0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Elkészítik Magyarország új klímatörvényét. Ügyeleti rend szerint működik ma az egészségügyi ellátás. Záporok, zivatarok is jöhetnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak különadóztatását sürgette. Különleges mentőszervezet talált meg egy hőségtől zavartá vált férfit. Az autós kocsijából jakabszálláson kifogyott a benzin, elindult üzemanyagért, és 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt. Egy bejelentés alapján talált rá hétfő éjjel Juta térségében a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület. A rendőrök azonosították, a mentők kórházba vitték. Ma van a Semmelweis nap, a Magyar Egészségügy napja, munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek, itt is az ügyeleti rend érvényesül. A Semmelweis napot 1992 óta ünneplik. Július 1-e pedig 2011 óta munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
3: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutatok erre exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Hozzá kell tenni, a magyar konzerv uborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóborka került előtérbe.
2: Bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik, 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Abszolút melegrekorddal tetőzött a hőhullám. Egy érkező hidegfront miatt ma már fellélegezhetünk. Megnyílt a Biodom Budapesten. Köszöntöm Önöket, Híja Anett vagyok. Abszolút melegrekorddal búcsúzott egy időre a sivatagi forróság. Tegnap 42 fokot mértek Széchenyben, de a főváros is átadta a korábbi csúcsot a múltnak. Lágymányoson tegnap 41 fokot mutatott a hőmérő. Ma már többfelé készülhetünk záporokra, és hamarosan több fokkal visszahűlhet a levegő is. Részletek a hírek végén. Ma van a Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, a fogorvosok és a szakorvosok. Az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek. Itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. A Semmelweis napot 1992 óta ünneplik, július 1-je pedig 2011 óta munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságosan átvészeljék a kánikulát. Részletek Serej Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot. 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiég. Kezdheti a tappancsaikat, próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután küves területet lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
2: Megnyílt a Biodom a fővárosi állatkertben, a városi oázis a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A 4 évszakos helyszín közösségi térként is működik majd. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Ma a naposabb délelőtti órákat követően egy nyugat felől közeledő hidegfront hatására egyre több felé eshet majd. Helyenként heves zivatar is lehet felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A hőmérséklet 34 fok körül alakul, ám a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Holnap a Dunántúlon kisüt majd a nap, a Dunától keletre viszont több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnemény irányába tartó Kata-20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, adta hírul az útiinform. Közben az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Végül az M6-oson Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. A 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Vezessenek figyelmesen!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra 8, jó reggel, szevasztok, drága barátaink. Kezdjük el, Agrárszerda, tudom. Abszolút utána néztem. Jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia, Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Ó, nyárias ruha.
1: Igen.
0: Ez egy, hogy hívják ezt a pántot, ami csak egy ilyen, mint egy ilyen...
1: Spagetti
0: pántos ruhá. Tehát egy spagettin lóg az egész ruha, azon múlik minden.
2: Igen.
0: A spagettin.
2: Ezt mondtam én is Anettnek, amikor meglettem, hogy imádom, amikor ilyen ruhákban jön, mert akkor látom, hogy ilyen nagyon közel van már itt ez a nyári igazi.
0: Közel van a nyár? Hát tegnap olyan sokkot kaptam ettől a nyártól, hogy nagyon közel volt.
2: Szabadságra gondoltam, meg ilyenekre tudod.
1: Ezek. Fesztiválra gondoltam.
0: Ja, igen. Amikor mész a rezervátumba?
2: Például. Az is egyre közelebb van. Igen. Ruhákban látom Anettet. Úgyhogy ez jó. Mikor feldobja az embert.
0: Anett ruhájától jutsz el idáig.
2: Pillanat, bármitől lehetok jutni idáig.
0: Egyébként ezt tudom. Tehát nincs az a téli hónap, amikor ne szűnéd valahova bele, mint egyetlen élmény anyagodat a fesztiválozást.
2: Nagyjából simán karácsonyban is be tudom, első havazásba.
0: De bármilyen emléket, hogyha gyerekkori emléket akarok tőled, vagy szerelmes emléket, vagy filozófiai mély gondolatokat, mindig valahogy a rezervátumból indulsz ki.
2: Mindegyik van fesztiválról.
0: Ezt mondom. Az élet iskolája a Gyurinak ott zajlik. Most melyik terület lesz körbekerítve nektek?
2: Kapolcs. Kapolcs, Talján dörög.
0: Na, ott zajlik az élet.
2: Igen.
0: Jó, SMS-ek. Jött sokféle, többek között jó reggelt, jó szaglászást, illetve jó reggelt, bocsi, körbeszimatolás, megtörtént, engedélyezett, DAF használat, kicsi kincsen megvolt, nehogy aztán sejhajbugyi legyen. Anett, tényleg nem csináltuk meg a szaglászást.
1: Nem, de ez elmaradt. Semmi gond.
0: De hát befotolhatjuk, ha átsétálsz.
1: Dehogy sétálok.
2: Követelik, hogy derítsük, hogy van egy sejhajbugyi.
1: Ez most már titok marad. Nem jutott eszetekbe reggel.
0: De volt zuhany?
1: Hát hogy ne lett volna? De mondom, ellenben veled, aki autót mos, füvet locsol.
0: De hogy mosok autót?
2: Jó, az, hogy autót most az nem zárja ki, hogy fürdik is.
1: Igen, csak ő az, aki pazarolta a vizet, vagy ja. Ő az, aki beállt volna.
0: Én nem pazaroltam a vizet, nem értettétek? Én azt mondtam, hogy ezek a felhívások nem, tehát semmire nem jók, sőt kontraproduktívak, mert az emberekben egy pánikérzés keltődik, és ezáltal pont azt fogják csinálni, amiről le akarod beszélni őket. Én ezt mondtam.
1: Ja, értem, jól van.
0: Én nem mostam autót.
1: Ügyes.
0: A medencém tele van, nem kell tölteni. Tehát semmi nem történt.
1: Jól van, hát akkor te is a mi csapatunkban vagy.
0: Én megmosom, ami nekem van. Nevezzük azt is kincsnek nyugodtan.
2: Ha ez egy csapatnak számít, akkor benne vagyunk.
0: Ki van még ebben a csapatban?
1: Én is mosakszom.
0: Én is mosakszom. Milyen finoman, diszkréten fogalmaz.
1: Persze.
0: Na jó, SMS-ek a továbbiak. Szép reggelt. Anita Calgaryból a kis családunk nagy része Magyarországra látogatott, sokkolta is őket a száraz 20 fok helyett a párás 40 fok. Lokátort használom, a kis tinédzsert jó látni, merre jár. A cicusra éppen ma vettem erteget, fekete cica, ha meglóg sötétben az erdő közepén a lakókocsiból. Hát elég nehéz megtalálni. Csodás napot mindenkinek.
1: Igen.
0: Ez bátor dolog egy macskával elmenni, kirándulni, kempingezni idegen helyekre, igen. És ott kiengedni.
2: Hiába van erteg, nem fogod meg, tehát a szaladhatsz utána. Az...
1: Én azt tudom, a macskát hogy lehet visszahívni, az nem hallgat a nevére.
0: Semmi, nem, a macskát el kell engedni. Tényleg, az úgy is lehet kapni, tehát, hogy tele van macskával a világ, ingyen is van sok.
1: Abszolút,
0: el kell engedni a macskát. Szép jó reggelt, bocsi, ez egy nagy nap a rádiózás történetében. Ma 40 éve, hogy a Danubius 1986. július 1-én Balatonnál nyaraló német turisták miatt német nyelven sugározta az adást. Most ő elmondja nekem, hogy mi volt. Uh-huh. Igen. De... Te voltál, aki németül mondta a híreket. Aha, én tehát.
1: Uh-huh. Jusson tehát eszedbe.
0: Igen, a helyzet az, hogy ezt mindenki rosszul tudja. Én nem híreket mondtam, hanem mindenki mindent mondott. Tehát elvileg műsorbéli tartalmi dolgokat, színes híreket, és mit tudom én, bármi sztorikat, uh-huh. És híreket is, mert nem volt külön hírmondó. Tehát nem híreket mondtunk, hanem akkor mindent. Már aki akkor a németben elkezdett dolgozni. Jó, egy év múlva már Budapesten és magyar nyelven is hallható volt. Szerénk és ajándékkal szeretnénk meglepni, amit reggel Évinek átadtam. Köszönöm, köszönjük, hogy már 40 éve hallhatunk, öcsi. Öcsi, de helyes vagy, kedves vagy. Ez az az ajándék?
1: Igen, amit felhoztam neked, elhoztam.
2: Nem vettél ki belőle semmit?
1: Nem.
0: Ez egy arany papír zacskó. Ha? És, na várjál, idehozom, és ezt azért kapom, mert miért kapom?
1: 40 éve kezdtél el dolgozni.
0: Szívesen. Ezért?
1: Igen. Köszönjük neked, hogy dolgozol.
0: Na, nézzük. Egy doboz van az acskóban.
2: Oh. Van még benne valami?
1: Mit tört el össze?
2: Ó, a porcelán kutya összetört.
0: Várjál, van egy levél, egy borítékban van egy boríték. Nagyon ezek a csomagolók, nagyon tudnak csomagolni. Ebben van egy borral díszített képeslap, és vannak hangok, amelyek több generáció emlékévé válnak. Köszönjük a 40 évet, de helyesek vagytok. Jóci a hajószigetelő, Robi a fér, Fati, Zsófi kecsóról, Ádi, Öcsi, Brutál rajongod Laura, és Sanka Lutonból, ők írták alá, gyerekek, de helyesek.
2: Ja, tényleg nagyon jó fejek.
1: Igen, nagyon jó fejek.
0: És ez egy, az van rejve a doboza, hogy 3D hatású éjjeli lámpa.
1: Aha. Na, hát mi lesz ez?
0: Valószínűleg egy 3D hatású éjjeli lámpa.
2: Neked valami kvíz műsort kéne adni.
3: Igen, nagyon hasonlít. Az ilyen...
0: De vajon ezt így összekezdve, hogy, ja, hogy van egy ilyen talpa,
2: aha,
0: USB-be kell bedugni, és akkor itt van, ezt nézd meg, egy ilyen lap, ami gondolom meg lesz világítva,
1: igen,
0: és itt van a Bocskor logó, a Sláger Rádió logó, a régi Danubius logó, a Neo, Retro Boomerang, Mikrofon, Music FM, már 40 éve köszönjük, de ez nagyon helyes.
1: Ó, de nagyon
0: ez
1: szépen.
0: Nagyon cuki, várjál. Berakom ide. Na, világítsátok meg.
2: Na, Lacika már készíti is.
0: De jó, nézzétek?
1: Igen.
2: Nagyon jó lesz.
1: Nagyon jó lett.
2: Tényleg.
1: Nagyon szép.
2: Tök jó ajándék.
0: Igen, nagyon-nagyon-nagyon köszönjük. Köszönöm én, nagyon drágák vagytok. 40 év van. 40 év. Gyuri még nincs is 40 éves.
1: Nincs bizony.
2: Nagyon durva egyébként. És igen. Nekem is eszembe jut mindig, amikor valami ilyen sztori van, a gyerekkorom, amikor vittek az iskolába, és hallgattuk a Bumerángot a kocsiba, és akkor tényleg gyerekkoromból is emlékszem a hangodra, ez azért elég kemény.
0: Szívesen neked is, tesó.
2: Köszönöm.
3: Hogy felnevelt.
0: Igen, 40 évet, ez hihetetlen. Én igen, a páromnak mondtam, hogy amikor én, mit tudom én, 20 éves voltam, akkor Mercedes vezettem, és stam. Tehát, hogy ez a kettő dal. És azt jelenti, és ma mit csinálsz?
3: Ma mit csinálsz?
0: Ugyanezt.
1: De igen.
0: Igen.
2: Vannak dolgok, amit nem szabad változtatni. Ezt
0: igen, de pedig nagyot akartam mondani, és az... és ez akkor is, ezt csináltam.
2: Látod, ez egy jó recept, ez azt jelenti.
0: Jó, Évi.
3: Hogy lehet 40 év munkásságát így leírni?
0: Hát magamról azt mondok, amit akarok.
3: Igen. Nem, de azért...
0: Tehát, hogy én egy legenda vagyok, akkor én azt nyugodtan hagyd csipkedjen meg azt a kis legenda szobrot.
3: Helyes.
2: És a siker receptjére akkor is büszkének kell lenni, hogyha rövid az a siker recept, de egyszerűen akkor
3: de tömör.
2: Is.
0: Nem, ez nem a siker, ez az életmódom volt. Mercedes és szás. Ennyi. Valaki gásnak mondja, én szásnak mondom. És Mercedes. Na. Most mi van? Irigyeltek? Vagy mi ez a csend?
2: Én mindig tudom.
3: Igen, hát szerintem nagyon sok embernek vagy most a példa.
0: Hát igen, a Gyurinak megvan a Szás, a Lacikának meg a Mercedes. De össze együtt nincs, csak nem. Nekem.
2: Ezért lógunk együtt a Lacikával sokat, mert így van témánk, meg ilyenek.
3: Kinek mi hiányzik?
0: Na mi van még? Jó reggelt, Bocskor, család, Gábor. Nem lehetne, hogy ezt a lolos köcsögöt is ignoráld, mint a Z-t. Már nekem is fáj, hogy mennyire bunkó szokott lenni. Anettel, 82-es Gabi. Nem, hát az így ne likvidáljuk egymást, mert akkor nem marad senki. Jó reggelt kívánok, végre esik az eső. Günzburgban küldöm felétek, üzeni Zoltán, és jó reggelt üzeni a Tomcsandás Pityu. Köszönjük szépen, Pityu. Na, időjárás jelentés Anettől, ma végre eléri Magyarországot az a hidegfront, ami véget vett a napok óta tartó rekordokat döntő rendkívüli hőségnek. Többfelé lehet eső, a hőmérséklet visszaesik, 30-34 fok lesz a maximum. A kérés az, hogy ebből óriási vihar lesz, vagy ön? Jó, oké, észreveszünk.
1: Hát de a Dunántúlon mondanak kiégesőt, meg ilyen felhőszakadást, de itt felénk csak ilyen záporokat, zivatarokat láttam.
0: Tehát, hogy addigra, amíg idejér, az már enyhül, vélhetően. Anna Mária, Ninetta és Tihamér.
1: Igen.
0: Névnapok vannak. Ninetta, a te unoka, a húgod?
1: Igen, hát van a névnapja.
0: Ninókának hívjuk.
1: Igen. Boldog névnapot.
2: Itt van Pesten? Meg nem. Tudjuk köszönteni, ha úgy van?
1: Nem, nincs.
3: Nem, Gyuri, nem tudod megköszönteni.
0: Ma van a Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja. Hát sok sikert kívánunk a magyar egészségügynek. Most tök komolyan egy valamiféle reménnyel szeretném ezt mondani, mert tényleg tragédia, amilyen állapotban van, de hát ha elindul most egy...
3: Szerintem ők is ugyanezt érzik, hogy reménykednek.
0: Igen, csak így Semmelweis napon. Aztán a köztisztviselők napja is ma van. Na, az meg a másik. Igen. 40 éve indult el a Danubius Rádió. Köszönjük szépen. 49 éves lett Liv Tyler.
3: Ó, de megöregedett.
0: 9 éves volt Liv Tyler, amikor elkezdtem rádiózni.
2: Ugyanerre gondoltam.
3: Igen. 9 évvel idősebb, mint én. Tehát lehet így is nézni.
0: 59 éves ma Pamela Anderson.
1: Hát ő meg 19.
0: Most ezt tényleg megcsinálod minden? Dan Aykroyd most 74. Mennyi volt, amikor elkezdtem rádiózni?
1: Hát 34.
0: Miért?
2: És ja, igaza van, igen, igaza,
0: igen,
2: van,
0: igaza van. 45 éves ma Vilkó, azaz Takács Vilmos, a Gangsta Zoli és a Kártel gitárosa.
2: Hát 5 éves volt.
0: 5 éves volt a Vilkó. 65 éves lenne ma Lady Diana Velszi hercegné, Károly herceg első felesége.
1: Bizony.
0: Ő akkor 25 volt.
2: Igen.
0: 120 éve született, ezt már nem tudod. Estée Lauder, magyar származású amerikai cégvezető, az Estée Lauder kozmetikumok megalkotója, és 2025-ben, tehát tavaly, ezen a napon fedezték fel a 3i Atlasz nevű csillagközi üstököst. Amióta ez van, Kati, agya a fodrász, ezzel ijeszget, rémizget állandóan. Jön az Atlasz.
2: Igen, a földön kívüliek, sokan ezt gondolják, hogy ez valami földön kívüli cucc, és hogy előbb-utóbb eljönnek, aztán elviszik a Katit. Ugye ez volt.
0: Igen, de ő menni is akar velük. Nem hiszem, még beszélgettünk is vele erről. Jó, időjárás a Gyuritól, 23 fokos most Szolnok, és 31 lesz már csak, de jó ezt kimondani, napsütéssel. Tapolca 24 fokos, 33 lesz. Calgary, onnan írt Anita, 10 fokos, 19 lesz a csúcs és esős. Nyíregyháza 23 fokos, 32 lesz majd. Budapest 24 fokos, 32 lesz majd, mindkét helyen napsütés. Jó, akkor a vihar még egy picit odébb.
1: Így van. Még nem, mielőtt nem napsütést ígérnek, és délutántól mondják az esőt.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Jó, nézzük a témáinkat.
2: Aha.
0: Nézzük, hát képzeljétek el, van egy amerikai, egy influencer, vagy minek mondható ez a nő? 37 éves, van egy YouTube csatornája.
2: YouTube csatornát csinál egy bizonyos tematikában, és neki van egy ilyen célkitűzése, és akkor ebben dolgozik folyamatosan.
0: Hát igazából a nőknek akar valamiféle példát mutatni. Ez a nő. És most jöttök ti. Ti vagytok, ugye, hát nőből nekünk ti jutottatok.
3: Olyanok vagytok. Örüljetek neki.
1: Szívesen.
0: Olyanok vagytok, amilyenek.
3: A legjobbak.
0: Igen. Nem lehet azt mondani, hogy tipikus nők vagytok.
1: Jelentsen ez bármi.
2: Ízlelgetted ezt a szót.
3: Nem tudtad, hogy mit mondjál. Nem tudtad, hogy mit mondjál. Fogalmazd meg.
0: Elmondom, hogy miről van itt szó. Ugye a nő típus az nyilván a történelem során állandóan változik. És itt van ez a 37 éves nő, ezt azért hangsúlyozom, mert nem egy öreg asszony ez, és ő azt mondja, és ezt hirdeti, hogy a tradicionális feleség modellt kellene követnetek nektek, nőknek. A tradicionális feleség modell az nem más, mint ami nagyjából ismeretes, az 50-es évek Amerikájából.
2: Mm-hmm. Tehát, hogy a feleség mindig legyen szépen kicsípve, otthon legyen minden rendben, kész legyen a marhasült, mire megjön az ura, aki rengeteget dolgozott, ugye, és aztán várja egy finom itallal, a gyerekek már az ágyban.
0: Mert az ura ugye dolgozik keményen, a családért dolgozik, ő biztosítja a családnak a biztonságát, és ezért a nőnek ez volna a feladata. A gyerekek már legyenek halkak, mire haza ér az úr, és ő legyen szép, de kívánatos és kedves társaság, aha, és ne zaklassa a saját problémáival a férfit. Uh-huh. Jó? Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon szép világ volt annak idején, akkor voltak a szép Cadillac-ek, akkor énekelt Elvis Presley, tehát nagy dolgok voltak akkor.
2: Nem nagyon voltak válások.
0: Nem nagyon voltak válások. Fontos, amit mondasz.
1: Bizony. De miért?
0: Hát
1: azért nem voltak válások, mert a nő nem tudta volna eltartani magát, hiszen nem dolgozott, csak a férjét szolgálta otthon ki.
0: És mennyire rendben volt a világ akkor így? Hiszen nem egyszerűen csak így hébe-hóba kitalálom, válok, hanem a gyerek és a család az egy egység, az többről szól, mint rólad, Anett.
1: Tudom, érted? Igen.
0: Azt megmenteni, és akár áldozatok árán, akár valamit benyelni, igen, erről is szól ez a történet, ezen érdemes elgondolkodni.
2: Igen, de az is benne lehet például, hogy mindkét fél komfortban volt a saját szerepében, tehát hogy azért nem volt szükség ilyesmikre, mert mindenki egyszerűen úgy érezte magát jól, ahogy volt.
0: Szóval ez a YouTuber úgy jelent Laura, és Laura a felső kategóriás feleséget akarja belőletek kihozni.
1: Sok sikert.
3: Sok sikert. Nem, tényleg.
0: Hát, nem vagytok azok. Ezt azért mondjuk ki.
3: Ne, de nem is egyrészt, hogy nem vagyunk feleségek. Nagyon jó meglátás. Ezt azért...
0: De lehettek. Tehát arra tartotok.
3: Nem tartunk arra.
0: Tehát, hát most a Anettől ezt azért...
3: Igen, ő vágyik rá, de én azért annyira nem...
2: Elnevedd ezt a Anettől.
3: De szerintem egyikünk se akarja ezt. Tehát, hogy szerintem meg akarunk maradni annak a személyiségnek és annak az életnek, amik mi vagyunk, csak nem baj, ha lesz hozzá egy társ.
0: Tudod, miről fogunk beszélgetni, hogy ez jó-e így?
3: Nekünk
0: hogy,
3: nagyon
0: hogy annyi
3: jó.
0: Mindent akartok.
3: De mi szeret... Én nagyon... Na figyelj, engem eltarthat bárki. De az igen. Drága lesz. De tényleg.
0: De és, és akkor mi lesz? Akkor ilyen leszel?
3: Akkor nem. Hát akkor megmosom a hajam, akkor felöltözök rendesen.
1: Akkor nem tudom, hogy hallod,
3: iszok veled este, hogyha kell. Tényleg, és eljátszom, hogy mennyire élvezem.
2: Na tessék, hát mindjárt beleugrik ebbe a tradicionális feleségmodellbe.
3: Gyuri, drága.
2: Mert hogy erről van szó, hogy azt mondja ez a Laura, hogy ez karrier cél tud lenni. Tehát, hogy a nők erre elfelejtettek okay. Karrierként tekinteni.
0: De igen, és hogy mi lenne, ha? Hogy nem lehet az, hogy ez az 50-es, 60-as évektől kezdődő, ma már szinte beteljesedő emancipációs folyamat, hogy ez egy tévút volt.
3: Nem volt tévút. Nem volt tévút.
0: Mondom, ez egy kérdés lesz, amiről igen. Beszélni fogunk. Nem azt mondom, nem állítom, hogy tévút volt, csak meg fogom kérdezni, hogy tévút volt.
2: Ezt bocolgatnunk kell, ezt egyszerűen szét kell szedni, szét kell szálozni.
1: Nagyon darabokra fogjuk tépkedni.
0: De itt vagytok boldogtalanul és eltartatlanul.
3: De nem vagyunk boldogtalanok, és eltartjuk magunkat. Hát
2: mert most dühösek vagytok.
0: Nem hát így van.
1: Ez nem feltétlenül rossz. Tehát biztos van, a Laura valószínűleg...
3: Megtalálta álmai párját, és meg tudták beszélni azt, hogy akkor mi a leosztás. De azért nem minden férfivel lehet.
0: Ez csak egy felvezető lett volna a műsorszámra, de nyugodtan, már bőrülnek.
2: Teljesen, és magyarázkodnak, pedig nem is kellett volna, csak beszélgetünk.
1: Ez nem magyarázkodás, csak elmondjuk, tehát, hogy mi ezt hogy látjuk. Mert mi máshogy látjuk, mint
0: de hol tartasz ma?
1: Hát nézd, azért viszonylag jó úton.
3: Volt biciklizni is.
0: Meg is találták, amikor elveszett az árokban. Hát az egész jó úton halad. Na de ehhez képest láttál már amerikai filmeket?
1: Látom.
0: Amikor hazamegy a cégvezető apa a kis aktatáskájával nagyon fáradtan, és ott van a csini nő párfümözve, ékszerezve, megsült a marhasült, a gyerekek már játszanak a gyerekszobában, a házi feladatok el vannak végezve, és leül a pasi, kifújja magát. Drágám, hozhatok egy italt, hoz neki egy italt, megvacsoráznak, meghallgatja, hogy milyen problémák voltak a munkahelyén. Láttál ilyen filmet?
1: Láttam
0: ja, is. És a ház előtt áll egy Cadillac.
1: Az enyém?
0: Akár a tiéd, igen.
2: Akár lehet.
1: Hát
2: akár
1: a tiéd. Számat.
2: Na tessék.
0: Na, ó, már megvan. Egyet megvettünk most, eljössz Évi. Egy óra múlva erről beszélünk, eljössz Évi.
3: Jó, egy óra múlva
0: nem, elmondom. Fél óra múlva.
3: Én elmondom, mibe kerülök.
0: Nem, őszintén kíváncsi vagyok. Tehát mi most nem azt akarjuk mondani, a Gyuri meg én két nagy hímsoviniszta, hogy ennek ez így kell lennie, hanem a nagy kérdést akarjuk feltenni, hogy jó irányba mente ez így, és nincs-e kedvetek mégis vissza csöppenni ide az 50-es, 60-as években.
1: Szerintem sok nőnek. Mint nő.
2: Ez egy közös gondolkodás lesz, úgyhogy egyikünk sem biztos igazából válaszokban, hanem kíváncsiak vagyunk.
1: Na mindegy, szerintem ez sok nő ma szívesen visszamenne, mert hogy a munka mellett ugyanezeket meg kell csinálnia. Tehát kedvesnek kell a férjének lenni, főzni kell, a gyereket ellátni, a háztartást, és még dolgoznia is kell. Uh-huh. Tehát, hogyha...
0: Ti akartátok, csak azért mondom, hogy nem volt-e tévút az emancipáció?
1: Na jól van, oké, hát beszéljünk róla.
2: Nézd, szerintem hét után a net már velünk lesz. Én úgy érzem.
3: Dehogy lesz veletek. Velünk lesz nőkkel.
0: Na jó, ez az egyik témánk. A másik pedig, képzeljétek el, az autóiparról, ugye többször beszélgettünk már olyan megközelítésben, hogy a kínaiak tönkreteszik az európai autóipart. Az ugye mindenki számára teljesen egyértelmű, hogy az európai autókat jobban szeretjük. Vannak racionális érvek, a kínai autók olcsók, kevesebb pénzért megkapod ugyanazt a kényelmet, meg felszereltséget, meg mit tudom én, mint egy magasabb kategóriá európai autó. De hát ez se jó nekünk, olyan úgy, mint az emancipáció, ez se jó nekünk, mert ugye az európai autóipart, ha tönkreteszik, akkor az egész Európa megsínli.
2: Hát hogyne. Meg igazából, hogyha az érzelmi oldalát nézzük, egy dolog, de a gazdasági szempontok nélkül elképzelhetetlen Európa.
0: Ez teljesen így van, és az európai autóipar az a baj, hogy nagyon ki van téve már a kínai gyártásnak.
3: Mindenki ki van téve, de az autóipar is. Tehát gyakorlatilag rá vannak szorulva, és jönnek az olcsó kínai autók, tehát az árat nem tudják az európaiak tartani.
0: De nem csak az olcsó kínai autók jönnek, hanem az európai autóknak is egy csomó olyan összetevője van, ami kínai gyártású. És hogyha az leáll, akkor európai autógyártás sincs. Most képzeljétek el, hogy a nagy-nagy ős riválisok, a Mercedes és a BMW, de még csatlakozott hozzájuk a Volkswagen csoport, összefogtak, hogy ők az elektronikai szoftver téren egy egységes európai platformot fognak gyártani, amiből a Mercedes gyárthatja az autóit, a Volkswagen és a BMW is.
3: Ez elképzelhetetlen volt 10 évvel ezelőtt,
0: abszolút elképzelhetetlen volt. És erről beszéljünk majd, mert azért nem teljesen értjük, hogy ez mit jelent. Tehát ők közösen gyártanak valamilyen szoftver alapot, tehát ez nagyjából úgy kell elképzelni, mint a telefonoknál ott van az Android, és akkor az különböző gyártók használják. Valami ilyesmi lehet ez egyébként. De ezért felhívjuk ma Bazsó Gábor Karottát, autós szakújságíró barátunkat, hogy ez mit jelent, ez a döntés, ez mi, és ez megvédheti-e az európai autóipart a kínaitól?
3: Ez egy nagy kérdés.
0: Mi fogyasztók jobban járunk-e bármilyen szinten, vagy ez az ő problémája?
2: Igen, valamit lehet ebből érzékelni majd, ebből igen, az alakulásból.
0: Szóval nagyon kíváncsi vagyok, ez egy emeltebb szintű téma, nem kell, hogy velünk maradjatok.
3: Akik, nem áll akik azért. Nem ért... Maradjatok velünk.
2: Hát az autópiac jövője ez tulajdonképpen, amit most terítékre kerül, hogy tudja az európai autóipar magát egy picit most erősíteni, vagy ez csak időhúzás lesz, és jön a kínai így is, úgy is.
3: Én aggódom az európai autókért.
0: Tehát, hogy az európai autó egyenlő az európai gazdaság.
3: Így
0: tehát
3: van.
0: Az egész európai gazdaság megy le a kukába, a WC-n lehúzva, ha itt nem történik valami, és ezt most tök komolyan mondom. És ez egy első lépés talán, és ezért érdemes beszélni erről, hogy van-e itt ebből kiút. Hát, hogyha a Volkswagen azon törje a fejét, hogy kínai autógyártásnak adja át a gyártósorát azért, hogy ne kelljen embereket elbocsátani, akkor valami nagyon pervers dolog van itt.
2: Nagyon nagy baj van.
3: Igen.
0: Jó, tehát Karottával erről dumálunk, és hát tudjátok, ő érthetővé teszi azt, amit mi nem tudunk. Ez lesz. Agrár Szerda Vokcival, ahogy ő tegnap felkonferálta saját magát, a csótányokkal szeretne ő foglalkozni mostan, mert azok ingyen vannak. Ugye?
2: Igen, teljesen.
0: De mire jó a csótány?
2: Elképesztő dolgokat fog mesélni János, hogy hogyan lehet a csótány hasznunkra. Hogyan tudjuk a csótányt akár kutatásokra, felfedezésre használni? Nagyon-nagyon izgalmas lesz. Kis csótányruhákról is szó lesz, csótány távirányítóról.
0: Ja, hogy ilyen újrafelhasználás?
2: Nagyon izgalmas dolgok lesznek. Aha, de tudom, ennek egy olyan szegmense, ami hát eddig még szerintem senkinek nem jutott eszébe.
3: Otthon?
2: Nem, otthon. Jaj. Tehát nem
0: lecsinálsz. Csótányruhát. Na jó, kíváncsi vagyok, Vokci, mit akar ezzel. Ő akkor 9 óra után. A tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi, mik voltak?
3: Gyűrű hozta a kedvenc TikTok pszichológusától a témát, mégpedig, hogy milyen veszélyei vannak a párkapcsolatban a lokátor használatnak, és megnéztük az előnyeit és hátrányait is.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, itt van a mi Gyurink. A mi Gyurink ugye nagy részét a TikTokkal tölti, az görgeti, talán jobban is szereti, mint az embert.
2: És így van.
0: Igen. Egyébként. És ez nekem lehangoló, mert mégiscsak a szerkesztőm, és nem szeretem, hogy a világ eseményéről az információt a Gyuri csak onnan szerzi.
2: Szívom magamba, ott rengeteg információ van. Én biztos is. Mondtam, hogy gyere, nézz bele, tess, de mindig elkaptad a fejet, hogy nem.
0: Igen. Persze, amit megbeszéltünk, tehát pépet főző macskát, Gangnam Style zenére, nekem nem információ. Tehát, hogy,
3: hát az nem a CNN.
2: Pedig erre rászoktam csodálkozni, hogy hol tart a világ.
0: Így van. És ugye a Gyuri sok mindenből tevődik össze, többek között a magányból is. És most persze van barátnője, de azért sok kudarcos évet tudhat maga mögött, és ilyenkor ő mindig egy pszichológushoz járt, hogy hol a hiba bennem, pszichológus.
2: Én a kudarcos, hát egy másik kábetű szót szoktam, a kalandozósat használni, de hát ki hogy látja.
0: Így van, de akkor is jársz pszichológushoz, valamit tudni akarsz.
2: Nem járok.
0: Ja, igen, mert nem fogad. Ja. Ezért nem fogad, és ezért TikTok pszichológushoz jár. Gyakorlatilag nem tud feltenni a pszichológusnak kérdéseket, az viszont ad neki válaszokat.
2: Igen, meg nagyon sokan vannak, tehát a TikTok az a pszichológusok szupersztrádája már.
0: Így van.
2: Egymás után jönnek a nagy gondolatok.
0: És ki a kedvenced? Baranyi Dorka, ugye?
2: Hát ő például nagyon jó. Aha.
0: Baranyi igen. Dorka a kedvenced. Szóval Baranyi Dorkát nézegette Gyuri azért, hogy éppen egy délutáni terápián volt, és...
2: TikTok terápia.
0: és Dorka egy olyan témát dobott be, amit a Gyuri elhozott ide nekünk, és ez baromi érdekes egyébként, azt elemezte, hogy minek tudható be, ha egy pár használja a lokátor funkciót a telefonján. És most erről fogunk beszélni, Évi. A lokátor funkció mindenki ismeri, ismered?
3: Igen, ismerem. Hát ez a hely meghatározó, hogy meg tudod adni valakinek, így össze tudsz kapcsolódni vele, és akkor láthatja, hogy hol vagy.
2: Igen, teljesen az, mint a filmekben, hogy ott a kis Google térkép, és kijelez profilképpel akár, hogy te hol vagy éppen. Tehát, hogy mint a kémfilmekben, de ezt te önállóan, önként szabadon adod meg a világnak.
0: Igen, ezt a funkciót nem ezért találták ki, hogy megtudd, hogy én hol vagyok, hanem ezt azért találták ki, hogyha elveszted a telefonodat, akkor hol a telefonod?
2: Szerintem mind a kettő benne van,
3: szerintem
2: nem?
3: Szerintem is mind a kettő benne van.
0: Hát nem, Find My Phone, ez az enyémnek a neve.
2: De az egy másik applikáció.
0: Most mindegy, az applikáció, mi a neve, hogy ugyanez a funkció, nem? Ez azért találták ki, ha elvesztem a telefonomat, hol van, nem az, hogy te hol vagy, hanem hol van az elveszett telefonod.
2: Van benne logika.
0: Na de erre ezt akkor családok gyakorlatilag kihasználták, ezt a funkciót, ami nem is erre való.
2: Hát persze, mert rájöttek, hogy biztonságban tudhatják a családtagjaikat, igen, hogyha tudják, merre jár.
1: Így megtalálhatják a férjüket, a gyereküket, a feleségüket.
0: Ki vesztette el a férjét meg a gyerekét?
1: Hát az, aki ilyen bizonytalan. És
0: de neked hány ismerősöd vesztette el a férjét?
1: Ne, senki.
0: Ja,
1: senki.
0: Gyerekét?
1: Senki. De nekik van lokátoruk.
0: Tehát meg annyiszor elvesztek, csak a lokátor segítségében megtalálta őket. Nagyon hülye család lehet. Egy konkrét család ez? Nagy idióták ezek.
2: Te ezt a rokonaidat, hallod?
1: Nem baj. Nem baj.
0: Na, szóval, és igaza van egyébként Anettnek, meg mindenkinek, sajnos vagy nem sajnos, ezt beszéljük meg, ez a funkció, ez belopózott a családok életébe, és valóban, hogyha ezt mindenki használja, akkor mindenki láthatja, hogy éppen hol jársz. Szerinted ez jó dolog-e? Tényleg az van, amit Anett mond, hogy ez egy biztonságérzetet ad.
2: Akár mondjuk egy párkapcsolatban is, hát mondjuk tegyük fel, bocsi, mit a párod elmegy péntek este bulizni a barátnőivel, és akkor te szeretnél nyugodtan aludni, és akkor legalább tudod, hogy bármikor ránézel, te tudni fogod, hogy merre jár, hogy megvan még, hogy minden oké.
0: A lokátor azt el tudja mondani, hogy van-e valaki az én páromon?
2: Azt nem.
0: Akkor mit nyugodjak
2: hát
0: meg?
2: Hát a testi épségéért aggódjál.
0: Azt meg tudja mondani, hogy nem vérzik?
2: Hát de sem. Hol van, merre jár?
0: Csak a hol tudjanak. Nem érdekel, hol van.
3: Nem érdekel, hogyha azt mondja, hogy elmegy a mondjuk a Gosduba, és megjelenik mondjuk a Gresembe.
0: Ha tényleg a Gosduban kéne lenni a páromnak, de a Gresemben van, akkor én mit csináljak? Üljek az autóba, és induljak a Gresembe?
3: Nem, de mondjuk
0: felhívva. Recepcióval megmutatom a fotót, nem látták ezt a nőt? Vagy mi?
2: Szerintem ez nem is ilyen féltékeny szitukról szól, hát, hanem
0: az
2: a testi épségről. Tudod, milyen veszélyes tud lenni az
0: biztonságban.
2: pont a legbiztonságosabb helyet nevezte meg.
0: Oké, de... Gosdút hazudja, és a Gresembe landol.
2: Ekkora lázadó.
0: Szóval, hogy mit akarsz ezzel? Hogy én nem kezdek el aggódni, hanem ott van, mint ahol mondta?
3: Igen.
0: Hát nekem el sem mondja, hogy hova megy.
3: És nem is akarod tudni.
0: Miért akarnám tudni?
2: Felébredsz reggel, és nincs ott, elkezdesz aggódni, nem?
0: Igen.
2: Hát és akkor el? Nem jó érzés ránézni a lokátor, hogy valamit lesz?
0: Nem van, nem. Picit se jó.
2: Jó, nincs baj, a Gresemben van.
0: Gyerekek, ha egy híres embernek a lokátor helyzetét megkaphatnád, akkor mit csinálnál, hogyha hozzá, mondjuk hozzáférje, megkapnád tőlem mondjuk Balázs Pali lokátor helyzetét. Egy olyan művészú ember, akihez túl sok között nincs.
2: De nagy lelkű vagy.
0: Mindegy is, de ott van nálad Balázs Pali lokátor helyzete, mindenkor is.
2: Tóta, nem volt meg?
0: Nem volt meg. Igen. Mit csinálnál? Nézegetnéd, hogy hol van Pali? Naponta egyszer ránéznél?
2: De Palit nem. Szerintem Palit nem nézegetném.
0: Hát Tóth Andit se látnál, csak egy ilyen kis pöttyöt látnál a Google térképen, tehát hogy...
2: Igen, de valószínűleg neki azért érdekesebb az élete, legalábbis úgy gondolnám. Bár lehet, hogy a Pali is okozna meglepetéseket, hogy nem létező benzinkutakon dekkolni egy az út közepén. Viszonylag hosszasan, nem tudom. Tehát lehet, hogy ő is izgalmas lenne. Tudod, mit belenéznék?
0: Belenéznél, tehát lenne egy ilyen izin, ahol van ma Balázs Pali.
1: Persze, sőt, szerintem ilyen baráti társaságban mutogatnám is, hogy nézd, Pali itt van.
2: Ki mit tippel, hol a Pali?
0: Gyere, jó, Évi, akkor mondjuk más, ugye, hogy is mondjam, másképp tekintesz Szoboszlai Dominikra, mint Gyuri Balázs Palira, ugye? Ezt elmondhatom.
3: Ezt elmondhatod. Ezt,
0: és mondjuk az ő lokátor adata meg lenne neked. Látnád, és mondjuk látnád, hogy itthon van Magyarországon, és nem tudom, egy este 8-kor egy ilyen ír kocsmában látod, hogy ott van és iszogat valakivel.
3: Megyek. Azonnal oda megyek.
0: Tehát akkor te beülnél, persze, az autóba, és véletlenül besétálnál a kocsmába.
3: Nem véletlenül. Meg megjöttem. Igen, de én biztos használnám.
0: Mit mondasz neki, hogy hogy kerültél oda? Hogy honnan tudtad meg, hogy ő ott van?
3: Hát nekem is ez a kedvenc helyem.
0: Hmm. Jaja, tehát kamuznál.
3: Nem, sose hazudok. Hát én is szeretem a sört. Az nem hazugság.
2: Vinni ide az olimpiai aranyadat, hogy kivívd a tiszteletét, ott lenne a nyakadban.
3: Nem, úgyse tudná, hogy mi az.
0: De nem. Azért csak tudja, mi az.
3: De nem vinném. Nem, elmondanám, hogy én is szeretem a sört, de örülök, hogy találkozok. Én is régen sportoltam, nyomnám ezt a semmilyen
0: dumát. De véletlennek álcáznád ezt a nagy összefutást.
3: Igen, és szerintem két sör után megkérdezném, hogy dekázunk egymás ellen.
0: Oké, ez jó, tök jó, hogyha berúgtok.
2: És a kocsma elé kihívott dekázni.
0: A kérdés az, hogy ezek után használnál-e még a lokátort? Tehát, hogyha két nappal később látod, hogy nem tudom, a velencei tónál
3: hát az halad. Az már veszélyes.
2: Jó, és leszorítja az autópályáról, erre gondolsz?
3: A lámbót?
2: Gyere, dekázzunk megint, Dominik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
3: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Csapjunk bele a nyárba!
8: Nappal strand, este buli.
7: Bükkfürdőn.
8: Csúszdák, ninja pálya, napágy chill, koktélok.
7: Bükkfürdőn.
8: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell.
7: Találkozzunk Bükkfürdőn.
9: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Elkészítik Magyarország új klímatörvényét, megszaporodtak az áramszünetek az extrém meleg miatt. Jön az enyhülés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a parlamentben bejelentette. Ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlotta, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hűségben, a fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt. A hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pestvár megyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztet, hogy a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hidegfront is okozhat hálózati meghibásodásokat. Nem kell több apró pénzt keresni a kocsiban, megtörtént a digitális átállás a budapesti parkolásban. Mától csak applikációval, SMS-ben vagy hívással lehet fizetni a parkolásért. Nem sokára leszerelik, amint egy 3000 parkolóautomatát is. Változtak viszont az árak is a belvárosi A-zónában.

0: 2011 óta munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Ma a naposabb délelőtti órákat követően egy nyugat felől közeledő hidegfront hatására egyre több felé eshet majd. Helyenként heves zivatar is lehet felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A hőmérséklet 34 fok körül alakul, ám a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Holnap a Dunántúlon kisüt majd a nap, a Dunától keletre viszont több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárás és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Közben az 5-ös főúton Kecskemét belterületén dolgoznak a 74-es és a 77-es, illetve a 78-as és a 81-es kilométer között is. Emiatt ott is félpályás lezárásra kell számítani. A 10-es főúton Pilis-Vörösvár határában csatornáznak, a 17-es kilométernél útszűkület mellett dolgoznak. Végül a 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Tájékoztat az Útinform.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na gyerekek, 7 óra lesz 10 perc, hogy mindjárt jön Évi, de valaki ezen a kínai autós témán felhúzta magát, de bennünket támad be. Angliából ír egyébként. Hallod, Gábor? Ti is orva szájba reklámozzátok a retek kínai autókat, addig, amíg ez megy, ne várjatok változást. A reklámblokkból más sem lehet hallani, csak a kínai autók reklámozását. Nincs szükségünk rá, van itt Európában elég sok jó autó, amiből lehet választani. Fecó.

0: imádom és szeretetre méltó a te naivitásod, de azért a világ és a gazdaság nem teljesen úgy működik, ahogy te elképzeled, hogy azért veszik az emberek a kínai autókat, mert a retro rádió reklámozza. Tehát, hogy de jó lenne. De jó lenne, hogyha ennyire működnének ezek a reklámok. Nem csak a retro rádió reklámozza, hanem a tévé is, az óriás plakátok, stb. Amit a gyártó megvásárol magának reklámfelületet. Nem mi reklámozzuk, mert ez a kedvünk.
1: Igen, tehát nem a Gábor dönti el, hogy mi megy reklámban például. Tehát, hogy ez nyilván sokkal összetettebb.
0: És nem úgy szokták a gazdaságot megfojtani, hogy betiltanak reklámokat. És akkor majd helyre jön a gazdaság. Szóval Fecó, nem tudom, mit csinálsz Angliában, mert látom, hogy onnan írtál, de...
2: Becsüld meg a munkádat.
0: Becsüld meg a munkádat, mert és nem biztos, hogy többre viszed majd. Tehát, hogy ezzel a gondolkodással. De köszönjük szépen, hogy felhívtad a figyelmet, csak tényleg nem így működik a gazdaság. Ez az egyik. Azt mondja, hogy igazából azt kell megünnepelni, hogy 40 éve kereskedelmi rádiózol az országban, talán egyedüliként. Köszönjük a 40 évet. Ez nagyon kedves. Köszönöm szépen. Igen, erre egyébként több mások hívták fel a figyelmet, én nem tudtam ezt a dátumot. Jó, és itt már a nőkre vonatkozó jön, de ezt majd egy picit később. Évi, te mit találtál?
1: Nagyon fontos információval és témával jöttem. Mától a mobil parkolás elindul, azaz nem lehet apró pénzzel fizetni a parkolóautomatáknál. Ugye ez egy 2024-es fővárosi közgyűlés hozta ezt a döntést, tehát volt 2 év, hogy felkészüljön rá mindenki, úgyhogy a mai naptól élesedik ez a helyzet, úgyhogy apró pénzzel senki ne induljon el a parkolóautomatákhoz.
3: Ne keresse a parkolóautomatákat sem, ugye? De nem lesznek.
1: De parkolóautomaták valamennyi ideig még lesznek, aha, mert hogy ugye SMS-sel tud.
0: De akkor minek automata? Hát az SMS-sel az nem az automatában megy bele, hanem egy központba.
1: Hát nyilván azt még egyelőre nem veszik le, pont azért, mert ugye nagyon sokan nem fogják tudni, hogy például ahol
0: mi a baj a fővárosnak egyébként a készpénzes fizetéssel?
1: Volt azért ebből egy pár ügy. Milyen? És most nem hoznám föl az összeset.
0: Korrupciós ügy.
1: Régen, tudjátok, voltak.
0: Hát persze, ugye? Az oké, hogy korruptak, az világos. Hanem, hogy Hogy? Hát akkor oda megy a parkolóra tulajdonos éjjel, és kiviszi zsákban az apró pénzt? Így volt ő korrupt? Vagy hogy? Tehát, hogy miért az apró pénzzel van a baj a fővárosnak? Mondd már el.
1: Azt nem tudom megmondani, és nem is akarom.
0: Meg kéne becsülni a fővárosnak az apró pénzt is.
1: Minden pénznek kellene.
0: Tehát a jelen helyzetében egy picit jobban oda kéne figyelni, hogy mit szólunk.
1: Igen. Valami volt a pénzzel, tehát valahogy az szimpatikus volt mindenkinek.
0: Én sem tudom pontosan mi, csak tudom, hogy ott volt lopika.
1: Én nem mondanám, mert szerintem még folyik az ügy. Nem én akarom rávezetni senkit.
0: Nem akarsz tanácsot adni az ügyészségnek.
1: Igen, nem vagyok ilyen rendőrség.
0: Na szóval, igen.
1: Na, lényeg az, hogy, és azt akarom felhívni a figyelmét, mert tegnap már többen kérdezték tőlem, hogy lehet fizetni. Tehát vannak applikációk. Nézze meg mindenki, akár a saját szolgáltató is létrehozott egy külön applikációt erre. Van egyébként egy ilyen központ, most nem akarom reklámozni, illetve SMS. Uh-huh. Tehát az SMS az ugyanúgy fog menni, és meg kell nézned, hogy hol parkolsz. Tehát innentől kezdve nem változott semmi, csak ne vigyél magaddal aprót, és ne akard oda betenni, és nem kell a szélvédőre kitenned a cetlit. A másik, ami ezzel kapcsolatos, hogy emelkedtek az árak is. Lesznek olyan helyek, ahol már 800 forint egy óra
2: így van,
1: parkolás.
2: A belvárosban.
1: Ami szerintem...
0: Nem tudok ez mit hozzáfűzni, tehát én ugye fél lábbal Spanyolországban vagyok, és azt a példát tudom csak mondani, hogy milyen szemérmetlenül pofátlan, ami itt ebben az országban történik. Egyébként főleg a fővárosban. Parkolási illetően ez csak egy példa. Tehát, hogy Gyuri, te is ott voltál velem, hát láttad, hogy mennyire parkoltunk rendesen, mindenhol van mélygarázs, mindenhol van parkolási lehetőség,
3: van.
0: Akár applikációval, akár izé.
3: Hülye biztos felfestések, hogy véletlenül se kerül olyan helyzetbe, hogy nem tudod, hogy téged most meg fognak büntetni.
0: Így van.
3: Tehát
0: így
3: ez volt a legszembetűnőbb az egészben. Azon kívül,
0: és töredékéért parkolsz.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy például egy spanyol tengerparton mennyire lehet parkolni ahhoz képest, hogy mondjuk, mert én Olaszországban tudom, hogy ilyen egy euró 30-ért lehet parkolni. Per óra, azt számoljátok ki, hogy itthon 800 forint és belváros kellős közepe, ott pedig egy gyönyörű tengerparton, úgyhogy tudod, abszolút, onnan már megyek a homokos ilyesmi, részre. Tehát, hogy ő irreálisan drága szerintem Budapesten a parkolás.
0: Abszolút, és nincs parkolás, tehát, hogy legalább lenne, és akkor azt mondja, jó, megfizetem, sokba kerül, megfizetem, mert csináltak nekem helyet. Senki nem csinál nekem helyet, elvették a helyet. Ez a baj. És egyébként... Érted? Leanderek vannak a rakparton, a parkolóhelyeken. Normális? Tényleg?
1: Jön a kukába.
0: Meg a kukába? Elmentél megnézni?
1: Megnéztem
0: egyébként. Mint a kukában, ott áll a Leander.
3: Óriás kukák.
1: Igen, igen, de valószínűleg kidobták.
0: Ez egyébként milyen pénzből vettek Leandert? Csak úgy kíváncsi vagyok. Kösz. Tehát, hogy a fővárosnak nincsen pénze, miből vett Leandert? Én tudom, egy ekkora kis Leander, akkora, mint 2 focilabda, az 15 000 forint. Uh-huh. Azok meg hatalmas Leanderek. Honnan?
1: Közpénzből.
0: Jó, csak kérdezem. Jó, tehát, hogy a parkolás drágul, értem. Rendben van.
1: Igen,
0: a problémám az...
1: Hogy mondjuk. Az idősekre nem gondoltak. Nekem ez, tehát édesanyámmal abszolút. Is beszélnem kellett, uh-huh. hogy kezdjen el odafigyelni arra, mert ők is azért most már ilyen 70 fele kanyarodnak, hogy például velük senki nem foglalkozik ebben a témában.
3: És az a baj, igen, az időseket említett, de az a baj, hogy elvettek megint egy hülye biztos módszert, hogy te meg tud oldani. Nem kell az idősnek lenni, hogy lemerüljön a telefonod, hogy olyan helyzetbe kerülj, hogy neked úgy kell parkolnod, hogy nem tudsz a telefonodhoz nyúlni éppen. És akkor ott volt egy jó megoldás. Egy egyszerű klasszikus megoldás. Bedobod a pénzt. Ezzel most megint bonyolítva van minden igazából.
0: És bonyolítva van minden, és miért indulunk ki abból, hogy mindenkinek van okos telefonja? Tehát tudom, hogy az idősebbeknek kevésbé, és a fiatalabb generációnak sokkal inkább, de hát azért engedtessék már meg az, hogy ne, az okostelefon az ne egy olyan eszköz legyen, amit kötelezően magammal kell hordanom, mint a személyigazolvány.
3: Igen, tehát, létezésen múlik rajta, hogy nálam van, és fel van-e töltve. Tehát azért ezt ne.
1: Egyébként ez egy érdekes kérdés, hogyha nincs le van merülve a telefonod, na akkor mit csinálsz?
0: Hát de nem tudsz semmi, akkor
1: semmit nem tudsz. Igen, és megbüntetnek azért, mert nem, de közben meg lehet, hogy lenne állat pénz, vagy bankkártya van, hogy oda menjél és kifizesd az automatát.
0: Miért nem lehet érintősen? Ilyen automata is van Spanyolországban, hogy oda mész, beírod a rendszámot, nem tudom, mit kell csinálni, és a kártyádat oda érinted. És kész, és akkor levonja azt a, mit tudom én, pénzt.
1: Igen, beütött, hogy mennyi időt akarsz itt lenni, vagy levonja azt, hogy...
0: Vagy annyi van, így van, előre, pontosan.
3: És egyébként nem ismeretlen, lehet így már ilyen kártyával érintősen BKV jegyet venni, a MÁV-ra lehet jegyet venni, tehát mert Magyarországon sem csoda ez, tehát simán meg lehetne ugrani parkolásban is.
1: Minden esetre mindenki készüljön fel, hogy drágult a parkolás, és most már apró pénzzel nem lehet fizetni, és felháborító. Mindenki gondoljon az idősebb generációra, édesanyjára, nagymamára, hogy készítsék
0: fel.
1: És vezetnek.
0: Ők vezetnek, bizony.
1: Igen, és nekik is van egy megszokásuk, és lehet, hogy nem hallgatják a rádiót, nem olvassák a híreket, tehát figyeljetek oda, mert azért egy kis nyugdíjas büntetését kifizetni, mert véletlenül nem tudta, és ő magyarázhatja, hogy menni akart fizetni. Úgyhogy ez változik mai naptól.
0: De volt már, egyszer szólt erről, ha jól emlékszem, és akkor van még ilyen lehetőséget, hogy akkor elmész valami irodába befizetni, ugye? Na,
2: 3 órát plusz.
0: De hogy? Tehát, hogyha nem tudok jegyet húzni, akkor hogy bizonyítom annak az irodának, hogy én ott álltam abban az utcában ennyi időt?
3: Hát előre elmész, valószínűleg, és megváltod, de ott, amikor te az irodánál parkolsz, akkor már válts el oda is egy parkolást, hiszen ott is parkolnod kell, szóval egyszerre 2 parkolást.
0: De nem érted, hát leállok az irodába az autóval, mint kis nyugdíjas.
3: Így van.
0: És berohanok az irodába váltani, amint, ahogy ezt mondod. Aha. Közben jön ugye ez az automatás csávó, és látja, hogy nincsen az autóm beregisztrálva, mint fizetett parkolós izé. Hát már az alatt megbüntet.
1: Igen, ezt így írja, és ezt jól mondta az Annett. A szervezet azt javasolta, hogy a készpénzzel fizetni kívánok számára biztosítanak utólagos befizetési lehetőséget a kerületi parkolási irodákban egységes 3 órás díj megfizetésével. Tehát szerintem az van,
0: hogy... Akkor is a fél órát álltam, ott 3 órát kell kifizetnem.
1: Pontosan, igen.
0: Tehát, hogyha 800 forintos a parkolóhely, akkor az 3x800 forint.
1: 2400
0: forint. Akkor is, ha csak egy fél órát álltam ott, ez az ajándék a nyugdíjasoknak.
3: Így van. Igen. Meg még az,
0: hogy köszönöm, az, főváros.
3: Nem lesz ingyenes a parkolási iroda előtt sem, tehát azért megint fehetsz 3 órát, hogy bemész. Igen.
0: És hogy utólag? Tehát ezt nem értem. Tehát leállok, nem tudom, a Dob utcában, és ott állok valamennyit, tök mindegy. És akkor el kell autóznom az irodába,
1: igen.
0: És azt mondani, hogy jó napot kívánok, a Dob utcában parkoltam 1,5 órát.
1: Igen,
0: csak kérdezem, hogy így működik, igen. És azt mondják, hogy jó, hát 3-at lehet csak fizetni egyben, és akkor kifizetek 3x800 forintot, és akkor törölnek, mert akkor már nyilván ez a
1: rendszerbe
0: ez a smasszerbe, berakod a rendszerbe.
3: Valószínűleg.
2: Szerintem igen. Ennek így kell, hogy elautózol a Dob utcából a Lehel utcára, mert ugye arról volt szó, hogy valami nem minden kerületben.
0: Ebben a városban, ami is állandóan áll, igen, elautózom az irodába. Hány ilyen iroda lesz egyébként, hogy be tudom fizetni?
1: Hát ezt nem írják, csak annyi a lényeg, hogy mindenki fel van ezen háborodva, és ezért hozták létre ezt, hogy akkor bizonyos irodákban, de nem írja, hogy ez
3: valamiért
1: pontosan...
3: Valamiért az rémlik, hogy kerületenként lesznek ilyen irodák.
0: Kerületed mekkora egy kerület?
3: Én tudom. Én tudom.
0: Ez eszement komolyan
1: nem,
0: mondom.
1: Szerintem, igen, nem gondolták végig, hogy mi lesz, de majd most ki fog derülni, itt pár napon belül óriási felháborodás lesz, hogyha nem tudnak fizetni, vagy büntetéseket kapnak.
0: Én régóta applikációval csinálom, tehát engem nem érint, mások nevében háborodok fel. Na jó, majd meglátjuk, mi lesz. Gyerekek, jövünk vissza, képzeljétek el, egy amerikai 37 éves youtuber, egy nő egyébként, Laura, kitűzte céljául, hogy a mai nőket, akik szerintem már túl emancipáltak, túl feministák, megtanítja felső kategóriás feleséggé válni. A nőket.
2: Én kíváncsian várom.
0: És ez nagyon-nagyon úgy néz ki, tehát az ő elvei azok, amiket egyébként az 50-es években vallottak Amerikában, hogy te, mint nő, várd mindig frissen, illatosan, szép megcsinált hajjal, szép ruhában, egyébként vacsorával, meleg vacsorával a férjedet haza, mert ő dolgozik, érted? Uh-huh. És ne zaklasd a te problémáiddal.
1: Nem is lennének.
0: És legyél hozzá nagyon kedves, és akkor ez így a jó feleségmodell.
3: És ő azt mondja, hogy ezt a nők már elfelejtették, pedig ez a boldog női életnek egyébként az útja.
0: Na megnézzük, hogy ez a boldog női életnek az útja, csak egyszerűen túl emancipáltátok magatokat, és ez egy tévút volt.
2: Igen.
0: Vagy ez egy nagyon nagy tévedés, és örökre temessük el ezt a fajta nőmodellt.
1: Nézzük meg.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is lett.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
11: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
10: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
11: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
12: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
15: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Ügyeleti rendszerint működik ma az egészségügyi ellátás. Keresett a magyar uborka. Hidegfront közelít záporokkal, zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Abszolút meleg rekorddal búcsúzott egy időre a sivatagi forróság. Tegnap 42 fokot mértek Széchenyben, de a főváros is átadta a korábbi csúcsot a múltnak. Lágymányoson tegnap 41 fokot mutatott a hőmérő. Ma már több felé készülhetünk záporokra, és hamarosan több fokkal visszahűlhet a levegő is. Részletek a hírek végén. Ma van a Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja, munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, a fogorvosok és a szakorvosok. Az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek. Itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. A Semmelweis napot 1992 óta ünneplik, július 1-je pedig 2011 óta munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb. Mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
19: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
18: Megnyílt a biodóm a fővárosi állatkertben, a városi oázis a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A négy évszakos helyszín közösségi térként is működik majd. Már úton egy hideg front, végre fellélegezhetünk, de hogy mire készülhetünk pontosan, az most kiderül. Ma a naposabb délelőtti órákat követően egy nyugat felől közeledő hidegfront hatására egyre több felé eshet majd. Helyenként heves zivatar is lehet, felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A hőmérséklet 34 fok körül alakul, ám a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Holnap a Dunántúlon kisüt a nap, a Dunától keletre viszont jelentős mennyiségű csapadék hullhat. 30 fok körül lesznek a maximumok.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható, adta hírül az Útinform. Közben az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között, a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Vezessenek körültekintően.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra 13 perc van, most jó reggel, szevasztok, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Minden hallgatónak szép napot, jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hát erre a parkolásra rengetegen írtak, most csak kettőt. Ha autód van Budapesten, és nincs nálad a telefonod, fizes, felháborító. Köszi, hogy beszéltek erről, puszi Éva. Másik külföldi turista nem tud mobillal parkolást fizetni, de tud. Hát, ha letöltöd a Oszi, Szlovákiából üzent amúgy, tudsz, hogyha letöltöd az applikációt. Egyébként vannak olyan applikációk, én az Easy Parkot használom, ami azért jó, mert Európában a legtöbb országban is tudod használni, nem csak Magyarországon. És jól működik, Anette. Átvette tőlem ezt a szokást.
3: És én Ausztriában is használtam.
0: Igen, én Olaszországban, Spanyolországban is használtam, szóval működik.
2: Na, aki mondjuk nem ennyire rutinos, annak valószínűleg egy kaland lesz. Lehet, hogy nem is olcsó kaland.
0: Persze, nem, abszolút felháborító. Gyerekek, szóval én annyira szeretem nézni ezeket a régi reklámokat, német reklámok, 70-es évek, sőt 60-as évek, és ha kajáról van szó, fűszerről van szó, mosószerről van szó, mindig ott van a tühtig, német feleség, jó frizura, szép ruha, mosolygós arc, és ott van a férj, aki egyébként öltönyben van, mert ő úgy jár dolgozni, és a család harmonikus, és az asztal meg van terítve, a ruha, meg a törőköző, meg mindenki van mosva is illatos.
2: És mindenki mosolyog, ugye?
0: Mindenki mosolyog. Ja. Így van, tehát gyakorlatilag ezekből is lehet látni, hogy a házasságban a nő feladata az otthon rendben tartása, a gyerekek nevelése, a háttérbiztosítás nagyon-nagyon fontos, mert ugye a férj meg keményen dolgozik. Szóval, ez a felfogás régi módinak számít-e?
1: Szerintem egyébként annyira nem. Tehát azt azért mi nők tudjuk, attól, hogy mi dolgozunk, hogy az otthon megteremtése, az szerintem a mi feladatunk, és nem a férfiaké.
3: És csináljuk is.
1: Így tehát van, a munka mellett.
3: A gyereknevelés mellett.
0: Hallod, azt már kórusban mondták. Mondjak, ez a két nő, aki semmilyen otthont nem teremtett meg másnak.
3: Mi az? Dehogy
0: magadnak egy jó kis izé, kis stúdiólakásod van a 13. kerületben, ahol izé, ahol...
3: De hát én elszáron is.
2: Rocsog, ezt megleves.
0: Miért? Azt már, hát nem házi asszony vagy. Mit teremtettél meg otthont ott?
3: Tehát, akkor
0: meg volt a rendben, lecseréltetted a függönyét, ennyi volt.
3: De hát azért én takarítok ott, meg segítek a Csabinak, meg minden. Tehát azért én ott is kiveszem a részem a házi munkából.
0: Jó, nem teljesen erről szólnak ezek a reklámfilmek, de legyen így, érezd így. Jó.
3: Köszönöm.
0: Szívesen. Oké. Okay. Nem mondom, miért beszélünk erről. Itt van egy 37 éves amerikai nő, van egy YouTube csatornája, és ő szeretné megtanítani a tradicionális feleségmodellt. Mert azt mondja, hogy a modern házasságok azok nagyon eltávolodtak a hagyományos értékektől. És most ez a lényeg. Erről beszéljünk ma. Úgy hívják egyébként a csajt, hogy Laura, és ő meg akarja nektek tanítani, hogy hogyan lehettek felső kategóriás feleségek.
3: Ja, hát arra kíváncsi vagyok.
0: Hát kérdés, hogy szeretnél-e felső kategóriás feleség lenni, Anett?
3: Nem tudom. Van olyan része, ami tetszik, és van olyan része...
0: Tetszik-e ez a cím? Felső kategóriás feleség. Jó, akkor elmondjuk az utat.
3: Jó, mutasd.
0: De szeretnél felső kategóriás feleség lenni, Évi?
1: Hát, ha persze, hogy szeretnék, hát ha nem kellene dolgoznom, és eltart valaki, és akkor pár dolgot kell csinálnom hozzá, azt azért elviselném.
0: Tudod, hogy miről beszélsz most? Az 50-es évek Amerikájáról. A legszebb korszakról, amikor Elvis Presley énekelt.
1: Azt azért bírnám.
0: Amikor szárnya volt a Cadillacnek.
1: Azt is bírnám.
0: Amikor
1: mi volt?
2: Minden házon amerikai zászló.
0: Minden házon amerikai zászló volt.
1: Egy ilyen családi idillt, amit most leírtál, pont ezt el tudnám viselni.
0: Ez a fotó egyébként, amit most látunk, biztos ti is láttatok sok ilyen amerikai filmet az 50-es évekből, ez a családi idillt. Itt van a nő, gyönyörű, szép, nyári, sárga ruhában, egy ékszervallrat, a gyöngysor, haja megcsinálva. Apa, tényleg, hát azért ő is úgy néz ki, mint egy fotomodell, de öltönyben, az aktatáskával, ő most ért haza a munkából, és jól fésült gyerekek, egy kisfiú és egy kislány. És egyébként ott áll a Cadillac, vagy mi, és egy előkertes családi házban élnek. Ez a modell, amiről beszélünk.
3: Nagyon tetszik.
0: Akartok-e így élni?
3: Igen.
0: Ja, hát akkor nincs miről beszélnünk, akkor megvagyunk.
2: Fél hét óta stratégiát váltottak, úgy érzem.
1: Hát de így kire szeretne élni?
0: Hát én erről beszélek.
1: Oké, okay, de nézzük már meg azért, majd egy picit magyarosítjuk ezt a történetet, hogy hol...
0: Ugyanez van? Volt Magyarországon. Egy különbség volt, nálunk nem voltak ilyen autók, ott Eisenhower volt az elnök, nálunk Rákosi vezette az országot, amúgy ugyanez volt.
2: Szép frizurák, meg minden.
0: Így van, és szőrös hónajak. Tehát ez, de Magyarországon is ez volt.
1: Jó.
0: Csak picit szegényesebben. Na jó. Jó. Szóval a lényeg az, hogy azóta mi történt, 50-es évekről beszélünk, azóta ugye a nők megtettek egy hatalmas utat az emancipációért, és függetlenné váltak, önmegvalósíthatnak, és aztán most itt van a parancs ettől a nőtől, hogy gyerekek, állj, ugorjunk vissza az 50-es évekbe, mint nők, és nőként mondja. Szóval ő kiáll amellett, hogy a nő legfőbb feladata a háztartás vezetése, azaz a főzés, takarítás, bevásárlás elvégzése, amíg a férj ugye megteremti az anyagi hátteret, és a férj dönt a nagyobb családi kihívásokról. Tehát ő úgy fogalmaz, hogy teljes felelősséget vállal a dolgokért, mármint a férj, így én biztonságban vagyok, én a nő, és arra a területre összpontosíthatok, amelyre természetem szerint hivatott vagyok, anélkül, hogy stresszelnék, hogy elveszíteném a nőiességemet.
3: Ez egyébként mind szép és jó, csak ehhez nem csak a nő kell, hanem kell egy olyan férfi, aki például nem tolja az orrunk alá minden nap, hogy te, én teremtem meg a dolgokat. Tehát, hogy ehhez nektek is változnotok kellene vissza az 50-es években.
0: Hogyan változunk, mondd el?
3: Hát úgy, hogy például akkor kapjak bankkártyát, korlátlan használatra.
1: Igen.
0: Anett megpróbálta értelmezni Laurának a küldetését?
2: De teljesen. Csak 50-es évek Amerikáját úgy beültette 2026-ban. Jól van, akkor kapja korlátlan bankkártyát. Kész.
0: Azt a mindenit.
3: Mert akkor nekem nem kell dolgoznom, és akkor tudom azt, hogy
0: de nem kell dolgoznod, neked ezt kell csinálnod.
1: Oké, de ti is fogadjátok el, hogy mi nem dolgozunk, mert az is egy kapcsolatban nagyon nagy probléma.
2: De miért van az, hogy ennek a komplex halmaznak csak azt a részét, de látjátok, hogy bankkártyát és nem dolgozunk. A Laura meg pont a másik oldalát akarja megmutatni, hogy mitől lenne egy jó karriercél újra ez a nőknek, és mitől tudna egy egészséges, boldog női karrier kialakulni ebből.
0: Hogy ez a karrier, érted? Az otthon.
1: Én értem, nem, tehát nem voltam annyira retardált, hogy nem fogtam volna föl, csak az a probléma.
0: Tudod csinálni ezt.
1: Én azért mondom, de most nekem nincs párom, de ugyanúgy gondoskodom magamról és a házról, és hogyha mondjuk
0: örülök, hogy fürdesz, meg mit tudom én.
2: Én már tegnap is mondtam, hogy bravo.
1: De miért? Leülök az asztalhoz, és megterítek saját magamnak. Kimosom a ruháimat. Tisztaság van a házban. Tehát most
2: örület.
1: Abba, ha bejön valaki, ugyanezt kapja.
0: Gyerekek, nem ez az álmotok most őszintén? Mert te magadat mosod, meg mit tudom én, terítesz magadnak, és ott magányosan elmajszolgatod a májkrémes szendvicsedet, de neked nem ez a vágyad, amiről itt beszélünk most.
3: De, nekem nagyon tetszik. Nincs vele problémám, csak mondom, ehhez az
0: biztonságban vagy.
3: Hát remélem.
0: És nőként vagy kezelve.
2: És tudod, ami kirajzolódik nekem két dolog, hogy itt nincs feszültség, nincs stressz a házastársak között, mert mindenki érzi azt, hogy hol van a szerepe, mi az a halmaz, amiben neki teljesíteni kell, nincs kavarodás, és egyébként valószínűleg még a válás sem annyira sűrű, mert mindenki szépen megy az élete úgy.
0: Nem volt annyira sűrű a válás, így van. De most te például a nagy emancipáltságodért, nem tudom, egyenjogúságodért, ezért te megküzdöttél, vagy ez már az öletbe hullott?
1: Megküzdöttem, mert nem hullik ez az öletbe.
2: El kellett kergetni a csomó mindenkit
1: nagyon
2: hozzá.
1: Nagyon sok mindenkit ért.
0: Fenyegetni,
1: nagy kerítést építeni. Tehát, hogy itt azért voltak fontos tételek, hogy...
2: Kemény küzdelem ez a függetlenség.
1: Igen.
0: A Gyuri nagyon jól fogalmazott, hogy ez egy karrier cél lehet. Tehát ezt ne úgy fogjátok fel, hogy megvagytok alázva, hanem hogy ezt fogjátok fel karriernek, és ne itt rádióban próbálj hírszerkesztősködni, te meg nem tudom, úszodát menedzselni, vagy velünk bohózkodni, így van, hanem hogy a karriered az, hogy otthon betolod a marhasültet, és szép vagy. Érted?
1: De ezt meg tudom csinálni egyébként a munkám mellett is.
0: De nem, nem, nem ez a baj, itt rontjátok el.
2: Igen.
3: De mi attól félünk, bocsánat. Tehát attól félünk,
0: válunk,
3: én
0: mi?
3: Nem.
1: Igen,
3: hát az is igen. Az is, meg hogy a mai férfiak szerintem nincsenek erre felkészülve, vagy csak nagyon kevés, hogy például eltartson kvázi egy nőt, aki otthon
0: nem,
3: egy családot.
0: Én csak ezt a modellt látom.
2: Igen, hát itt mindenki erre utazik amúgy.
0: A Hot magazin ilyenekkel van tele.
3: Jó nekik.
1: Hát azt nem olvasom.
0: Hát de nézd meg, hát a Goldigerekkel van tele, kivéve a Csepreg Éva.
2: Ja, akkor
0: hát legalábbis a mostani.
2: Mostani számban, ilyen.
0: Tehát, hogy ez a modell, hát csak Goldigernek hívják.
3: Oké, Gábor, de például én most, ha feladnék mindent, és odaköltöznék Ásztára, nem biztos, hogy a Csabinak ez tetszene két hét után, vagy két hónap után.
2: Nem bízná benne igazából, hogy ez így tud működni.
3: Meg akkor be kellene fognom a számot.
0: Jó, én elmondom, hogy mit mond Laura. Be kellene fognod a szádat, elmondom, hogy mit kell csinálnod. Laura azt mondja, arra tanítom a nőket, hogy dicsérjék a férjüket, élvezzék a házasságukat, és száműzzék a modern, feminista gondolkodást a kapcsolatukból. Uh-huh. A kurzusaimon olyan témákról beszélünk, mint a megbocsátás, a kommunikáció, önmegjelenés, külső ápoltság, a fél támogatása és bátorítása.
1: De ezt csináljuk egy kapcsolatban is.
0: Na. Nézd már meg, hogy te mennyiben hasonlítasz arra a nőre.
1: Hát nagyon sok minden.
0: Az, ott azon a fotón.
1: Ne haragudj, ma hoztam nektek paprikát. Az nem marhasült, hanem paprika. Gondoskodtam.
0: Eleve ez a, már a hangsúlyod is tenyeres talpas. Hoztam paprikát.
2: Ugye ez a, lesz-e neked paprika?
0: Nem elég jó?
1: De pont ez a baj. Miért nem azt mondtad, hogy milyen kedves vagy, hogy ma frissen szedtél nekünk paprikát? Erre te mit mondasz? Hogy nézel ki?
0: Nem, te azt állítod, hogy te már ilyen vagy. Nem vagy ilyen. Jobb, ha tőlem tudod. Jaj. Nem vagy ilyen.
1: Köszönöm, hogy ma felnyitottad a szememet, egy teljesen más képet látod.
0: De ki is fogom támasztani gyufaszálakkal.
2: Kétszer-háromszor elvégezed egy Laura kurzusát.
0: De egyébként ez nagyon hasonló. Az 50-es években tényleg voltak ilyen nevelő filmek, az amerikaiaknál ilyen népnevelő filmek, tévéműsorokban terjesztették. Egy ilyet hallgassatok már meg, hogy ez hogy szólt akkor?
4: Vessünk egy pillantást a modern, virágzó amerikai otthon békéjére. Mert mit ér a szabadság, ha a családi fészekben nincs katonás vend? Nézzék csak az otthon büszke urát, Johnt. Miután egész nap kimerítő szellemi munkát végzett az irodában, vagy a gyárban irányította a gépeket, fáradtan tér haza. És kivárja a küszöbön, ahogy egy kötelességtudó asszonyhoz illik. Természetesen a bájos felesége, Méri. A modern tudomány és a háztartási gépek elképesztő fejlődése, mint a csodálatos új automata mosógép, végre felszabadította a gyengébbik nemet a nehéz fizikai munka alól. Mérinek ma már nincs más dolga, mint hogy tündököljön. Mi sem természetesebb annál, hogy mire a férje hazaér, a lakás ragyog a tisztaságtól, a gyerekek megmosdatva csendben játszanak, a sütőben pedig már ropogósra sül a marhasült. Gondoljanak bele, uraim, mi lenne velünk ezek nélkül a dolgos, kiszolgáló kezek nélkül?
0: Igen.
4: A nő legnemesebb hivatása és egyetlen boldogsága mégiscsak az, hogy biztosítsa a hátországot a teremtés koronájának. Méri pontosan tudja, hogy az ő feladata a fészek melege. Egy kedves mosoly, egy pohár behűtött ital a megfáradt férjnek, és a biztos tudat, hogy a vacsora időben a nőknek jobb hallgatni, amíg a férfiak a világ komoly dolgairól beszélgetnek. Hiszen lássuk be, a bonyolult politikai kérdések és a gazdaság vezetése túl nagy terhet rónának a nők törékeny vállára és érzékeny lelkére. Hagyjuk meg a döntéseket a férfiaknak. A hölgyek pedig fessenek rúst, és maradjanak meg annak, amiben a legjobbak. A házasság ékes díszének.
3: Ez a narrátor...
0: Én meghatódtam most. Én meghatódtam. És az életemet egy kudarcnak tartom. Így éltek emberek, Gyuri.
2: Sőt, lehet, hogy a mai napig is van, akinek sikerül.
0: Hol vannak?
2: Nem tudom.
0: Ti mit szóltok ehhez? Milyen érzés kavarok benned, Évi?
1: Hát ez az automata mosógép nagyon meghatott, hogy végre ezt a munkát elvitték.
2: Nem is azt érezted ebben a kis bejátszóban, hogy milyen érzés szeretve élni?
1: De lehet így élni.
2: Szeretetet éreztem ebből.
1: De szeretetben élnek most is a párok, csak mind a két fél dolgozik. És ugyanúgy a háztartás az a nőké.
0: De nem érted, ez nem működik, ha mind a két fél dolgozik. Nem tud így működni, mert te is hazahozod a stresszedet, ápolatlan vagy, a marasú.
1: Nem készül el,
0: mert arra hivatkozol, hogy te is dolgozol. Tehát pontosan az egésznek a komplexitása cserepekre hullik.
2: Igen. Szinte ide hallom, hogy a konyharuhát odavágod az asztalhoz, hogy én is egész nap dolgoztam, igen, segíts elmosogatni.
0: De itt bicsaklik meg az egész.
1: És ha ezt nem mondanánk, akkor ti örülnétek?
0: Nem, figyelj, a helyzet az, bennetek van egy genetikai kód, nem? Bennetek annyi, hogy jól akartok élni. Ez a küldetésetek.
1: Ez a küldetésünk, így van.
0: Mi más? Sorold
1: semmi
0: még.
1: Nem az, amit
0: te most gondolsz magadról, ami a kódod.
1: A kódom. Nekem a kódom az, hogy fizessenek sokat érte. Ez be van kódolva.
0: Na. Nagyon nehéz a Risto Vévit eltéríteni egy finom amerikai háziasszony és a prostitúció útjáról. Tehát, hogy ő lássa a különbséget. Ő nagyon könnyen lecsúszna, ha engednénk. Ugye?
2: Úgy csúsztál el, lejtőd, csúszdál.
0: Igen, ezt nem engedjük, Évi.
3: Igen. Jó, de ez az amerikai nő, tehát leírta a narrátor, hogy ő egy szolgáló ebben a családban.
1: Igen, kiszolgáló személyzet.
2: De még mindig nem értitek, hogy erre ők karrierként tekintenek, hogy a nő karrierje ez volt, és ettől ő boldog, és komfortos a saját életében. Gyuri, tehát, hogy ez neki egy öröm, hogy ezt ő tudja csinálni, és a családját, akiket szeret, ő tudja menedzselni, egy menedzser ez az asszony igazából.
1: Igen, én szerintem ma a felesége 99%-a menedzser, csak még dolgozik is mellette.
3: Igen.
0: Nem értitek, hogy az állandó konfliktus, nálatok állandó konfliktus van a net, hogy ez abból van, mert te állandóan erősködsz az egyenjogúságodért, meg a jogaidért.
3: Hát az biztos, hogy mondom.
0: De ezt kell elengedni, mondja Laura, ezt engedd el, neked, csináld már meg a hajad.
3: Jól van.
0: Délutánra, okay. Marhasültet told be. Csitítsd el a kutyákat, és adj egy hideg drinket a férjednek, ha hazajön a szőlőből.
2: És dicsérd meg, hogy jó, ki van gyúrva, vagy igen. Valami.
3: Jó, hát megcsinálhatom. Ez ma?
0: Nem ma, ez egy élet.
2: Ezt a következő 40 évedben.
1: Nem vállalt be! Meg ne próbáld! Hát egy nap is kegyetlen lesz.
0: Egyébként az a baj, hogy én már nem tudom, mit akartok, mert ugye ti a férfiakat nagyon megszeridítettétek. Tehát, hogy nagyon sok pasi már nőies. Én is már nőies vagyok. Egyébként fél hosszú a hajam.
2: És ezt a nők csinálták veled.
0: Így van, abszolút.
1: Ki mondta, hogy ilyen legyen a hajad?
0: De nem tudom. Hát érted, ezt csináltad belőlem.
2: Igen, mert amit szerettek, nyilván afelé megyünk. Tehát ami felé van érdeklődés, úgy alakítjuk magunkat.
0: Nézd, gyöngykarkötő van rajtam. Igen, hát normális vagyok, feminin vagyok.
1: Igen.
0: Hát én pasi akarok lenni.
1: Hát akkor gyerünk, öltöny, aktatáska, gyúrt ki magad, és aztán...
0: De figyelj! Hidd már el, tehát ezek a táboroknak már történelmileg vége, ahol te itt tudnál parancsolni. Tehát, hogy... Beszélj már úgy hozzám, mint egy kedves nő.
1: De ahhoz kell egy kedves partner is. Tehát nem tudok úgy...
2: Minden változás belőlünk indul, tudod, ezt mondja a pszichológia, és akkor a változik a világ, ugye? Hogyha belőled ki tud indulni a változás.
1: De mi, hogy magadban? Mondjam meg neked, hogy mondjuk legyél férfiasabb? Drágám.
0: Hát üvölts le, hogy szoktál.
1: Igen. Tehát most ha azt mondom, hogy drágám, hozd a szerszámos készletedet, akkor az fogod tudni, hogy hol van? És hogy használt? Tehát, hogy vagy öltöz fel, és öltönyben gyere ki, és csináld meg a hajad rendesen, és legyél igazán kemény férfi, akkor az menne?
0: Nem hiszem, hogy ez így működik, hogy te parancsolgasz. Tehát te tényleg csak ebben élsz. Valószínűleg így is éltél egészen addig, amíg ki nem húztunk a vízből. De. Hanem pontosan arról szól, hogyha te elhelyezkedsz ebben a rendszerben úgy, ahogy itt hallottad most itt a hangbejátszásból, látod a fotókon, ahogy Laura elmondja, te ebben a rendszerben úgy helyezkednél el, akkor valószínűleg én is olyanná válnék. Érted? Azzá férfivá válnék, ha ti nők képesek volnátok így a kódotok szerint viselkedni.
2: Csak az a baj, hogy a nők fejében képzavar van, és emiatt mi is össze vagyunk zavarodva. Tehát egyszerre tolják azt,
0: rózsaszín pólón van, Gyuri.
2: Nekem
0: rózsaszín pólón.
2: Igen, én abban vagyok. Éppen ma is.
0: Ne ügyesd, én nőjesen vezetek.
3: És milyen? És milyen jól?
2: A nők egyszerre tolják azt, hogy hordjál a tenyereden, de egy önálló, erős, független nő vagyok. Hát most hogy igazodjunk el ebben?
0: Mi? Hát úgy, hogy akik nője, igen, hát én több hajlakot használok, mint te.
3: Az biztos, de...
0: Szóval, hogy teljesen perverz a világ, azért, mert ezt ti akartátok. Ez az emancipáció ára.
3: Igen, és ezzel alapvetően nincs is probléma.
2: De van, sok.
1: Hát nekik nézd meg, mennyi van, látod?
3: Hát Gyuri, nem kell megrendelned a rózsaszín pólót, tehát, hogy nem kérte senki, te akarsz.
0: De megint nem érted. Nem ezen múlik, hogy a Gyurira ráparancsolsz, hogy milyen pólót rendeljen, hanem, hogy ő férfinak érezhesse magát melletted, mellettetek.
2: Igen.
0: Én is férfinak érezhessem magam mellettetek.
2: Attól nagyon férfias leszek, ha megparancsolod, milyen színű pólom lehet.
0: Kérdez, persze.
1: Mitől érzitek magatokat férfiaknak mellettünk? Azért, hogy
0: ha hazajövök a munkából, ott van a marhasült, szép vagy, illatos vagy, a gyerekek csendesek, nem traktálsz a problémáddal, hanem meghallgatod az enyémét, és este még esetleg össze is bújunk.
1: Ez egy oldalú, nem?
0: Tehát nem, nekem ez nem neked is jó. Ez a lényeg ebben, hogy ez neked is jó.
1: De az én problémámat kinek mondjam?
0: Nincs problémád, nem érted, nem mész ki az utcára.
3: Na, hát itt van. Itt van a megoldás.
2: Ebben a modellben mi férfiak megvédünk titeket minden problémától.
0: Igen. Miért nem jó ez?
1: Mert szerintem nagyon uncsi.
3: Igen,
1: hát mindig unalmas. Csak téged nézni, hát persze, azért egy idő után
2: persze,
1: unalmas.
2: Persze, mint a Netflix meg az Insta idejében, persze, hogy a jó az unalmas. Kell az érted ott, amit látsz, az kell neked. Elhitetik veled, hogy ez így nem frankó.
1: Neked izgalmas lenne, ha minden nap otthon ülne valaki, várna haza, és tényleg az ingerszegény környezetében ő totálisan elbutulna?
0: Nem erről van szó, hogy elbutulna, hát ebből is sokat lehet tanulni.
3: Mi a
0: marhasült? A marhasültből, igen, Anne, te tükörtojást nem tudsz megcsinálni, tehát marhasült, igen, nagyon bonyolult, hidd el, jól megcsinálni. Jó, tudod mi az, hogy kérget sütni valamire egyáltalán? Karamellizálni?
3: Dehogy is tudom, de megtanulnám egy hét alatt, és utána unatkozni.
0: És mit kérnél cserébe?
3: Bankkártyát.
0: Gyuri, adjuk fel, vegyünk egy pár rózsaszín pólót, aztán...
2: Ennyi. Hajtsuk bele a fejünket ebbe,
0: de
2: ami
0: van. De tényleg? Hát nézze, arra a képre nézzetek, hát ennél nincs tökéletesebb, mint ez a család.
3: Nagyon tökéletes. Nekem pontosan az a problémám, hogy elvennétek az erőnket, tehát amivel mi is nők tudunk lenni, tehát hogy nem lenne döntés.
1: Mi csak eszközök lennénk az
0: életekben. De erőt akartok, ugyanakkor mi hordozzunk a tenyerünkön, ahogy a Gyuri mondja. Független nő vagyok, de azért bele akarsz ülni a tenyerembe. Minek?
2: Hát akkor minek? Igen. Vagy ez, vagy az.
0: Most látom, fejtörést okoztam, Anett.
3: Nem okoztál.
0: Összezavarodtál, mint...
3: Nem okoztál egyáltalán.
0: De, mint egy boxó, aki meg van ütve.
3: Pont azért tudunk felnézni rátok a férfiasságotok miatt.
0: De nem vagyok már férfias. Már szörtelintem a hónaljamat is.
3: Jó van.
2: Én bokazoknit hordok.
3: Jó van, csajok, menjünk.
1: Na...
0: Gyerekek, nem jutottunk sehova. Szerinted valamit sikerült elültetnünk a fejükbe?
2: Hát, megint csak lehengereltek minket, ledózeroltak. Ez van, csak védekezés.
0: Igen, csak mi védekezünk. Jó, ezt nyomtassuk ki az Évinek, ezt a képet.
2: Jó.
1: És mit csináljak vele?
0: Nézegesd, mert ez, mert amúgy nincs kiút neked már.
1: Jaj, köszönöm szépen.
2: Akkor ebből fogjuk kinyomtatni, pont beférjen a pénztárcádba, jó?
1: Hogy ilyen nem leszek soha.
0: Na jó, kérdezzük meg a női hallgatónkat, amikor egyértelműen éreztél olyat, volt olyan helyzet, hogy dolgozó nő helyett sokkal szívesebben élnéd ezt az 50-es évekbeli háziasszonyok életét. Tehát, hogy egy sokkal inkább lennél ilyen tradicionális feleség, főz, takarít, lesed a férjed kívánságait, és cserébe viszont semmi mással nem kell foglalkoznod. Egyébként Anettnek szerintem ez a titkos vágya.
2: Persze. Hát ő egy hét alatt örömmel csobbanna bele ebbe az életbe.
0: Igen, csak teljesíteni is kell. Tehát nézd meg ezt a marhasültet a fotón, ez nem lenne.
2: Igen.
3: Ezt azért meg lehet tanulni. Tehát én meg tanulékony vagyok. Gyorsan egy-két hét alatt szerintem már olyan marhasültet csinálnék, hogy...
0: Szóval neked tetszene ez. Na, a lényeg az, hogy amikor kedves drága nő, te, aki most dolgozol valahol, autóban ülsz, hallgatsz bennünket, és azt mondod, hogy volt egy olyan pillanat az életedben, amikor azt mondod, hogy inkább az 50-es évek háziasszonyok élete az lenne az igazi számomra. Hogy volt egy ilyen, amikor valami megbicsaklott ebben a nagy emancipációs karrierépítős életben, jó? 0620-22-22-122.
4: Ez a Pocskor a Retro Rádióban. Tudnék mesélni, behívjatok.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 455 forint. Mindig Aldi.
9: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
10: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
13: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, univer.
14: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
15: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Elkészítik Magyarország új klímatörvényét, házi kedvenceinkre is figyeljünk a kánikulában. Záporokkal, zivatarokkal jön az enyhülés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a parlamentben bejelentette. Ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlotta, Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hűségben, a fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt. A hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztet, hogy a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hidegfront is okozhat hálózati meghibásodásokat. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hűség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
18: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon át tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégethet a tappancsaikat, próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután üves területre lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
17: Gigászi harcsát fogtak a Tiszából, a hal hossza 265 cm volt, a súlyát 110 és 120 kg közé becsülték. A horgászok miután megmérték és fotózkodtak vele, visszaengedték a halat a Tiszába. Ma a naposabb délelőtti órákat követően egy nyugat felől közeledő hidegfront hatására egyre több felé eshet majd. Helyenként heves zivatar is lehet, felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A hőmérséklet 34 fok körül alakul, ám a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Holnap a Dunántúlon kisüt a nap, a Dunától keletre viszont jelentős mennyiségű csapadék hullhat. 30 fok körül lesznek a maximumok.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ott irányonként egy-egy sáv járható. Közben az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és 171-es kilométer között ugyancsak aszfaltoznak, és egy hídjavítási munkálatait itt végzik, a belső sávba terelik a járműveket. Csomópontot építenek az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében, az 59-es és 62-es kilométer között. Mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot ott is lezárták.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: fogták ezt fel, hogy is mondjam, komolyan, tehát amikor ez a rendre utasító, ezek az idők már elmúltak, bocsikám, meg nem tudom, ezért. Sokan értették benne a humort, azt a kis tükröt is egyébként, amit próbáltunk felmutatni egyeseknek, illetve azt a dilemmát, hogy egyébként tényleg jó úton van-e az emancipációval járó többi jelenség, mint például a férfiak eltúnyulása, meg ilyesmi, igen. És hogy valóban ezt akartátok-e. Tehát hogy nagyon sokan ezt nagyon jól érezték.
1: Igen, nem csak rengeteg feszültséget, meg terhet rakott a nőkre is amúgy ez a helyzet, meg tényleg zavarodottságot. Ez kint kérdések.
0: Igen, és azt kérdeztük ugye, hogy volt-e olyan, ugye női hallgatónktól, hogy itt a dolgozó nő helyett szívesebben ezt az 50-es évekbeli modellt élted volna, volt-e olyan élethelyzeted, amikor ez így volt, és Andi azt írja, hogy igen, egyszer előkerült ez a helyzet az életében, válás után is. Ezért el is vált 20 év után, és nagyon tetszik neki a téma. Hallgassuk meg, hogy Andinál ez miként jelentkezett. Szia, Andi, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt nektek is!
0: Jó reggelt, Andi, drága! Szóval, hol volt az a pont az életedben, amikor úgy érezted, hogy úristen, ez a régi modell, amit itt próbáltunk az Évinek a torkán leerőltetni, hogy ez egyébként nem is volt olyan rossz?
2: Vannak jó pillanatai, igen, lettek volna, én 20 év után döntöm, vagy hát akkor fordult meg a fejemben, mert ez volt a kérdés, hogy mikor, akkor fordult meg, míg 20 év után elváltam.
0: Bocsánat, te melyikben éltél? Tehát ebben az 50-es évekbeli modellben éltél 20 évig, és ezért váltál
2: nem,
0: le?
2: Nem, eltartottam a férjem.
0: Ja, te eltartottad a férjed.
2: Mindenben, igen, mindenben.
0: Aha. És 20 év után azt gondoltad, hogy de jó lenne ez fordítva?
2: Hát, igen.
0: Elhiszem.
2: Igen. Jól esett.
0: Na mesélj! Mesélj, mert ez a 20 év, hogy te tartottad el a férfi, ez nyilván a férfira, a férfin is hagy nyomokat. Milyenné vált ő?
2: Találjátok ki. Hát olyan csigává, vagy nem tudom. Hát...
0: Csigává, jó. Okay.
3: Igen.
2: Nem, hát mit mondjak erre?
0: Hát persze, értem. Hát
3: majd én elmondom.
2: Ragadozónak nem mondhatom.
3: Igen. Eltunyult, férfiatlan, megbízhatatlan. Hát, majd én kimondom helyetted, mert nyilván biztos köszönöm felismeri szépen a hangodat, és akkor elővesz, hogy miért mondod adásba. De
1: igen, te meg amúgy is szerintem kimondani ezeket.
0: De már elváltak, ő szívesen mondja. Na mondja, Dévi. Szóval, hogy de ilyen. És akkor, Andi, te ebben hibásnak érzed magad, hogy te magadra vállaltad azt, hogy eltartod őt, így éltek kapcsolatban, és melletted eltunyult, vagy egyébként ő erről egymaga tehet?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Nem volt olyan helyzetben, amikor mi összejöttünk, hogy neki nem volt lakása, nem volt, tehát megélhetésben éppen akkor kezdett, mert 19 éves volt, és nekem meg volt már akkor egzisztenciám, valamennyi, nem sok, és nem is volt más választás, mint így kezdeni.
0: Ez oké, okay, de belekényelmesedett azért?
2: Igen. Igen.
0: Szóltál neki a 20 év alatt alkalmanként, hogy figyelj, jó lenne már kezdeni valamit magaddal, mert nem tudok felnézni
2: szóltál,
0: rád?
2: De vagy... csak 15.
0: Igen?
2: Csak 15 év után szóltam.
0: Addig bírtad. Mit csináltad 15 évig otthon?
2: Elmosogatott.
0: Ennyi, tehát ennyivel hozzájárult, hogy elmosogatott.
2: Ja, meg lenyírta a füvet, és a sövényt, amit most nem tudok megcsinálni, mert nem érem el.
0: Aha, de értem.
2: Ennyi, igen. Egyébként a gyerekek imádják, tehát hogy ezt hát, abszolút nem, tehát hogy a tökéletes apa volt.
0: Oké, okay. Neked miből lett eleged? Pont az, hogy nem férfi volt már melletted?
2: Vagy? Igen, abból. Uh-huh. Abból.
0: Mi lenne az ideális neked? Milyen felállás? Ez az 50-es évekbeli modellt mutattuk be az előbb. Ezt tetszene, hogy most a következő 20 évben így legyen fordítva?
2: Nem. Nem.
0: Nem? Nem tetszene?
2: Egyáltalán nem.
0: Anettnek mit javasolsz? Ő még minden előtt áll.
3: Jól csinálja Anett, ahogy csinálja.
2: Kitartást javasolok, mert előbb-utóbb meg fogjuk unni, tehát hogy én is meguntam. Eddig, amíg ha úgy gondolja, akkor tartson ki. Aztán, amikor meg már nem úgy gondolja, én 15 év után döntöttem így szerintem totálosan, mert na mindegy, és tartson ki, ha úgy gondolja, de ha akkor a válás, hogyha nem. Illetve nem kell elválnia, mert nem ment még, bocsánat.

0: Milyen elszétválni lehet. Jó, Andi, nagyon szépen köszönjük, és most rendben vagy? Van párkapcsolatod, vagy azóta nincs?
1: Volt párkapcsolatom, mert 2 éve váltam el, és most nincsen.
0: Most nincs, oké. Okay. Jó, majd lesz.
1: Majd lesz, kész.
0: Így van, köszi.
1: Most így vagyok, amit mondtál.
0: Andi, köszönjük szépen.
1: Köszi.
0: Köszi, szia. Picit akadozott itt a hang a végén. Na, nézzük, van egy csomó. Azt mondja, a feleségem dolgozik, el tudná tartani magát, de azt mondta, hogy rohadjon meg az, aki kitalálta, hogy a nőknek dolgozni kell. Ő teljesen jól ellene itthon. Jó, jó reggelt, nő téma, én nem vágyom rá, hogy régi típusú nőm legyen. A feleségem tart el engem, menedzserként 3-szor annyit keres, mint én, zárójelben Dániában. Nekem ez így, üzenít Gyú. Dán számról ír, na. És a felesége menedzser is eltartja őt.
2: Hát ő egy szerencsés csávó.
3: Igen.
0: Igen, csak hogy nem ez lesz a vége, mint Andinál.
2: Hát ez kérdés, és általában a férfinél indulnak el a problémák lelkileg először.
3: És a végén úgyis a nő dönt.
0: Te egyébként fel tudnál nézni arra, vagy felnézni, az is egy hülyeség, egy hülye szó, de hogy együtt tudnál élni valakivel, akit te tartasz el?
3: De hogy tudnék együtt élni? Nem bírnám. Mm. Hát így is nehéz felkötni a gatyát, hát gondolj bele, amíg nem csinál semmit.
0: Mm. Anette?
3: Mit mondanék neki délután? Mit csináltál? Semmit. De jó neked. Nem látom magam előtt. Hát valamit azért csináljon.
0: És ha azt mondja, hogy fölhívtam 3 haveromat, pici PlayStation-öztem, tehát hogy elmondja, mit csinál.
3: Attól meg hát falra mennék.
4: Biztos, hogy még ordítanék is.
2: Igen. Nagyjából a Neymar így él, és működik neki.
3: Jó, de azért a Neymar azért dolgozik.
0: Dolgozik. Szóval... Na, bocsi, azt kellene megértse a sok feleség, hogy ne akkor rak ki a melleket, és ne akkor csípje ki magát, hogy valahova megyünk másnak, hanem a férjének otthonban meg. Ezt meg tudnátok érteni?
3: Én érthetem.
4: Értjük is, tehát nincs ezzel gond. Nyilván vannak olyan nők, meg van olyan élethelyzet, van annak olyan napok, amikor persze nem vagy tip-top, de hát az esetek 90%-ában azért odarakjuk magunkat. Ha más nem, akkor úgy érünk haza, hogy a munkahelyről még csinosak
2: vagyunk.
4: Tény,
2: hogy a csajok mindig akkor néznek ki a leges-leges legjobban, és akkor foglalkoznak
0: a legtöbb.
2: Pontosan.
3: Igen, hát akkor vigyetek valahova.
4: Igen.
0: Oké. Okay. Jó a hozzáállás. Drágáim, ma éppen 14 éve, hogy úgymond 70-es évekbeli feleség vagyok. Amíg a férjem reggeltől estig dolgozik, én gondoskodom a házról, a kertről és minden másról. Amikor hazaér, megkínálom egy sörrel, vagy egy kis itallal, együtt vacsorázunk, beszélgetünk, iszogatunk. Gondoskodom róla, hogy itthon végre nyugalomra lelhessen. Ő pedig gondoskodik rólam, rólunk, és a közös, boldog jövőnkről. Üzenném is neki, Viktorom, még mindig szeretlek, de benneteket is bocsi, pusztantás Éva Szlovákiából.
3: De jó, na látod, de ebben az üzenetben én érzem azt, hogy ez nekik jól működik.
0: Az összes üzenet közül ő volt az egyetlen boldog.
3: Tudom, azért.
0: Aki ebben a modellben él.
3: Nézd,
0: arca is frusztrált, ugye?
4: Dehogy is, nem.
0: Hiába mosolyogsz erőltetetten. Ez egy frusztrált
4: akkor
0: arc.
4: Ez kicsorgás.
0: Pontosan. Valakit gondolom, hogy itt az amerikai bejátszást azt mondja, ez megkönnyeztem, olyan szép volt. Én is egyébként egy picit elcsuklott a hangom. A fejem fogom, minden férfi álma egy nő, aki teljes értékűen ellátja azt az oldalt, amire mi nem vagyunk igazán alkalmasak. Tényleg mennyivel jobb egy nő, aki munkából hazaesik, és érezteti, hogy egy darab szar az embere, mert ő még munka után is ténkedik otthon. Érzelmileg és szexuálisan egy szélben szaladó szatyor szintje, mert azért hajt, hogy pénzben legyen önállóbb, ha elhagynák, mert egy lelki kuka.
4: Ó, férfiak, hát akkor itt a lehetőség. Tartsatok el bennünket, és akkor majd mosolygunk, meg kedvesek legyünk, de akkor ne járjon a szátok, hogy nem kerestek pénzt, és mi tartunk el bennetek.
0: Senki nem jár a szája.
2: Nem.
0: Senki nem jár a szája.
3: Mindig éreztetik.
2: Nem, az a baj, amit ebben az SMS-ben is írt, hogy mi bevalljuk, férfiak, hogy van az életnek egy olyan oldala, amire mi nem is vagyunk alkalmasak. Tehát mi ezt bevalljuk, de ti nők lenézitek azt az oldalt, ezt a főzni, meg a gyerekre gondoskodni, meg a férjét dicsérni, várni haza.
4: Nem csak erről beszéltünk, hogy egy nőnek a munka mellett még ugyanezeket a dolgokat, mint az 50-es évekbeli amerikai háziasszonyoknak még meg kell csinálnia.
3: Így van.
4: Szó nélkül.
0: De nem csináljátok.
4: Dehogy nem.
0: Hát én még életemben nem kaptam marhasültet. Soha.
3: De most. Mi de? Nem egy marhasült.
0: A grillsirke a Tesco-ból nem ugyanaz.
3: De.
4: A szándéka fontos.
0: Nem.
2: Mindenre van egy jó ilyen kis herceg szlogen.
0: De én ezeket nem engedem át.
3: Minden nap marhasültet enni.
0: Én pedig szeretem.
3: Jó,
0: szeretném.
3: Jó, hát akkor süssön neked valaki, de... de...
2: Na, mindig a nevelés és az irányítás, ez a megoldás.
3: De nem minden nap főtételt adni, vagy minden nap vacsorát letenni, szerintem ezt minden nő megcsinálja a párjának.
2: Hát nem.
3: Hát akkor keressetek olyan nőt, vannak olyanok?
0: Hát így téged halva félek, hogy nincs. Hali, jó reggelt! Bocsi, szerintem ez a két nő, ez Évi és Anett, szerintem ez a két nő az Elbandin, a rémrendes családon nőttek ki. Ez a nő emancipáció csúcsa számukra. Peggy Bundyok, azok vagytok. Peggy Bundyk vagytok.
4: Én nem láttam.
0: Hát én meg azt látom bennetek, a Peggy Bundyt.
4: Mert most írta egy hallgató.
0: Igen, és annyira eltalált. Téged is.
4: Volt fél órája, hogy kitalálja.
3: Na, olyan hozzátok is cigit, mindjárt veszek fel magas sarkút, bekontyozom a hajam, azt végigmegyek itt, mint Peggy.
0: Nem, a karakter. A karakter az vagy. Nem a külsőségek.
3: Az vagyok, Peggy vagyok, köszi szépen.
0: Na jó, gyerekek, meghallgatom még ötször ezt a fél órát, és meg vagyok mára. Ez zseniális volt, az egyik legjobb 30 perc. Engedjétek el, fiúk, 16 évig próbáltam, nem megy nekik. A bankkártya is kell, meg az önmegvalósítás is. Aztán persze válás a vége, és 50 évesen újra tervezés, szomorú arccal, írja egy férfi. Na,
2: és benne volt ebben a két mondatban, amitől mi pasik félünk. Amivel igazából nem tudunk mit kezdeni.
4: A bankkártya.
2: Kitesszük a lelkünket, kileheljük, amit csak tudunk, és utána az lesz, hogy önmegvalósítás, meg ez már unalmas, ugye ez a másik.
3: Nektek is unalmas mindig ugyanazt nézni, csak szólok. Elég sok válás ebbe indul ki, hogy mindig ugyanazt a nőt nézni, uncsi.
0: Mert Évi, pontosan, mert az a különbség.
3: Peggy vagyunk.
0: Pontosan, azért nézünk mi más nőt, mert a mi nőnk otthon nem olyan, mint azon a fotón.
3: De ha minden
2: és parancsolgat, és nem érezzünk szeretetet.
0: Nem érted, hogy minden egyes tényezője ennek a modellnek, amit itt bemutattunk nektek, ez kihat arra, hogy az egész harmonikus legyen. Ez egy harmonikus gömbőc lenne, ha tudnátok. De nem tudjátok, mert most ne tartjátok a szátokat.
2: Nem. Az volt a reakciótok, hogy nem kell minden nap.
3: Mihez, hogy nem tartjuk a szánkat? Hát most bólogassunk megint, hogy milyen okosak
0: nem érted,
3: vagytok.
0: Hogy hogy működik ez a rendszer? Hát, mit nem értesz ezzel?
2: De nem az a válasz, hogy nem kell minden nap marhasült, hanem hogy marhasült, hát szuper, hát
0: igen.
2: Szuper lesz.
0: Igen, marhasült.
3: Egyébként butát nevelek belőletek.
2: Belőlünk.
0: Ne, hát mi azért okosodni megyünk.
3: Hova?
0: Hát tudod, hova, a munkahelyünkre. Jó, én szívesen élnék úgy, mint az 50-es években a nők, ez azt hiányzik, hogy a párom keressen annyit, mint amennyit most ketten hozunk haza. Jelenleg én vagyok a család fenntartó anyagilag. Kicsit belefáradtam már ebbe, ha az állam a háztartásbeliknek is tudna adni valami alapellátást, lehet, hogy többen élnének ezzel a lehetőséggel, Petra. Hát Petra, ingyen fizetés kevés államban van. Van egyébként. Van olyan hely, ahol van ingyen fizu. Na jó van, hát köszönjük, szerintem ez nagyon izgi volt. Kíváncsiak, egy csomót picceget a telefonon.
3: Az enyém is.
2: Félek, hogy az enyém is amúgy.
3: Igen. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy kik írtak nektek.
0: Én is kíváncsi vagyok.
3: És hogy miket.
4: Nekem a csaj barátnőim, hogy nagyon jók vagyunk mi az Évivel.
3: Igen.
0: Ők klimaxolnak már amúgy?
3: Nem, ők normálisan gondolkodnak.
0: Nem, csak hogy az egy más hormonszint, és akkor tök más a gondolkodás, az akkor megváltozik. De tényleg.
2: Szerintem Annett meg Évi egymásnak írogattak.
3: Persze.
0: 8 óra van pontosan, jövünk vissza egy másik témával, ami egyébként nagyon izgalmas, de egy picit bonyolult. Ugyanakkor egy ilyen dolog elképzelhetetlen lett volna, még hogyha visszagondolok a 80-as, 90-es évekre, hogy a Mercedes és a BMW, a két nagy konkurens, most összedolgozik, együttműködik, ráadásul a VW-val együtt, mert azt gondolták, hogy csinálnak az egész autós szoftvereknek, ugye, ami most már működteti a korszerű autókat, egy közös platformot. Azért, hogy ne a kínaiaktól kelljen venni.
2: Igen, így igyekeznek a kínai autóiparral tartani a lépést tulajdonképpen.
0: Hogy ez vezethet-e oda, hogy megmentődik az európai autóipar? Hogy ez pontosan mit jelent majd nekünk felhasználókra, hogy egy ilyen fejlesztést csinál három konkurens cég, ez miben mutatkozik majd meg? Esetleg az autók is olcsóbbak lehetnek-e azzal, hogy egyébként nem tudom, tehát hogy az a baj, hogy most én is találgatok, de pont ezért hívjuk fel Bazsó Gábor Karotta autós újságíró barátunkat, hogy ezt elmagyarázza nekünk, hogy egyrészt miben okoskodik most a Mercedes, BMW, VW, Mitől óv meg ez bennünket? Biztonságosabb lesz-e az autónk olyan szempontból, például adatgyűjtés, kínaiak mindent lopnak állítólag, tehát hogy ilyen szempontból függetlenedik-e az európai autóipar így módon a kínaiaktól? Emlékezzünk a Covid után, amikor a chipgyártás, illetve az export leállt, és az autók sorra álltak az autógyárak udvarán.
3: Így van, és várni kellett úgy, mint régen az autóra, új
0: autóra. Na, szóval ez mind válasz-e erre, és ezért hívjuk fel Bazsó Gábor Karottát a hírek után.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az ön ideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citán oldalon.
8: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Potemix. Étrendkiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
9: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
12: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
13: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
12: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
14: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
16: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
17: Rendelek.
16: És a mosókapszula is.
17: Rendelek.
16: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
17: Sejtettem, azt is rendelek.
16: És mikor lesz itt?
17: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
16: Akkor én meg figyelem a készletet.
17: Persze, ahogy eddig is.
18: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
19: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
6: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
20: Segítséget kaptak a babaváró hitelesek, keresett a magyar uborka, hidegfront vett véget a hőségnek. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Segítséget kaptak a babaváró hitelesek. 4 hónappal meghosszabbította a kormány a támogatás gyermekvállalási határidejét. Az érintetteknek július 1-e helyett november 1-ig kell teljesíteniük a feltételt. A korábbi kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, hogy a szaktárca új szabályozást készít elő azoknak, akiknél a vállalt gyermek nem született meg a határidőre. A kedvezőbb feltételeket tartalmazó rendszert társadalmi egyeztetésre bocsátják. A kamattámogatás egyösszegű visszafizetésére már moratóriumot hirdettek. Az intézkedés mintegy 24 ezer szerződést érint. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Augusztus végéig teszti jelleggel Siófokon és Balatonfüreden. A jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, hogy a tapasztalatok alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 jeggyel a tó körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a Balatonfenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta a rádiónak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
1: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagyrészt Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutatok el exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóborka került előtérbe.
20: Itassuk a madarakat a kánikulában, kéri a Dunadrába Nemzeti Park. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. A víz rendszeres cseréjéről is gondoskodni kell. Ma a naposabb délelőtti órákat követően egy nyugat felől közeledő hidegfront hatására egyre több felé eshet majd. Helyenként heves zivatar is lehet, felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A hőmérséklet 34 fok körül alakul, ám a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Holnap a Dunántúlon kisüt a nap, a Dunától keletre viszont jelentős mennyiségű csapadék hullhat. 30 fok körül lesznek a maximumok.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárás és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Közben az 5-ös főúton Kecskemét belterületén dolgoznak a 74-es és a 77-es, illetve a 78-as és a 81-es kilométer között is. Emiatt ott is félpályás lezárásra kell számítani. A 10-es főúton Pilis-Vörösvár határában csatornáznak, a 17-es kilométernél útszűkület mellett dolgoznak. Végül a 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Tájékoztat az Útinform.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra 12 perc van most. Jó reggelt mindenkinek. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt. Szia, szia, Gyuri.
2: Jó reggelt. Szevasztok.
0: És Annett, jó reggelt.
1: Jó reggelt.
0: Neked is.
1: Sziasztok.
0: A helyzet az, hogy annyira jó volt ez a téma, mindenki megtalálta magát benne valahol, hogy még adás után, vagy igen, a megszólás után is erről beszélgettünk, hogy egyébként valahol el lett-e ez hibázva, ez az emancipációs út, és nem volt-e az kerekebb, harmonikusabb, komplexebb.
2: Igen. De ritkán lehet annyira sokat hallani az Évit, mint most. Tehát nagyon csendes volt ez alatt a hírek.
0: Ez gondolkodott, igen. Nálunk az asszony jól főz, dolgozik is, meg persze otthon is kirakja a cickókat. Igazi fúzió. És jól érzi magát így is. Imádom. Jó reggelt a faldoktor.
1: Na,
0: legyen
1: látod?
0: Így. Legyen
1: ilyen
0: így.
1: Is van.
0: 21-es úton kombány közlekedik, a kétszer kétsávos úton rendőrség, kérdezi valaki. Hát intézkedj, jelents fel. És na, itt már az autópiacról írogatnak nekünk, hát akkor beszéljünk erről. Gyerekek, én emlékszem arra, meg volt az első 123-as mercim, és volt valami baja, és Siófokon volt egy, az, akkor már hivatalos Mercedes szerviz. Uh-huh. A hivatalos fontos. És akkor ott a tulaj, ő járt ugye a Mercedeshez Stuttgartba a képzésre, és ő elmesélte, hogy képzeljem el, ez mikor volt, ez a 90-es évek, képzeljem el, hogy járt a Mercedesnél, és a gyárnak a, nem tudom, egyik termében, egy ilyen nagy teremben, ki volt rakva a konkurens BMW-nek egy hetes szériája darabokra szedve.
2: Oh.
0: És ezt elmesélte nekem ezt a nagy titkot. És akkor ugye hát nyilván arról beszélgettünk, hogy igen, ez a két fő konkurens, és ők egymás autóit nézik, figyelik, nyilván trükköket, ötleteket is lopnak, átvesznek, megijednek, felülmúlják. Tehát, hogy ők tényleg nagyon-nagyon komolyan vették ezt a konkurencia harcot.
2: Valószínűleg a BMW központban ugyanúgy voltak a Mercedesek, ugyanígy darabokra
0: szedve. Abszolút, abszolút. Most képzeljétek el, azért mesélem ezt a történetet, mert ők mindig is rivalizáltak egymással, és most, a mai helyzetben, ugye most tényleg ugrottunk itt 30-valány évet, a mai helyzetben úgy tűnik, hogy ezek a konkurensek, ezek most összefognak, méghozzá a kínai autóipar ellen. Most a kínai autóipar, és erről szerintem kár is volna nagyon vitatkozni, nagyon úgy tűnik, hogy tönkre fogja tenni az európai autóipart, ami egyébként nagyon nagy gond, mert az európai gazdasági erő fő pillére az autóipar, főleg a német autóipar, és azért azt is tudjuk ma már, hogy a kínai csippek nélkül az európai autóipar gyakorlatilag mozdulni sem tudna. És sőt, még a Volkswagenről lehetett olvasni manapság azt, hogy a Volkswagen Németországban vajon átengedi-e a gyártósorát kínai autók gyártására azért, hogy megmentse munkahelyeket. Hát ez egész már nagyon perverz.
1: Ez nagyon komoly.
0: Igen. És egyébként a Volkswagen is csatlakozott egy összefogáshoz, amiről most beszélünk. Itt gyakorlatilag egy olyan szoftver alapot akarnak fejleszteni a Mercedes, a BMW, a Volkswagen, ami az autók digitális működését biztosítja, és gyakorlatilag egy ilyen közös platformot hoznak létre, amit majd mindjárt értelmezünk, hogy ez mit jelent, de ez valami olyasmi lehet, hogy különböző márkájú telefonok vannak, mondjuk Samsung, meg Motorola, meg nem tudom micsoda, és ők egy rendszeren, vagy
1: Androidnak hívják.
0: Mondjuk Android, persze, így van, azon működnek. És most a következő BMW iX3-ban, a Mercedes CLA-ban, a VW ID4-esben, vagy Golfban, sőt, Audi Q6-os, Porsche, elektromos Porsche, megjelenhetnek ezek a szoftverek, amiket már ők gyártanak, és a kínaiaknak nincs közük hozzá. Ami egy jó hír. Szóval, hát a kérdés az, hogy nyilván ideje már felébredni az európai autóiparnak, de hogy ez elég-e egyáltalán bármihez is, és hogy ez pontosan mit jelent, mert azért érteni nem nagyon értjük, ezért van itt velünk jó barátunk, Bazsó Gábor Karotta, autós szakújságíró. Szia Gábor, jó reggelt!
3: Hello, hello, hello, sziasztok!
0: Jó reggelt!
3: Csak rossz hírekkel szolgálhatok.
0: Jó, kezd el!
3: Hát először is az van, hogy amit most felolvastatok, az mind igaz részleteiben, mert hogy tényleg összefognak ezek az autógyártók, amik egymással egyébként korábban erősen rivalizáltak, és nyilván bizonyos piacokon most is erősen rivalizálnak, de hogy ez egy nagyon picike dolog, és nem egy olyan óriási dolog, mint ami ennek hangzik. Tehát, hogy valójában ez egy apró sajtóközleményt érő apróság, aminek a lényege az, hogy ez egy nem egy nagy összefogás, aminek a nagy összeborulás végén komoly közös dolgok lennének a végén, hanem ez egy senkit, alapvetően még egy senkit semmire se követ kötelező úgy hívják Memorandum of Understanding a hivatalos neve, ami ugye a magyar fordulat ennek az, azt hiszem, az együttműködési nyilat, szándéknyilatkozat.
0: Szándéknyilatkozat, igen.
3: Most már tényleg nagyon csinálunk valamit, és a lényeg az arra vonatkozik, hogy ez nem az autókon futó teljes szoftver, hanem annak egy nagyon pici része, amit middleware-nek hívnak, ami a konkrét vasak, tehát az autókban lévő vezérlő kompjútereknek az operációs rendszere, és az azokon futó mindenféle további alkalmazások között van. Amit annak, aki nem foglalkozik ezzel a témával, annak nyilván ezt teljesen hottentotta, de a lényege az, hogy ez egy viszonylag fontos, de érdektelen közbűső része az autók szoftverrendszerének, ami nem az, amivel találkozik a felhasználó, tehát ez nem az előtted lévő felület, nem ez fut a központi kijelző, nem ez navigál, nem csinál semmi ilyesmit, és nem is konkrétan ez irányítja mondjuk az autódnak a motorvezérlő számítógépét és hasonlókat, mert az megint egy rétegen lejjebb van, hanem e között a kettő között.
0: Na, de hát ez egy apróság mondott te, ugyanakkor nem tudom, de ugye emlékszünk arra, ez talán a Covid ideje alatt volt, amikor ugye mindenféle szállítmányozás leállt, és akkor kialakult egy akkora chip hiány, ami ugye a kínai térségből jött volna, tehát nem volt chip, a gyártósorok Európában leálltak, ott álltak az autók, és a használt autók ára pedig baromira felment. Nyilván csak reménykedve mondom, hogy ez azt jelenti, hogy ezt mi nem küszöböljük ki? Tehát, hogy nem küszöböljük ki azt, hogy a kínaiaknak ki lennénk téve, mi európai autógyártók a chip, vagy a nem tudom, elektronikában?
3: Nem, még csak egészen, tehát ha nagyon szorongatnátok az izémet, hogy valamit találja ki, hogy ez hogyan függetlenít minket a kínai csipektől, akkor azt tudnám nagy nehezen kiízadni magamból, hogy ez a middleware, és az, hogy ezek a cégek közösen fejlesztik nyílt forráskóddal, ennek az egyik célzott funkciója az, hogy egy kicsit vasfüggetlenebb legyen, tehát könnyebben fusson a különböző autókban használt különböző konkrét számítógépeken. De, és ez fontos, és ilyen értelemben igen, ez egy kicsit segít alternatívát találni, de alapvetően azt, hogy ezeket az eszközöket végül hol gyártják le, tehát a hol fizikailag hol legyártott alaplappal szerelt számítógép, azt ez nem fogja megkerülni. Tehát ez arról szól, hogy közösen fejlesztik ezek a cégek a szoftvernek ezt a részét, ami egyébként egy csomó fontos része, mert az ilyen diagnosztika, meg biztonság, kiberbiztonság, az ilyen kommunikációs protokollok, amin az autók ugye beszélnek a külvilággal most már 1001 jogból, meg a software update-eket tudják letöltögetni magukra, meg ehhez hasonlók. És ezek fontos felülete egy autónak, de nem szexik, nem meghatározóak abban az értelemben, hogyha a BMW azt gondolja, hogy a modern BMW-séget azt jelenti, hogy ők ilyen lecsapott sarkú parallelogramba formájú képernyőket használnak, és ahhoz fejlesztik az azon futó szoftvereket, akkor ez ilyenekre nem fog visszahatni egyáltalán semennyire, hanem ez az uncsi része az autónak. Na most ettől függetlenül, amit mondtok, azok a problémák, azok sajnos nem ezen a szinten jelentkeznek csak, hanem azon a szinten, hogy konkrétan az autógyártás folyamatát magát végzik jelenleg hatékonyabban Kínában. Elsősorban automatizáltabban, másodszorban az elektrifikált autók területén olyan szempontból is, hogy nekik egy csomó mindenük sokkal olcsóbban van hozzá, tehát aksiuk sokkal olcsóbban van, mert ők gyártják a legnagyobb részét. Az aksihoz szükséges nyersanyagok feldolgozása lényegében teljes egészében ott történik, akkor is egyébként végül európai autóba kerül európai aksi. Tehát az ellátási láncnak nagyon nagy része van ott, és csinálják mindenkinél hatékonyabban mostanra, és ezért egyszerűen az van, hogy lejjebb tudnak menni árban. És emellé jön az, hogy a tradicionális európai autóértékekben, hogy milyen beleülni egy ilyenben, hogy van összerakva, hogy milyen anyagokat érzékelsz magad körül, hogy milyen vezetni, hogy ezekben a lemaradásuknak lényegében a 90-valahány százalékát ledolgozták, most attól függ, hogy melyik területet nézzük ezek közül. És ez bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy ez nem rossz, tehát hogy én nagyon tiltakozni szoktam kézzel-lábbal, amikor azt hallom, hogy ez az európai autóipar tönkretételéről szól, hogy a kínaiak, tehát ne nézzük le ennyire a kínaiakat, hogy ne abból induljunk, hogy ők az európai autóipar tönkretételére játszanak, ők arra játszanak, hogy a lehető legjobb autókat szeretnék a lehető legolcsóbban legyártani, és nagyon sok pénzt keresni.
0: Hát ez igen, csak a németek ugye, tehát lehet, hogy nem ez az ő fő céljuk, bár ezt én egy picit kételkedve fogadom, de ettől függetlenül ugye minél több autót akarnak eladni egy olyan piacon, ahol egyébként nem kínaiak élnek. Ezek vagyunk mi.
3: Igen, hát az összes piacon akarják. Tehát nem csak a kínain, hanem nyilván az összes, ahogy mi magunk is. Tehát ugye az, vagy most így beszélünk erről, de hogyha visszautazol az időben 10 évet, akkor azt látod, hogy a Kínában csupa olyan autó fut, amit egyébként ezek a most szenvedő autógyáraknak a kínai közös vegyes vállalatai gyártottak. Tehát a Volkswagenek,
0: hát ez az a nagy,
3: a BMW-k, a Mercedes-ek.
0: Ez a nagy ős hiba, amit elkövettek annak idején, hogy a technológiát kivitték Kínába. De itt most a probléma az, hogy ugye az európai, a németeknél például, ha jól tudom, az Európai Unió fontolgatta azt, hogy a kínai autókkal szemben egy komolyabb vámot vezetnek be, és a németek tiltakoztak a leginkább, hogy ez nem jó ötlet, mert akkor ez egy valamiféle válaszlépést fog eredményezni, és hogy a németek bármilyen meglepő nagyon sok autót adnak el Kínában. Plusz ugye a kínaiak megbosszulhatják, és akkor itt visszatérve megint az elektronikára, hogy az elektronika, ami kell viszont a német autógyártásnak Németországban, azt valahogy megnehezítik. Tehát, hogy ez így fennáll ez a probléma, nem?
3: Igen, de nem csak az elektronika, tehát, hogy ha most megnézed egy Európában összeszerelt európainak tartott autónak az alkatrészlistáját, annak nagyon sok olyan komponense lesz, vagy komponensének alkomponense, érted? Tehát, hogy nem biztos, hogy a komplet vízpumpa, de mondjuk az abban lévő tömítés mondjuk, vagy egy fogaskerék, vagy hasonlók, ami egészen biztos, hogy valahonnan Kínából, vagy Kína környékéről fog érkezni, és nyilván egy csomó olyan van, ami ennél még nehezebb, a modern autók értékének nagyon nagy része mondjuk egy akkumulátorcsomag, és akkor annak azt tudja, hogy annak valamelyik része legalább az Kínából fog érkezni, és ebben, tehát azt fontos látni, hogy ez nem egy ős bűn volt kimenni a kínai piacra. Annak
0: de ős bűn volt.
3: Nem, mert rengeteg pénzt kerestek rajta. Azért ilyen nagyok, azért éltek jól, azért ment jól a szekér, mert nagyon sok piacon, nem csak a kínai, rengeteg másikra terjeszkedtek. Tehát az Egyesült
0: Államokban. Mikor volt jó világ, Gábor? Akkor volt jó világ, amikor Mao Tse-tung élt, és amikor a Volkswagen Santanát gyártott a Kínában, és ott kellett volna megállni.
3: Elhatárolódom. Szerintem összességében tehát visszavezetni ezt az egészet oda, hogy az volt a jó világ, amikor az európaiak értettek a dolgokhoz, és a harmadik világbeli mindenki más meg megvehette tőlünk, amit már nekünk nem
0: kellett. Szívemből beszélsz.
3: Szerintem igazából nem oké. Én ezzel nem értek egyet. De közben az is van, hogy egy egészséges piacot feltételezve, meg egy ügyesen menedzselt európai autóipart feltételezve, ennek egy csomó jó lehetséges kimenete is van. Tehát a kínai autóipar azért lett ilyen erős, mert egyrészt rohadt jól csinálják a dolgokat, tehát nagyon agresszíven fejlesztenek és lopnak egyébként. Tehát elképzelhetetlen mennyiségű technológiát, nem csak a vegyes vállalatoktól, mindenhonnan. Kiberbiztonsági eszközök megkerülésével mindenfélevel összelopták a tudás egy részét, és mellé fantasztikusan jó saját jogok képzéseik vannak mostanra, rohadt jó egyetemek, rohadt jó szakemberek, saját R&D, tehát, hogy már tudod, az első milliót nem vitatjuk, és akkor vagy nem vitatjuk.
0: Kb. Igen.
3: Most már eljutottunk valahova. Tehát most az van, hogy most van tőlük mit tanulni, tehát azt a szétszedést, amiről beszélgettél, a Merci meg a BMW viszonylatában, azt mostanra csinálják az európai meg az amerikai autógyártók is a modern újfajta autógyártás autóival, a Teslákat is rommá szedik, a kínai autókat is rommá szedik, és mindenki, a Toyota annak idején a Tesláról ájuldozott, hogy Jézus úristen, hogy ez egy mennyire elképesztő megcsinált autó mostanra, amikor az Y-t szedték szét, a kínaiak kapcsán a Ford vezetője, a Jim Farley mondta úgy azt, hogy a Atya Isten végünk van, azonnal össze kell szedni magunkat, amikor szétszedték a Xiaomi-kat, hogy ezek olyan minőségben és olyan technikai megoldásokkal vannak megcsinálva, amikhez se Amerika, se Európa nem ért. De hogy erre a jó válasz, az, hogy elvtársak, akkor húzzuk föl nyakig a gatyát, és feszüljünk neki ennek az egésznek, adott esetben nyújjunk alá a saját autópiacunknak, hiszen egyébként, illetve autóiparunknak, hiszen a kínaiak is úgy lettek erősek, hogy...
0: Na jó, de hát ezt egy diktatúrában meg lehet csinálni, egy kommunista vezérelt rendszerben, meg lehet csinálni, hogy gazdaságilag alányúlok, hát ezt egy a szabad piacgazdaságban nem tehetik meg.
3: Pontosan így van, 100%-ig igazad van, és ez az igazi. Tehát valójában az igazi dilemma, ami senki nem talál fogást, az pontosan ez. Hogy ezzel hogy azt látjuk jelenleg, hogy a tisztességes piaci eszközökkel, illetve azzal a fajta keszetosza, veszekedős, mindenki a saját érdekeit védi, mindenki egy kicsit a másikat próbálja kijátszani szabadsággal, amiben mi szeretünk élni, tehát ahogy amitől az Európai Unió nehézkesen működik, és macerás, és nehezen visz át a dolgokat, és tényleg évekig verejtékezünk valamin, az része annak, hogy ezért vagyunk versenyképtelenek, hogy mi komolyan vesszük ezeket a szabályokat, és ezért mi nem nyúlunk alá annyira, vagy olyan mértékben annyira közvetlenül a saját iparunknak, hogy nálunk környezetvédelmi szempontokat kell ténylegesen betartani, és nem lehet csak simán rabláncra verve elkergetni azt a 6000 embert, akinek mondjuk éhetetlené tettük a környezetét, amiatt, hogy oda felhúztunk egy nagyon hatékonyan működő valamilyen gyárat.
0: Hát azért tehát, hogy Debrecenben ami... lehet.
3: Ismét elhatárolom. Hogy ismét az van, hogy ami miatt jó európainak lenni, és ami miatt jó Európában élni, azok miatt, a dolgok miatt nagyon nehezen versenyképes jelenleg Európa, illetve a nyugati világ. A sokkal központilag irányítottabb visszapofázás nem tűrő, és sajnálatos módon a történelemben, hát ha nem is először, de azért ritka, hogy most az van, hogy egy olyan típusú ilyen diktatórikus berendezkedés és tervgazdaság működik a világ legnagyobb gazdaságában, amit sajnos a jelek szerint nem idióták raktak össze és menedzselnek félre, mint ami nálunk volt egyébként évtizedeken keresztül meg a Szovjetunióban, és ugye általában a KGST blogban. Tehát, hogy az elvtársak sajnos ott jól csinálják a dolgukat most már legalább 20-30 éve.
1: Szerintem Gábor nagyon jól gondolkodik, és pont azért akarom mondani, mert hogy az európai autóiparból kifolyólag szerinted várható az, hogy továbbiakban is összefognak ez a három cég, és más ponton is tehát más dolgokban is összefognak azért, hogy ne halljon meg az autóipar, mert ilyen nem volt mondjuk tervben 10 évvel ezelőtt. Viszont ha nem lépnek, akkor teljesen felzabál mindenkit.
3: Igen, és egész biztos, hogy lépnek, tehát látjuk is azt, hogy ott, mivel az autóipar ennyire a méretgazdaságosságról szól, tehát hogyha valamiből 2 milliót tudsz gyártani, akkor tudsz rajta keresni pénzt, hogyha 1 milliót, akkor nem. És ezért azt csinálják az európai autógyártók is, hogy össze-vissza összefognak egymással keresztül kasul, tehát mindenki tudja, hogy a Mercik egy részében mit tudom én, hosszú időn át Renault motorok voltak, hogy vannak olyan modellek, amik konkrétan azonosak, csak más dizájnnal autógyára között a nagyon jelenben nézve, mondjuk a Nissan Micra, az ugyanaz, mint a Renault-nak az új ötöse, hogy ugyanazokat az autókat fogjuk Ford néven megvenni, ugye Ford néven lehet venni Volkswagent, az elektromos autóknál az ID4 sorozat az ugye létezik Ford változatban is, és lesz is, a Fordnek is lesz a Renault-val is, tehát egy nagyon sok ponton már konkrétan azt látjuk, hogy nem csak az apróságokban, meg a műszaki finomságokban működnek együtt, hanem effektíve ugyanazt az autót egy kicsit a másik gyártó dizájnjával átdolgozva, egy kicsit esetleg másmilyenre hangolt lengés csillapítókkal, meg másmilyen rugóállandókkal, meg mit tudom én, másmilyen gázpedál karakterisztikával, tehát ilyenekkel egy kicsit eltekergetik, de hogy alapvetően a lehető legnagyobb része ugyanaz legyen, mert így lehet kihasználni, így lehet elérni azt, hogy az a gyártósor, amiből egyébként az egy modellből, egy darab Renault-ból x darabot lehetne legyártani, amikor már nem csak Renault-nak hívják, hanem Fordnek is hívják, meg Volkswagennek is, meg mit tudom én kiskutyának, akkor onnantól kezdve viszont az már annyi darab, amennyitől kezdve rendesen kihasználtan működik a gyártósor. És akkor utána lehet elkezdeni sírni azon, hogy jaj, de hát az autók már mind ugyanolyanok, hogy manapság itt már nincs köszönik.
0: Ja. Jó, hát ja. Akkor itt sírva hagytál bennünket, de köszönjük, mert kaptunk legalább magyarázatot erre az egészre. Picit mi euforikusabbak voltunk, de hát lehűtöttél. De ez így van rendjén, tehát ez teljesen oké. Gábor, köszönjük szépen.
3: Hát kőkupola idején szerintem örüljünk annak.
0: Ez igaz.
3: Ez igaz. Legalább a lelkesedést fel lehet hűteni.
0: Köszönjük szépen. Bazsó Gábor, szia, köszi.
1: Szia.
3: Sziasztok.
0: Bazsó Gábor Karotta, autós szakújságíró. Nézzétek meg a YouTube-on Gábort, mert mindenben jó. Igen.
1: Igen, egyébként a munkaerő a legnehezebb. Látjátok? Tehát, hogy Kínában, ahogy mondtad, diktatórikus rendszerben 7 napot is dolgozhatnak. Nálunk most Európában azon gondolkodnak, hogy 4 napos munkarend legyen.
0: Hát ez is, hát nyilván drágítja. Szóval szó se róla, mindig olcsó volt a kínai áru. Én emlékszem, hogy nagyon én, amikor kisgyerek voltam, és egy kabolyt akartam játszani, és Hongkongból jött a kis műanyag pisztoly, akkor az olcsó volt, és tudtuk, hogy made in Hongkong, az gagyi, de olcsó. Uh-huh. Most már nem gagyi, csak picit gagyi, de kínai, de olcsó, csak hát van a saját piacunk. Tehát, hogyha most mi azon gondolkozunk, még lehet, hogy a Gyuri is apa lesz valaha, és egy füstölgő szétrohadt Európában fogja felnevelni a gyerekeit.
2: Nem hangzik jól.
0: Nem hangzik jól. Nem. És tudod miért? Mert megölték a BMW-t, meg a Mercedes-t, meg a Volkswagen-t.
2: Itt kezdődött.
0: A kínaiak.
2: Ezt kell majd mondanom.
0: Itt
2: a gyerekeket.
0: Kezdődött.
2: Igen.
0: Igen.
1: Nem, összefog.
0: Csak mutatsz képeket a régi szép időkről, amikor még a városok épek voltak, és üveg volt a kirakatokban.
2: Ezek az autók szaladgáltak még a városokban.
0: Így van. Igen. És lehetett kapni élelmiszert, és nem fosztogatás volt Zuglóban, ahol még mindig laksz.
1: De Gyuri erre nem
2: Védjük
1: tud
2: meg a BMW-t, meg a Mercedes.
1: Igen. Gyuri nem tud ilyen képeket mutatni, mert busszal jár.
0: Hát és csak ki tud fotózni ott az ablakon.
2: Nem látom a fényképezőgépet, hogy mire gondolsz?
1: Az érzésre tudod átadni.
0: Na jó, kérdezzük meg egy picit védjük az európai termékeket, legalábbis gondolatban. Jó. És azt szeretnénk a hallgatótól most megkérdezni, hogy volt-e olyan helyzet, amikor engedtél ugye a kísértésnek, megvetted a kínait, és aztán megtapasztaltad, milyen a kínai, és visszatértél a jól bevált európaira. Lehet ez bármi. Lehet simán egy hamis parfüm is, de nem erre gondolok a kínai piacról, hanem ennél komolyabbra akár. Tehát megvetted a kínait, mert olcsóbb volt, nyilvánvalóan tetszetősebb, vagy a fene tudja, és akkor, és megjártad. Tehát, hogy visszatértél az európaira. Ez egy botmixer.
1: Most gondolkodom. Sok minden van, biztos.
0: Rengeteg van. Most azon töröm a fejem, nekem van ilyen porszívóm, de ott pont a kínai jött be.
1: Igen, az a baj.
0: De az európai az nem jött be.
1: Igen, nekem, én is ezen gondolkodom, mert ugye a fűnyíróm az német.
2: Hát az német, Alibabáról rendelsz már mindent, nem? Vagy honnan? Tehát, hogy ott van minden.
1: Nem. Én csak a lufikat, meg ezeket rendelem ma erről a Temuról.
0: Nem, de van egy csomó minden, tehát hogy ez most tényleg annyira tág, ez bármire gondolhattok, lehet ez akár ruházat
2: Ruhat,
0: is, vagy bármi más, tehát amikor engedtél a kísértésnek, megvetted a kínait, és aztán azt mondtad, na jó van, inkább az európai, megtapasztaltad, amit meg kellett. 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Eseti megoldás, tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
7: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
9: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
10: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Választa ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
11: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
10: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A reklám után. Hírek a Retrorádióban.
13: Abszolút meleg rekorddal tetőzött a hőhullám. Házi kedvenceinkre is figyeljünk a kánikulában. Megnyílt a Biodóm Budapesten. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Abszolút meleg rekorddal búcsúzott egy időre a sivatagi forróság. Tegnap 42 fokot mértek Széchenyben, de a főváros is átadta a korábbi csúcsot a múltnak. Lágymányoson tegnap 41 fokot mutatott a hőmérő. Ma már többfelé készülhetünk záporokra, és hamarosan több fokkal visszahűlhet a levegő is. Részletek a hírek végén. Ma van a Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja, munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, a fogorvosok és a szakorvosok. Az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek. Itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. A Semmelweis napot 1992 óta ünneplik, július 1-je pedig 2011 óta munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
14: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a itatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. A utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hűvös területet lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
13: Megnyílt a Biodóm a fővárosi állatkertben, a városi oázis a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A 4 évszakos helyszín közösségi térként is működik majd. Már úton egy hideg front, végre fellélegezhetünk, de hogy mire készülhetünk pontosan, az most kiderül. Ma a naposabb délelőtti órákat követően egy nyugat felől közeledő hidegfront hatására egyre több felé eshet majd. Helyenként heves zivatar is lehet felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A hőmérséklet 34 fok körül alakul, ám a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Holnap a Dunántúlon kisüt a nap, a Dunától keletre viszont jelentős mennyiségű csapadék hullhat. 30 fok körül lesznek a maximumok.
6: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbútvonalakon, így az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Közben az M1-es autópályán a 48-as kilométernél a határ felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópontot, így ott nem lehet se fel, se lehajtani. A kijelölt terelő utat sárga táblák jelzik. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Tudtuk meg az Útinform-tól.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, nagyon sok jött egyébként a kérésünkre, 3902 perc múlva. Tehát arra a kérésre, hogy megvetted a kínait, és aztán azt mondtad, hogy nem, inkább vissza a nyugati termékre, az európaira.
2: Sejtettem.
1: Nagyon sok jött. Imádom az európai autópiacot, az még nem jutott eszükbe, hogy árat csökkentsenek? Csókoltatom az európai autópiacot. Te se vagy egy nagy makró közgazdás szerintem, tehát szerintem mindenki csökkentene árat, és adna magas fizetést, ha tehetné. Hát a gazdaság nem így működik. Csökkentek árat, és akkor minden jó. Szóval ennyit erről. De nem is akarom kifejteni. Karotta sokat beszél, keveset mond. Ilyen véget nem érő körmondatokkal, érthetetten szakszavakkal leírni a kereket csak ő tudja. Én pont ellenkezőleg gondolom. Én azt gondolom, hogy Karotta egyrészt baromi szórakoztatóan beszél, másrészt úgy írja le, hogy írja körül ezeket a bonyolult dolgokat, amelyeket mi se értünk még egy cikkből sem rendesen, hogy valamelyest felfogjuk. Tehát szerintem pontosan nagyon jó szavakat használva jól írja körül.
2: Szerintem.
1: Azért is hívjuk mindig őt. Hello, kipróbáltam egy kínai masszőrt a 11. kertben. De olyan ázsiai kaja szaga lett a ruhámnak, hogy visszatértem az európai szolgáltatókhoz. Hát egy vontonleves fölött párolódva. Persze. Na, például cipők. Fél év alatt szétmegy vissza a minőséghez. Kíváncsiak, hogy nektek van-e ilyen. Vettem kínai gumit a feleségemnek az autójára, mert ő inkább városban közlekedett, de megbántam. Úgy csúszott, mint a szar. Soha többet, még ha olcsóbb is, fő a biztonság, dénes, Spanyolországból. Damilos fűnyíró, kínai, 25 ezer, rakás fos. Utána stíl, mint a Trabantból a Mercibe.
2: Az biztos.
1: Gumiabroncs Kínából, más is írja, soha többet, fele az élettartama, nulla a tapadása. Aha. De jó ezeket hallani most komolyan. Sziasztok, teljesen egyetértek Gáborral, európaiként borzasztó látni, ahogy az Unió megöli a saját iparát. Kína és az USA versenyeznek egymással, az EU meg műanyag kupakokat tudta szabályozni, hogy magunkra öntsük az italt, miközben iszunk. Szabolcs Fótról.
3: Az nagy találmány. Az
2: de tényleg, de
3: mindig egy csepp benne marad, ami a pólódon landol. A kupakban van mindig.
2: Igen.
1: Vettem egy Dongfeng, nem tudom micsoda, de ez valószínűleg egy autó lesz. 9.940.000, 19 literes fogyasztás. 350 ezer alapkaszkó. Műanyag bőr mindenhol. 5 hét múlva eladtam. E300-as Mercit vettem. Üdv Kálmán.
2: Igen, ez egy autó.
1: Ez egy autó. Tehát vett egy mondjuk 10 milliós új autót, 19 literes fogyasztással, 350 ezer az alapkaszkó, amit tud rá kötni, és műanyag, és bőr, és minden. Ezért 5 hét múlva eladta. És akkor vett egy, gondolom, egy használt Mercit.
2: Persze.
1: Ehelyett, igen. Ja, na nézzük. A kínai búvár szivattyúm az első merülés 10. másodpercében beázott és zárlatos lett. Azóta egy német gyártmányt használok, így már 10 éve tökéletesen működik. Szóval, hogy szerintem ezt ti is tapasztaltátok, nem? Tehát, hogy nagyon sok mindenben egyébként nagyon jó a kínai, de azt gondolom, hogy ott is a kvázi prémium márkák. És nem akarok mondani egyet, ami a X-el kezdődik, meg, tehát hogy azok azért már rendben vannak, meg drónokban nincs is jobb.
2: Igen. Én most azon gondolkodom, hogy az a fűnyír, amit vettem, az milyen márkájú, de ez biztos, hogy egy olcsó fűnyírot vettem. És nem tudtam a telket lenyírni. Vettem utána egy drágábbat, és a drága az azóta is 2,5 éve működik hibátlanul.
3: És mi történt vele? Az elsővel.
2: Az elsővel kiesett a kereke, elgörbült egy kavicsnál a pengéje, és mondtam, hogy na Sanyi. Ez. És ha vettem volna 2 vagy 3 belőle, ugyanott vagyok, mint egy drágábbat megveszem. Tehát azért mondom, hogy azért sokszor az olcsó az drága.
1: Megvettem egy új kínai autót,

0: labdát.
1: Ja, ja, most csak ilyenek jönnek. Jó, köszönjük szépen, ha van még, akkor olvasunk majd be ezekből nektek, most mutatunk inkább a hangcsapdához egy hangot. Tessék.
2: Ha nem fiatalokink abban nyúlsz be, akkor már ez nem csak a fiasa, mert ez vagy az nagyon a kortokkal van a misszak. Tudod, ez most így, hanem érdekes dolog, idősebbekkel.
3: Könnyű. Ez nagyon könnyű.
1: Oké. Okay. Igen, szerintem is könnyű. Hívjatok most 0620 22 22 122.
4: Ez a Bocskor, a Retro Rádió.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: Hangcsapda, jó. Oké. Okay. legyen. Jó, mit üzenek? Igen, ma, tehát ez mindig így emlékezetembe kell hívnom, és ugye öcsiék küldtek nekem a rajongói csoportból egy ajándékot, ilyen szép kis 3D-s lámpát, amely egy ilyen üveglap tulajdonképpen, és különböző ikonok, ha megvilágítod őket, akkor látszanak rajta. Ezek régi logók, régi rádiós logók, Danubius Rádió, Sláger Rádió, a mai Bocskor logó, aztán ott van a Music FM, a Boomerang logó, Neo, Retro Rádió, és már 40 éve köszönjük, és ott van, hogy 1986. júli 1, és 2026. júli 1, tehát, hogy 40 éve. Én ebbe bele se tudok gondolni.
3: Hát én sem.
2: Tényleg? Jó, oké. Akkor hagyjuk ezt.
3: De ez nagyon komoly. Hány ember nőtt fel egyébként rajtad, nem is a hangodon? Hát nézzük, Gyuri is arra emlékszik, hogy gyerekkorában ment fel.

0: És úgy ment iskolába.
1: Bizony.
2: Egy ilyen SMS-en Boskor Gábor egy igazi ikon, Danubius az én rádió. Az első és egyetlen rádió volt, amit imádtam, utána már csak és kizárólag a Bocsit követtem és hallgattam. Most kezdek a Bocskor mellett 10 óra után is hallgatni a Retro Rádió egyéb műsoraid. Danubius volt a rádió, üzeni az aranyhal. Köszönjük szépen. Na jól van, akkor Lacival játszunk ma. Szia Laci, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Jó reggelt Laci, honnan hívsz?
3: A 13. kerületben.
2: Ott élsz, ott laksz?
3: Nem, itt dolgozom.
2: Ott dolgozol. Aha, és mivel foglalkozol?
3: Futárként dolgozom itt.
2: Bicikli vagy motor?
3: Kocsi.
2: Kocsi, autóval, oké. Okay. Akkor nagyobb tárgyakat viszel, vagy?
3: Nem, én ételszállítással foglalkozom.
2: Aha, és hogy parkolsz? Főleg a 13. kerületben. Ez az...
3: Hát, lényegében, ahogy tudok.
2: Elhiszem. Elhiszem. Na jó van, kezdjük el a játékot, Laci, mutatom újra a hangot. Mehet?
3: Jó. Köszönöm, igen.
2: Tessék.
4: Ha nem fiatalokinkban nyúlsz be, akkor már az nem csak a fiatal, de mert ez vagy az nagyon a kortokkal van a misszak. Tudod, ez most így, hanem érdekes dolog, dősebbekkel.
2: Na ki ő szerinted?
3: Színész?
2: Igen.
3: És ő volt a nagy ő.
2: Ő volt, ugye? A nagy ő, így van.
3: Akkor Stoll András.
4: Tudod, ez most egy nagyon érdekes dologban nyúlsz bele, mert ez nem csak a fiatalokkal van a misszakmánkban így, hanem a kortársaink, vagy az idősebbekkel.
2: Nem biztos a divászat, nem?
1: Ne, valószínűleg.
2: Valami ilyesmi lehet. Laci, nagyon jó vagy, egy bocsizacsi jár ezért, benne egy bögre, meg egy baseball sapka.
3: Köszönöm szépen, köszönöm.
2: Mi is, hív majd Anett a címedért, köszönjük.
3: Rendben, köszönöm, sziasztok.
2: Szia. Na, ételfutára, Laci.
1: Az egy fontos meló.
2: Tudom neked, hát neked nem főzöl magadra.
1: Bizony.
2: Már csak lenne egy takaros menyecskét, szép hajjal, parfümillattal, aki csinálna neked marhasültet.
1: Tradicionális feleségre gondolsz?
2: Arra.
1: Hát ez nehéz.
2: Kézzel már most gondolnál rá, hogy te itt dolgozol, gondoskodsz róla, és ő közben otthon már csípi ki magát,
1: aha,
2: és a marhasült már sült benne a sütőben, most a köretet csinálja, kis hercegburgonyát hozzá.
1: Ó, Istenem, hát ez nem tudom, hogy megadatik-e még. Neked megadatott már?
2: Soha. Aha. Soha.
0: Hát nagyon kell főzök rátok.
2: Nem, én most én megtanultam főzni. Igen, tehát...
1: Én meg tudok rendelni, tehát ez nem erről szól.
0: Jó, csak
2: nem, ez nem ugyanaz. Tehát, hogy, és gondolj be, erre mész haza, leveszed a cipődet, fölrakod a lábad, kapsz egy hideg pohár fröccsöt.
1: Ebben a gondoskodás van benne.
0: Ah, az vagy van. Rabszolgaság.
2: Meg megszólaltál?
0: Modernkori rabszolgaság.
1: Az, hogy gondoskodsz arról, akit szeret.
0: Nem az.
1: Pedig
0: az.
1: Az?
0: Nem, Gyuri, nem arról.
1: Pedig ez az, ez arról.
2: Megmasszírozhatom a fejed, kérdezi, és akkor...
0: Az enyémet is.
2: És nem értik. Nem. Ez egy nagyon nagy téma volt, és nem értik.
1: Még mindig nem.
0: De ti se?
2: Hát mi nagyon értjük. Há, na jó. Oké.
0: Mi nem kapunk így semmit.
2: Pecó írta neked Angliából, a nők soha nem boldogak, valami véget, mindig nyavajognak. Fecó. A nők soha nem boldogak, valami véget, mindig nyavajognak. Fecó.
1: Na, most erre reagálj.
2: Tessék, erre most nehéz, akkor mi van?
0: Nehéz, így van.
5: Én már üzentem Fecónak, becsülje meg a munkáját.
0: Nyugodj meg, Fecó.
2: Na jól van, Agrárszerda következik. És Vokci, hát ez nem teljesen az én ízlésem, de mindegy, csináljuk. A csótányokról lesz szó, hogy azokat hogyan lehet újra hasznosítani.
1: De erre ne gondoljatok ilyesmire, hogy megesszük, vagy ilyenek. Nem, hanem, hogy végre az emberiség hasznát tudja valahogy venni a csótányoknak. Együtt tudunk működni valahogy majd a csótányokkal. Erről mesél.
2: Gábor, mi a címed? Küldök neked marhasültet minden nap. Na, de Svédországból írod, ez milyen lesz ez a marhasok?
0: De most mondtam rá, nem tudom ki írta, de én is mondtam, hogy főzök rájuk, ha nagyon kellene, de...
2: Ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy a dolgos, fáradt férj mire ér haza? Gondoskodásra. Uh-huh. A gondoskodás az kifejeződik akár a marhasültben, akár abban, hogy szépen nézel ki, hogy van egy gyöngynyaklánc a nyakadon, hogy van egy finom parfümillatot, hogy meg akarod masszírozni a fejét, hogy megkérdezed, hogy milyen volt a munkanapja, nehéz volt-e, és adsz neki egy hideg sört. Ez gondoskodás. Ez nem szolgaság. Nem.
5: De a marhasülten kívül én szoktam ezeket csinálni egy párkapcsolatban.
0: Igen, tehát én is szoktam ezt csinálni, tehát nem újdonság.
1: 15 éve nem volt párkapcsolatod.
0: Na, de 15 évvel ezelőtt emlékszem, hogy csináltam ilyet. Csak azt mondtam, hogy többet soha. De tudok ilyet, te tudunk ilyet, Anett, tehát ugyanezt persze csináljuk.
1: Az az egy nem esetlen még nekik, hogy emögött az van, hogy a férfi megbecsülésre vágyik, megbecsülésre.
0: Oké, miért titeket nem így várnak haza, vagy nem vártok soha így haza, hogy főztek, és hagyd ezt a marhasültet, valami mást is mondjál, tehát nem csak marhasültről van szó, tehát nem főznek, vagy nem mossák ki a ruhátokat, vagy nincs otthon tisztaság, tehát olyan nők voltak eddig az életetekben, akik ezt nem csinálják.
2: Igen.
0: Hát azért a nők 90%-a ezt csinálja.
2: Nem. Ja, hát akkor jó, azok nem jártak nálam, de nálam a 10 járt.
1: De itt van a stúdióban két nő, és ők éppen érvelnek két órája ez ellen.
0: Én minden héten mosok, tehát én
2: magadra,
0: legalább...
2: Én is, magadra. Magamra.
1: Én is.
0: Hát akkor hozzátok be, kimosom a ruhátokat, visszahozzuk. Tehát ha ez hiányzik...
1: De nekünk nem nevelő nő kell, hanem...
2: Így van, meg a ruhánk elkészül így is, úgy is, hanem a gondoskodás még mindig nem érted.
0: De értem. Egyébként akkor így sajnálok titeket. Hát akkor nem Anetta, meg velem jöttetek össze. Nekem egy dologgal lenne gond ezzel a hajsztorival.
2: Ha Anettal jöttem volna össze, fölakasztanám magam. A gasztró miatt. Tehát, hogy az, amit ő képes...
1: Minden este várna forró szmekleves otthon.
2: De azt is véletlen hideg víz erőntené le.
5: Nem, mert azt már begyakoroltam. Ott rutinomban, Gábor.
1: Lenne szép frizura, nyaklánc, nem marhasült.
2: Emlékszem, amikor kértünk kávét, és megkérdezte, hogy melyik a kávéfőző? Ott de náluk, otthoni terepen.
5: Ura még, tehát hogy aztán te tényleg úgy színezel, mint senki más.
2: Figyelj, a ketchuppal is dilemmáid voltak. De. Ott kellett, hogy veled együtt térdeljek a hűtő előtt, hogy vajon az a fehér flakon, vagy a piros flakon.
1: Azt a pálinka okozta, amit megívott.
5: Pont ezt akartam mondani, hogy tudod, mi okozta a dilemmát nekem, hogy már nem nagyon láttam.
1: Az is csoda volt, hogy a hűtőt megtalálta.
2: Hát egy 50-es évekbeli gyönyörű amerikai feleség, az nincs benyomva.
0: Ez nem is szalál magát a sárga földig.
2: Ez
0: az akkor is úri nő, Anett, nem érted?
2: Na jó.
1: Mert Frau Engolda bebiztosította magát Anett akkor rendesen.
2: Rendelek Frau Engoldot báronnan is, hogy valaki gyártsa már le. Na mindegy. Jó, jövünk vissza a Voxival, Agrár Szerda, tehát akkor ugye a csótányokról lesz újrahasznosítás, valamint az ilyen nagy hőség kupolában, amiben most vagyunk, hogy hogyan locsoljunk, hogy ne tegyünk kárt a növényekben, mert azt is el lehet rontani.
1: Nagyon hasznos lesz egész nyárra ez.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
10: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
11: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
11: Rendelek.
12: És a mosókapszula is.
11: Rendelek.
12: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
13: Sejtettem, azt is rendelek.
12: És mikor lesz itt?
13: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
12: Akkor én meg figyelem a készletet.
13: Persze, ahogy eddig is.
14: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
15: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Elkészítik Magyarország új klímatörvényét, megszaporodtak az áramszünetek az extrém meleg miatt. Jön az enyhülés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a parlamentben bejelentette. Ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlotta, Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Nem kell több apró pénzt keresni a kocsiban, megtörtént a digitális átállás a budapesti parkolásban. Mától csak applikációval, SMS-ben vagy hívással lehet fizetni a parkolásért. Nem sokára leszerelik, amint egy 3000 parkolóautomatát is. Változtak viszont az árak is a belvárosi A-zónában, például az eddigi 600 forint helyett 800 forintot vonnak majd le a parkolásért óránként. Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hűségben, a fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt. A hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pestvár megyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztet, hogy a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hidegfront is okozhat hálózati meghibásodásokat. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb. Mondta a rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
19: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagyrészt Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi idő egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzerv uborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóuborka került előttére.
18: Ma a naposabb délelőtti órákat követően egy nyugat felől közeledő hidegfront hatására egyre több felé eshet majd. Helyenként heves zivatar is lehet, felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A hőmérséklet 34 fok körül alakul, ám a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Holnap a Dunántúlon kisüt a nap, a Dunától keletre viszont jelentős mennyiségű csapadék hullhat. 30 fok körül lesznek a maximumok.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Már erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, például az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, vagy az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között. Az M1-es autópályán a 48-as kilométernél a határ felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópontot, így ott nem lehet se fel, se lehajtani. A kijelölt terelőutat sárga táblák jelzik. Fontos, hogy a Hegyeshalom felé vezető oldalon egy csomóponttal hamarabb kell lehajtani. A vármegye a matrica érvényessége miatt. Tudtuk meg az Útinformtól.
17: Sporthírek a Retro Rádióban.
20: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Franciaország továbbra is megállíthatatlan a labdarúgó világbajnokságon. A gallok ezúttal 3-0-ra nyertek Svédország ellen. Így 4-ből 4 győzelemmel meccsenként legalább 3 gólt szerezve jutottak a legjobb 16 közé. Kylian Mbappé ezúttal 2-szer volt eredményes. A társházigazda Mexikó 2-0-ra verte Ecuadort, és 40 év után ismét nyert kieséses VB mérkőzést. A játéknap harmadik továbbjutója Norvégia lett. az északiak 2-1-re felülmúlták Elephant csontpartot Dallasban. Erling Haaland a hajrában döntött, megszerezve 5. gólját a tornán. Norvégiára vasárnap a brazilok várnak New Yorkban. Ma még 2 meccset rendeznek a foci VB-n a legjobb 16 közé jutásért. Anglia Kongóval, Belgium pedig Szenegállal játszik. Előbbi találkozó Atlantában, utóbbi Seattle-ben lesz. A kezdési időpontok 18, illetve 22 óra magyar idő szerint. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
4: A sporthírek támogatója a Rájszáb kollagénes fehérje szelet.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 12 perc, jó reggelt megint, szevasztok. Hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: És én mindig nézem ezt a lámpát a sok-sok logóval, amely rádióknál vagy műsorokban dolgoztam is már 40 éve, de tényleg 1986. júli 1. 40 éve rádiózó, ezt most nem fogom fel, de... Köszönöm, hogy emlékeztettetek, mert eszembe nem jutott volna. Jön egy SMS ezzel kapcsolatban. Tényleg vagyunk egy páran, akik rajta nőttünk fel. Az egyik első emlékem rólad, hogy ülök anyukám ölében a buszon, és a buszvezető téged hallgat. Azóta változtak az idők, már nem minden, azóta is te szólsz a rádióból, csak azóta már olyan idős lettem, mint anyukám, és én vezetem a buszt. Köszönöm, hogy bearanyozod a saját és az utasaim reggeleit, remélem sok-sok évig ébredhetünk még a hangodra. De helyes vagy, ez ígérem,
2: nagyon,
0: így lesz.
2: Ez nagyon jó fej volt ez az SMS.
0: Igen.
3: És nagyon jó az a kép, amit Lacika kitett a Facebookra. Mondtam is neki.
0: Kit dicsértél ezzel, a Lacika tehetségét, mint fényképész, vagy az én bájos arcomat?
3: A te bájos arcodat.
0: Köszönöm szépen. Sokszor jó lenne megkérdezni, mármint most a feleség témára visszatérve, sokszor jó lenne megkérdezni, hogy milyen volt a napod. Elmennél moziba? Oda bújna mellénk, nagyon jó lenne. Látod, ezek férfi vágyak. Jó, te már ki vagy borulva.
1: De ha meg ezt csináljuk, akkor meg elutasítanak.
0: Nem ráüljél, tehát nem így, hanem csak oda bújjál.
1: Tényleg.
0: Na. Sziasztok, minden este vacsorával várom a páromat. Utána kiülünk a kertbe, és megbeszéljük a napunkat. Közben a gyermekünkkel is foglalkozunk. Reggel 4-kor kelek vele, csomagolok neki. Este már a ruháit is kikészítettem.
2: Azt a mindenit.
1: Tessék, van ilyen.
0: Hát egyrészt van ilyen, de hallod az SMS-ből, hogy ő ezt boldogan teszi. Tehát
1: ezt
0: nem
1: mondom,
0: kényszerből.
1: De mi is boldogan tennénk.
2: Uh-huh. Hát egy két órával ezelőtt még nem.
1: De ha férfinak tudnánk csinálni.
0: Azért nem érti Évi és Anett, mert a gondoskodásnak belülről kell jönnie. Én imádok főzni a férjemnek, és mindig szeretettel gondoskodok róla. Szeretet lehet egy szendvicsben, vagy egy kimosott kedvenc pólóban is, meg úgy is, hogy emellett dolgozom. Nem ő kér arra sem, sőt, inkább lebeszélne, hogy este 10-kor neki kezdjek egy orjalevesnek. Nálunk ez oda-vissza működik, Bogi voltam, szeretem veletek a reggeleket.
3: Köszönjük, Bogi.
2: Mennyire cuki.
3: Nagyon-nagyon cuki. Igen. De nyilván az odaadás bennünk is megvan, tehát, hogy meg a
1: mi úgy odaadjuk magunkat nektek is, mindenkinek.
2: Hát te nekifutásból mellkasra odaadod magad.
0: Igen, miért tűnik ez hamisnak mind a két nő szájából? Miért? Nem tudom miért, ez csak egy érzés. Nem tudom bebizonyítani,
2: hát
0: de hamisnak.
2: Nagyjából azért, mert két órája még pont aláztak minket mindenféle. Lehet, hogy azért hamis egy kicsit.
0: Na, jöjjön erősítés, jöjjön a voga.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Hey! Mondom, a vonalban fog a processzor.
0: Szia, Bokci! Jó reggel!
5: Boldog jó reggelt nektek is. Szia mindenkinek!
0: Yeah. Hello mindenkinek! Bokci Kálmát, újra együtt.
5: Hát, újra.
0: Nem, nincs jó kedved, mi van?
5: De hogy ne lenne, persze. Hát figyelj, tudod, én belül bontok pezsgőt, hát most mit rajongjak itt, a iszonyú körülmények között vagyok. Egyszerűen nem találom magam. Annyira melegen van, hogy egyszerűen rühelem az életemet. Ne hülyeskedj.
0: De te vagy az, ugye, aki nem vett klímát soha.
5: Ja. De...
0: Ja, de küldtem volna egyet, ha kérsz.
5: Én most ott tartok, hogy lehet, hogy belevágok.
0: De most nem fogsz kapni? Tehát az a baj, ilyenkor sosem lehet kapni.
5: De hogy nem, hát azért nekem vannak kontaktusok.
0: Meg vannak a forrásaid. Jó. Figyelj, én ajánlom,
5: A Viki tegnap szereltetett be egyet, valami olyat, hogy tudod, és küldözgette, hogy elküldöm a programot, te is tudod majd irányítani Fehérvárról a Zén Kondimat meg. És kézzel, de küldtek képeket az habzsiával, hogy ott ülnek nagy kabátban a szobában, meg sapkában.
0: Hát érek szivatott téged, igen.
5: Szörnyű.
0: Na, szóval azért mondom, hogy a klíma már nem olyan, mint régen, hogy szúrós hideg jön egy pontra a mellkasodra, igen, hanem a klíma tudom. Egyszerűen gyönyörűen lehűti a teret olyanra, amilyenre te kívánod, igen. Nem csinál nagy szelet, tehát, hogy érdemes.
5: Tudom, van a sóhajtós program, igen.
0: De a kocsitból is kiszereltetted, most mi az, hogy tudod?
5: Nem szereltettem ki a kocsimból, hanem a tudod, a kutya, akit elcsaptam, az izé.
0: Igen, csak ennek 12 belőle. Éve.
5: Igen, több mint 12 éve, igen. Képzeld el, tavaly nyáron megcsináltattam. Mondta, hogy lehet ezzel valamit kezdeni, azt mondja a klímás. Persze, ezt a csavart, így pittyözt már kész is volt.
0: És most megcsinálta a klímát?
5: Van, van egy új klímád, azt mondja. Na, hogy azt, úgyhogy a régi autómban új klímám van, emiatt, ugye, hogy
0: wow, nem használtam. De működik akkor most azóta?
5: Utazunk, mint az állat, persze. Meg, lemegyünk néha a kocsiba.
0: Menjetek le hűsölni, igen.
5: Szörnyű. Na, mindegy. Hát így élünk. Hát ma is, mikor keltünk? 5-kor keltünk? Nem, 4:30-kor keltünk, 5-kor már locsoltunk. Mert nem lehet már.
0: Bocsia, most hol vagytok? A lakásban, vagy a telken vagytok?
5: Most a lakásban
0: vagyok. Lakásban vagytok. És, hol, és mit locsoltál ott?
5: Hát mindent, ne hülyeskedj már. Egyszerűen a növények ott sírnak, jaj, veszékelnek. És ráadásul az van, hogy naponta 2-3-szor ki kell mennünk, mert nem tudjuk feltölteni a hordókat vízzel, ugyanis olyan alacsonyan van a vízszint, hogy a kútban elapad mindig a víz. És ami visszajön, azt így napközben valahogy ki kell lopnunk belőle. Szörnyű, te, iszonyú. Nem, ez nem élet így. Na mindegy.
0: Mi a terved?
5: A tervem az, hogy nem mondom el, mert hogy is mondjam, nem publikus.
0: Ja, értem.
5: Mert néhány dolgot fogok csinálni, amit nem nagyon szabadna. Ne jöjjenek hozzám azért a hatóságok, nem olyan természetesen. De valamit ki kell találnom, hogy a vizet tárolni, gyűjteni tudjam. Nálatok mi a helyzet? Van vizetek?
0: Hogy érted, a csapban?
5: Akárhol.
0: Van.
5: Csapban. Uh-huh, ja, csapban, okay. Akartam hideg vizet inni tegnap este, nem tudtam. Be kellett tenni.
0: Hát jó, de nekem van jégképem is.
5: Ja, igen, jó, ez már olyan, mint a Vikinek a telefonja. Ja, jó, kérem. Na, otthon ősz. Küldjél nekem ilyen izékat, képeket ott.
0: A jégről? Jó, csinálok ma is. Tegnap is csináltam. Küldök majd ilyeneket. Figyú, és akkor most a locsolással mi a helyzet? Tehát nincs vized, és kimész illegálisan valahogy vizet szerezni és tárolni?
5: Nem, hanem a hajnalban tudok a kútból felhőzét hozni vizet.
0: Hát persze, hát akkor még alszanak az emberek, nem látják, így rendőrségen van,
5: akkor még a második medencéjüket nem töltötték fel, meg a harmadikat.
0: Miért jön mindenki ezzel a medence feltöltéssel?
1: Tehát azért, mert abban rengeteg víz kell, Gábor.
0: Tudom, de hát ezt mondom, hogy aki már medencézni akart, azt már megcsinálta.
5: Dehogy is. Hát ide figyelj, ilyenkor, amikor benyomták, tudjátok azt, hogy vízhiány lesz, stb. Hát mind a benzinhiánynál, mindenki tárol. Elmegy, veszi a leértékelt medencéket, fölfújja a marhája, és abban tárolja a vizet.
0: Ja, ezek a medencék.
5: Igen. Ilyen egyszerű.
0: Igen.
5: És akkor van 4-5 medencéje a kertben, és akkor abból locsol.
0: Nem mondod.
5: Ne hülyeskedj már. Ilyen az ember. Ja. Na,
0: ezért. Én ezért mondtam azt tegnap, hogy ez nagyon káros a hírekben, meg ilyen helyeken, csak pont erről beszéltünk.
5: Ha nem mondaná semmit.
0: Ha nem mondaná semmit, nem lenne pánikvásárlás.
5: Így van, pontosan.
0: Így van. Na jó, Boxika, térjünk rá, már nem is tudom, mi ez a locsolás, ezt nem fejeztük még be.
5: Nem fejeztük be,
0: locsolás. Hogy ne tegyünk kárt, igen, a növényeken. Igen.
5: Igen, hát mit csinál az ember? Hát általában az emberek nagy részt alibi locsolás, tehát tényleg saját lelkiismerőtöket nyalogatják a locsolócsővel, tehát nagy nyomással az egész kertet szétvizén veretem, jó nagy cseppekkel lehetőleg délben, és akkor minden vízcsepp nagyítóként átégeti az összes növényt, ami levelt, amit lehet.
0: Na ez az, tehát, ez nagyon fontos, amit mondasz. Én ezt pedig egyébként most itt nekem nem mondasz újat, mert ezt gyerekkorom óta tudom. De fontos, amit mondtál, hogy hogyan működik a vízcsepp ilyenkor? Ezt mondd el nekik.
5: Nagyítóként természetesen.
0: Hát gyakorlatilag, mint egy lencse.
5: Pontosan.
0: Mint egy lencse, mint egy üveglencse, és a nap sugarát sokkal...
5: Egy, igen, pontra, így
0: egy
5: van.
0: Pontra hát gyűjti, így van.
5: Ezzel tudunk tüzet gyújtani, persze kell hozzá egy olyan alakú üveg, amiben vizet teszel, és már is össze tud gyűjteni napsugarakat, és föl tudod vele gyújtani a, na mindegy.
0: A kertet, mondom, igen.
5: Szóval, a lényeg az, hogy a növény alá locsoljunk mindig. Nem szeretik a levelek, főleg a déli órákban ne próbálkozzunk vele semmilyen locsolással. Tehát a legjobb az, amikor hajnalban, tehát reggel locsolsz. Az olyan, mint mikor föl kell az ember, és bekajál, és akkor akár egész estig bírja. Ugyanígy van vele növény is, tehát reggel jól etesd meg. És még valami, az alul a föld locsolásánál arra kell figyelni, nyom bele az ujjadat, ha eltörik az ujjad a földön, akkor nyilván már bekeményedett, és nem megy lejjebb a víz, csak a tetején képződik egy nagy tócsa. Uh-huh. Tehát a vizet azt a növénynek a gyökere szereti. Tehát a gyökér szintre le kell jutnia a víznek. És az a baj most, hogy a gyökér szinte már száraz a talaj. És ilyenkor mit csinál a gyökér? A pozitív hidrotropizmus alapján elindul fölfele a felső rétegbe, ahol a vizet leöntötted. És ilyenkor veszed észre a paradicsomnak, elkezd a gyökere kibújni a paradicsom szára mellett.
0: Lekeresi a vizet fönt.
5: Persze. Hát ő sem hülye, valamit akar csinálni. Na ebből aztán megdől a növény, stb. Tehát ez egy nagyon szar dolog. Ugyanezt a paprika...
0: De hogy tudom eljutatni az új eltörős száraz föld gyökér szintjéig a vizet?
5: Úgy, hogy reggel a növény alá locsolsz, és addig locsolsz, amíg legalább egy olyan 5-6 centire le nem megy az a vízért. Tehát azt te az ujjaddal meg tudod nézni, hogy a lent is nedvese a föld, nem csak fönt. Tehát le kell jutni a víznek. Elég hamar lejut egyébként, mert én amikor karokat ások be, akkor csak egy kannát leöntök a nagyon pici gödörbe, és már az ásó lemegy 20-30 centire. Tehát jó be lehet locsolni a növényeket. Nem kell minden nap locsolni, mert attól meg elhűl a növény, tehát ilyen, hogy is mondjam, finnyás lesz. És akkor igényli, nem, két naponta lehet ezért, csak akkor rendesen, érted? És akkor nem kényezteted el túlságosan. A másik, hogy jó a mulcs, tehát ugye, hogyha az bármilyen
0: jó a mulcs.
5: Nyesedék, vagy mit tudom én, fű, lenyírt fű is jó. Bármi, ami takarja a talajt ilyenkor, az piszok jó, mert ugye a meglocsolt talaj utána nem nagyon engedi vissza a nedvességet, kisebb a párolgás. És egyéb szempontból is jó, hogy a gazok nem nőnek, és nem szívják el a növény elől a nedvességet. Szóval még egyszer, reggel locsoljál, alá locsolj mindig a növénynek, ne a leveleket locsold. És nézd meg, hogy a talaj meddig nedvesedett, és mulcsozzá. Ezek a fő dolgok, köszönöm, amik igazán fontosak. Jó?
0: Oké. Okay. Évi, vetted?
1: Na. Én vettem, de képzeld el, Voga, ma reggel már erős paprikát hoztam a fiúknak, saját termést, és nem mondtak semmit róla.
0: Nagyon finom volt, és nem volt túl csípős, sőt, alig-alig volt csípős, teljesen nagyon kellemes volt saját termés. Okay. Na, mi van a csótányokkal, Vokcika?
5: Büszke vagyok rád. Na gyerekek, hát ezen betojtam. Hát ez a következő, ez a mindegy, szingapúri egyetem, műszaki egyetemen foglalkoznak ezzel. Úgy hívják az illető mérnököt, professzort, hogy Hirotaka Sato. Ez a Hirotaka Sato fogta ezt a madagaszkári bütykös csótányt, és elkezdett vele foglalkozni, és irányíthatóvá tette a csótányt. Rányomott egy hátizsákot, annélkül, hogy beavatkozott volna, tehát, hogy egészségügyileg a csótányt.
0: Tehát nem szúrta át a páncélját, vagy ilyesmi.
5: Van egy kis, igen, van rajta egy kis hátizsák, ez a hátizsák egy kis kompjúter, ami számítógép és tartalmaz kamerát, mindenféle kis cuccot, ami kell hozzá, és ez irányítható, ez a csótány. Ez egy csótány kiborg tulajdonképpen. Na most megkérdezhetnéd, hogy mi a francra jó ez. Hát ez valami káprázatos dolog. Ezeket elengedik, ezek a csótányokat különböző területeken, amelyeket ők feltérképeznek, ezeket a föld alatt például. Vagy például környezeti katasztrófák ellen esetén, amikor a kutyák már nem férnek be sehol, a legkisebb résekbe be tudják küldeni, és ezek a kamerával mennek ott végig, és lehet monitorozni ugye a föld alatti részeket, hogy hol érdemes foglalkozni egyáltalán akármivel is. Tehát ez az egyik felhasználási terület, ásványkincs kutatásra is jó, repedésekbe beküldeni, tehát annélkül, hogy robbantanál. Másrészt pedig vannak, képzeljétek el, olyan csótányok, akikkel másképp foglalkoztak, nekik búvárruhat csináltak, ezek a búvárkiborg csótányok. 3D-s nyomtatóval, zselatinszerű anyagból csináltak a csótányoknak búvárruhát, ami megtartalmazza szintén ezt a hátizsákot, valamint hidrogénperoxid és mangándioxid keverékét tartalmazza, ami oxigént fejleszt. És ezzel képzeljétek el, 3 napig víz alatt tudnak a csótányok okoskodni, és szintén be tudnak vele járni mindenféle víz alatti területeket, ahol esetleg elárasztott katasztrofális területeket.
0: De hogy lehet ezeket, bocsánat, irányítani? De csótány elvileg azt is tesz, amit akar.
5: A kompjúterrel a hátukon különböző ingerekkel.
0: Tehát, hogyha balra akar menni, de én azt akarom, hogy jobbra menjen, akkor kap egy elektrosokkot?
5: Körülbelül ezt a borossal annak idején csináltuk, emlékszem.
0: Hogy?
5: Amikor azt a fejpántot kitalálta, hogy egy ilyen sétáló GPS csinál, hogy ez egy fejpánt lesz, és akkor tudod, gyakoroltuk, hogy megpöcköljük az egyik felét a fejének, a másik felét, hogy mikor merre kell mennie. És nekivezettük mindig egy kőoszlopnak. Nem hiszem.
1: Nem hiszem.
5: És akkor legközelebb, tudod, ez a szintén, hogy jaj, ne lán, Lajos, kétszer nem csináljuk meg ezt a hülyeséget. Bum, megint neki. És még négyszer neki nyomtuk az oszlopot. Annyira jó rábeszélő képességük. Nem emlékszel rá?
2: De, most már nem rémlik, igen.
5: Na, a lényeg, tovább megyek. Ez mind semmi. Mondjuk azt, jó? Képzeljétek el, tovább ment a Szatúr, tovább ment, és csináltak a csótányoknak, ugye a madagaszkári bütykös csótány, csináltak űrruhát. Ez már egy kicsit nekem is sok volt, de sajnos le van filmezve. Na most a helyzet a következő. A Marsra akarják ezeket a bütykös csótányokat elküldeni, hogy nézzenek körül. Nem tudom, miért ragaszkodnak egyébként a Marshoz, semmi keresni valónk ott szerintem. Jó, hát biztos, ők jobban tudják, hogy van ebbe valami üzlet, vagy nem tudom, de minden esetre nagyon jó ilyen kutatásokra. Ha elviszik, akkor ezek a kis csótányok, ezek elszaladgálnának ott, aztán mit tudom én. Azt írja itt, hogy 87,5 milliméter per szekundummal tudnak, tehát ezzel a sebességgel tudnak haladni, és marha jó felvételeket csinálni a különböző környezeti figurákról. Na hát, hogy röviden ennyit ezek.
0: Köszönöm. Hát, én látok egy ilyet, agyon taposom, akkor tönkretettem a csúcs technológiáját.
5: Igen. Hopp, egy 3 milliós kár csináltam, mi a Isten. Elég, ha lefújod, azt leszeded a hátul a
0: hátságot. Na, jött egy SMS, Vokci. Főni, Vokciról van egy fotóm, ahogy áll az autópálya leállóban, sárga mellényben, mikor elütötte a kutyát. Pont arra jártam. Ha jól emlékszem, 2011-ben volt. Elküldjem nektek a képet, Imi Kecsóról.
5: Hát, szörnyű.
0: Küldd el! Igen. Gyuri, hova küldje?
2: Hát, vagy a Facebookra, ugye Messenger üzenetben. Szerintem az a legjobb, ezt egyből a net látja.
0: És ha nem tudja, akkor... Gyerekek.
2: Hát akkor a bocskorkukac retrorádióra sem fogja tudni.
0: De az egy e-mail.
2: Jó, hát ugyanúgy internet kell mindkettőhöz.
0: Nem az internet, hogyha nincsen Facebookon, mint én.
2: Jó,
1: akkor e-mail.
0: Vannak ilyen emberek még.
2: E-mail.
0: E-mail. Jó. Na jó van, Vokcikám, hát köszönjük szépen. Szép napot, holnap után találkozunk.
5: Nektek is. Az
0: csőkutya.
5: Csőkutya, hello, sziasztok.
0: Na, nézzük, hogy mi van itt. Bocsi, mióta rádiózzol, veled vagyok jóban, rosszban. Köszönök mindent, Járó Pozsony.
2: De helyes, ez jól esik ezen a napon, amire nem is számítottam.
0: Jézusom, lányok, nem áll. Mindkettőtöket szeretem, de mintha nem menne át, amit Bocsi mond. A napom napfénye, amikor hazajön a férjem, megcsókoljuk egymást, leveszi a munkaruhát, addig viszek neki hideg sört. Kikészítem a vacsit, amit elé teszek, leülünk, beszélgetünk, megmaszírozom a lábát, stb. Törődöm vele, hisz ő törődik velem. Megteremti a biztos jövőnket. Ennyi az egész, oda-vissza működik, na puszi, Éva.
1: Mi is ezt csinálnánk.
3: Igen, csak még dolgozunk is mellette.
1: Nem érted? Nem értitek?
0: Ezt de nem, de most miért hazudtok? Az egyik csinálnánk, a másik meg állítja, hogy csinálja, csak ő dolgozik is mellette. Hagyjál már a hülyeséget. Megcsinálod a vacsorát, kikészíted a sört, megmaszírozod a talpát.
3: Hát igen.
0: Melyiket?
3: Igen.
0: A háromból melyiket?
3: Jó, szoktam vacsorát is. Akkor...
0: Na mi ez a vacsorát? Mi, enni? Igen. Mi ez a szoktam vacsorát is? Mert tudom ezeket a sumák mondatokat, amikor elharapod a végét. Szoktam vacsorát is?
3: Készíteni, és utána, amikor megvacsorázunk, tehát kiszolgálom a Csabit, öntök neki bort, és meg is szoktam masszírozni a talpát sokszor. Nem mondom, hogy minden nap, de azért heti egyszer biztos.
1: Uh-huh. Tessék, itt egy
2: jó feleség. Jó, hát hogyha most a Csabi ír nekem üzenetet, pont el tudom olvasni, szóval meglátjuk, hogy...
3: Akkor hazudni fog.
0: És te mit masszírozol, drágám, amikor hazamész?
1: Hát én semmit, mert egyedül élek, de ha lenne ott valaki, akkor egyrészt nem csak magamnak főznék, nem csak magamnak mosnék, nem csak egyedül innék, tehát hogy egy csomó jó dolog
0: csak lett. Egyedül innék.
1: Akkor lenne kinek kitölteni legalább a felét.
0: Jaj, Istenem.
2: Hát kicsit úgy hangzik, mintha vágynál rá, hogy legyen ott valaki.
1: Hát a mai téma után csak kizárólag, de különben...
0: Na jó van. Jó, a mai nap legjobb pillanatai ez volt, nem?
1: Hát ez volt, hogy megtudtuk, milyen egy igazán jó feleség. Egy amerikai youtuber szerint az 50-es évek háziasszonyi voltak a legjobbak, és hát nagy vitát váltott ki ez itt a csapaton belül.
4: Ne csak hallgass! Nézd is a bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu per Retro Rádió. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
7: Csapjunk bele a nyárba!
8: Nappal strand, este buli.
7: Bükkfürdőn.
8: Csúszdák, ninja pálya, napágy chill, koktélok.
7: Bükkfürdőn.
8: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell.
7: Találkozzunk Bükkfürdőn.
9: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban. Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron.
10: Na figyelj! Az előző készlet, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
11: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
12: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
13: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 455 forint. Mindig Aldi.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7:10, végre egy jó zene. Üzenik.
2: No.
1: Ja. Aztán, ó, micsoda évforduló, számtalan sztorit tudok felsorolni Főnivel és csapatával kapcsolatban, belém ivódott, mint egy tetoválás. Köszönöm ezt a sok biztató évet, Pöpi a hentes.
3: Pöpi.
1: Drága Pöpi, igen. Na, Évi, ne add fel a saját lábad, megmasszírozhatod a bor mellé.
4: A második üvegnél járt, mert könnyen eléred.
1: Egy emancipált nőt ne tudjanak már falhoz állítani egy ilyen aprósággal. Üzeni neked, Balú.
3: Köszi, Balú, jó az ötlet, tényleg.
1: Jó arca, Balú, mi?
3: Végre valaki megértett engem is, mint ma reggel.
1: Na jól, a mai nap legjobb pillanata, ha valaki még nem értené. Nagyon-nagyon, hál' Istennek, egyébként nagyon kevesen értették félre ezt a témát, viszont nagyon sokan megtalálták magukat benne, és tényleg ennek több rétege volt. Ez nem olyan egyszerű volt, hogy nő, ott a helyed, és kész, mert hogyha valaki csak ezt vette le belőle, akkor az nagyon-nagyon-nagyon buta, és neki nem való ez a rádió műsor.
2: Nagyon sok kérdést felvetett ez.
1: Na, mi volt az,
3: Évi? Mert megtudtuk, hogy milyen egy igazán jó feleség. Egy amerikai youtuber az mondta, hogy az 50-es évek Amerikájában voltak igazán jók a háziasszonyok, és óriási vitát váltott ki ez itt csapaton belül.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Itt van egy 37 éves amerikai nő, van egy YouTube csatornája, és ő szeretné megtanítani a tradicionális feleségmodellt. Mert azt mondja, hogy a modern házasságok azok nagyon eltávolodtak a hagyományos értékektől, és most ez a lényeg. Erről beszéljünk ma. Úgy hívják egyébként a csajt, hogy Laura, és ő meg akarja nektek tanítani, hogy hogyan lehettek felső kategóriás feleségek.
5: Ja, hát arra kíváncsi vagyok.
1: Hát kérdés, hogy szeretnél-e felső kategóriás feleség lenni, Anett?
5: Nem tudom, hogy van olyan része, ami tetszik, és van olyan része...
1: Tetszik-e ez a cím? Felső kategóriás feleség. Jó, akkor elmondjuk az utat.
5: Jó, mutasd.
1: Te szeretnél felső kategóriás feleség lenni, Évi?
3: Hát, persze, hogy szeretnék, hát ha nem kellene dolgoznom, és eltart valaki, és akkor pár dolgot kell csinálnom hozzá, azt azért elviselném.
1: Tudod, hogy miről beszélsz most? Az 50-es évek Amerikájáról.
5: De jó.
1: A legszebb korszakról, amikor Elvis Presley énekelt.
3: Ezt azért bírnám.
1: Amikor szárnya volt a Cadillac-nek.
3: Azt is bírnám.
1: Amikor
3: mi volt?
4: Minden házon amerikai zászló.
1: Minden házon amerikai zászló volt.
3: Egy ilyen családi idillt, amit most leírtál, pont ezt el tudnám viselni.
1: Szóval ő kiáll amellett, hogy a nő legfőbb feladata a háztartás vezetése, azaz a főzés, takarítás, bevásárlás elvégzése, amíg a férje megteremti az anyagi hátteret, és a férj dönt a nagyobb családi kihívásokról. Tehát ő úgy fogalmaz, hogy teljes felelősséget vállal a dolgokért, mármint a férj, így én biztonságban vagyok, én a nő, és arra a területre összpontosíthatok, amelyre természetem szerint hivatott vagyok, anélkül, hogy stresszelnék, hogy elveszíteném a nőiességemet.
5: Ez egyébként mind szép és jó, csak ehhez nem csak a nő kell, hanem kell egy olyan férfi, aki például nem tolja az orrunk alá minden nap, hogy te, én teremtem meg a dolgokat. Tehát, hogy ehhez nektek is változnotok kellene vissza az 50-es években.
1: Hogyan változunk, mondd el?
5: Hát úgy, hogy például akkor kapjak bankkártyát, korlátlan használatra.
3: Igen.
1: Anett megpróbálta értelmezni Laurának a küldetését?
4: Teljesen. 50-es évek Amerikáját úgy beültette 2026-ba. Jól van, akkor kapja korlátlan bankkártyát. Kész.
1: Azt a mindenit.
5: Mert akkor nekem igen. Nem kell dolgoznom, és akkor tudom azt, hogy
1: de nem kell dolgoznod, neked ezt kell csinálnod.
3: Oké, de ti is fogadjátok el, hogy mi nem dolgozunk, mert az is egy kapcsolatban nagyon nagy probléma.
5: Pontosan.
4: Miért van az, hogy ennek a komplex halmaznak csak azt a részét, de látjátok, hogy bankkártyát és nem dolgozunk, a Laura meg pont a másik oldalát akarja megmutatni, hogy mitől lenne egy jó karriercél újra ez a nőknek, és mitől tudna egy egészséges, boldog női karrier kialakulni ebből.
1: Hogy ez a karrier, érted? Az otthon.
3: Én értem, nem, tehát nem voltam annyira retardált, hogy nem fogtam volna föl, csak az a probléma.
1: Pedig retardáltként is meg tudod csinálni ezt.
3: Én azért mondom, de... Most nekem nincs párom, de ugyanúgy gondoskodom magamról és a házról, és hogyha mondjuk
1: örülök, hogy fürdesz, meg mit tudom én.
4: De én már tegnap is mondtam, hogy bravo.
3: De miért? Leülök az asztalhoz, és megterítek saját magamnak. Kimosom a ruháimat. Tisztaság van a házban. Tehát most
4: őrület.
3: Abba, ha bejön valaki, ugyanezt kapja.
1: Gyerekek, nem ez az álmotok most őszintén? Mert te magadat mosod, meg mit tudom én, terítesz magadnak, és ott magányosan elmajszolgatod a májkrémes szendvicsedet, de neked nem ez a vágyad, amiről itt beszélünk most.
5: De, nekem nagyon tetszik. Nincs vele problémám, csak mondom, ehhez
1: biztonságban vagy.
5: Hát remélt.
1: A Gyuri nagyon jól fogalmazott, hogy ez egy karrier cél lehet. Tehát ezt ne úgy fogjátok fel, hogy megvagytok alázva, hanem hogy ezt fogjátok fel karriernek, és ne itt rádióban próbálj hírszerkesztősködni, te meg nem tudom,
3: úszodát menedzselni,
1: vagy velünk bóckodni, így van, hanem hogy a karriered az, hogy otthon betolod a marhasültet, és szép vagy. Érted?
3: De ezt meg tudom csinálni egyébként a munkám mellett is.
1: De nem, hát ez a baj, itt rontjátok el.
4: Igen.
5: De mi attól félünk, bocsánat. Tehát attól félünk, az is, meg hogy a mai férfiak szerintem nincsenek erre felkészülve, vagy csak nagyon kevés, hogy például eltartson kvázi egy nőt, aki otthon egy családot.
1: Én csak ezt a modellt látom.
4: Igen, hát mindenki erre utazik amúgy.
1: A Hot magazin ilyenekkel van tele.
5: Jó neki.
3: Hát azt nem olvasom.
1: Hát de nézd meg, hát a Goldigerekkel van tele, kivéve a Csepeg Éva.
4: Jó, akkor
1: a legalábbis a mostani
4: számban ilyen.
1: Laura azt mondja, arra tanítom a nőket, hogy dicsérjék a férjüket, élvezzék a házasságukat, és száműzzék a modern, feminista gondolkodást a kapcsolatukból. Uh-huh. A kurzusaimon olyan témákról beszélünk, mint a megbocsátás, a kommunikáció, önmegjelenés, külső ápoltság, a fér támogatása és bátorítása.
3: De ezt csináljuk egy kapcsolatban is.
1: Na. Nézd már meg, hogy te mennyiben hasonlítasz arra a nőre.
3: Hát nagyon sok minden.
1: Az ott azon a fotón.
3: Ne haragudj, ma hoztam nektek paprikát. Az nem marhasült, hanem paprika. Gondoskodtam.
1: Eleve ez a, már a hangsúlyod is tenyeres talpas. Azt a paprikát!
4: Ugye ez a neszeneket paprika!
1: Nem elég jó?
3: De pont ez a baj. Miért nem azt mondtad, hogy milyen kedves vagy, hogy ma frissen szedtél nekünk paprikát? Erre te mit mondasz? Hogy nézel ki?
1: Nem, te azt állítod, hogy te már ilyen vagy. Nem vagy ilyen. Jobb, ha tőlem tudod. Jöjjön. Nem vagy ilyen. Elmondtad.
3: Köszönöm, hogy ma felnyitottad a szememet, egy teljesen más képet látok.
1: De tényleg ki is fogom támasztani gyufaszálakkal.
4: Egy kétszer-háromszor elvégezted egy Laura kurzusát.
1: De egyébként ez nagyon hasonló. Az 50-es években tényleg voltak ilyen nevelő filmek az amerikaiaknál, ilyen népnevelő filmek, tévéműsorokban terjesztették. Egy ilyet hallgassatok már meg, hogy ez hogy szólt akkor?
6: Vessünk egy pillantást a modern, virágzó amerikai otthon békéjére. Mert mit ér a szabadság, ha a családi fészekben nincs katonás vend? Nézzék csak az otthon büszke urát, Johnt. Miután egész nap kimerítő szellemi munkát végzett az irodában, vagy a gyárban irányította a gépeket, fáradtan tér haza. És kivárja a küszöbön, ahogy egy kötelességtudó asszonyhoz illik. Természetesen a bájos felesége, Méri. A modern tudomány és a háztartási gépek elképesztő fejlődése, mint a csodálatos új automata mosógép, végre felszabadította a gyengébbik nemet a nehéz fizikai munka alól. Mérinek ma már nincs más dolga, mint hogy tündököljön. Mi sem természetesebb annál, hogy mire a férje hazaér, a lakás ragyog a tisztaságtól, a gyerekek megmosdatva csendben játszanak, a sütőben pedig már ropogósra sül a marhasült. Gondoljanak bele, uraim, mi lenne velünk ezek nélkül a dolgos, kiszolgáló kezek nélkül?
1: Igen.
6: A nő legnemesebb hivatása és egyetlen boldogsága mégiscsak az, hogy biztosítsa a hátországot a teremtés koronájának. Méri pontosan tudja, hogy az ő feladata a fészek melege. Egy kedves mosoly, egy pohár behűtött ital a megfáradt férjének, és a biztos tudat, hogy a vacsora időben a nőknek jobb hallgatni, amíg a férfiak a világ komoly dolgairól beszélgetnek. Hiszen lássuk be, a bonyolult politikai kérdések és a gazdaság vezetése túl nagy terhet rónának a nők törékeny vállára és érzékeny lelkére. Hagyjuk meg a döntéseket a férfiaknak. A hölgyek pedig fessenek rúst, és maradjanak meg annak, amiben a legjobbak. A házasság ékes díszének.
5: Ez a narrátor...
1: Én meghatódtam most. Én meghatódtam. És az életemet egy kudarcnak tartom. Bennetek van egy genetikai kód, nem? Bennetek annyi, hogy jól akartok élni. Ez a küldetésetek.
3: Ez, csak ez a küldetésünk, így van.
1: Mi más?
3: Sorold semmi még. Semmi más. Mi csak jól akarunk élni.
1: Nem az, amit te most gondolsz magadról, hanem ami a kódod.
3: A kódom. Nekem igen. A kódom az, hogy fizessenek sokat érte. Ez be van kódolva. Na.
1: Nagyon nehéz a Risto Vévit eltéríteni egy finom amerikai háziasszony és a prostitúció útjáról. Tehát, hogy ő lássa a különbséget. Nagyon könnyen lecsúszna, ha engednénk. Ugye?

0: Figyelj, hidd már el, tehát ezek a táboroknak már történelmileg vége, ahol te itt tudnál parancsolni. Tehát, hogy... Beszélj már úgy hozzá, mint egy kedves nő.
1: De ahhoz kell egy kedves partner is.
2: Csak az a baj, hogy a nők fejében képzavar van, és emiatt mi is össze vagyunk zavarodva. Tehát egyszerre tolják azt,
0: rózsaszín pólón van, Gyuri.
2: Nekem
0: rózsaszín pólón.
2: Igen, én abban vagyok. Éppen ma is.
0: Ne hülyeskedj, én nőiesen vezetek.
3: És milyen, megérte. És milyen jól.
2: A nők egyszerre tolják azt, hogy hordjál a tenyereden, de egy önálló, erős, független nő vagyok. Hát most hogy igazodjunk el ebben?
0: Mi? Hát úgy, hogy mi? Amikor... akik nője, igen, hát én több hajlakot használok, mint te.
3: Az biztos, de...
0: Szóval, hogy teljesen perverz a világ, azért, mert ezt ti akartátok.
1: Kérdez,
0: persze.
1: Mitől érzitek magatokat férfiaknak mellettünk? Azért, hogy...
0: Ha hazajövök a munkából, ott van a marhasült, szép vagy, illatos vagy, a gyerekek csendesek, nem traktálsz a problémáddal, hanem meghallgatod az enyémét, és este még esetleg össze is bújunk.
1: Ez egyoldalú, nem?
0: Tehát nem, nekem ez nem neked lehet... is jó. Ez a lényeg ebben, hogy ez neked is jó.
1: De az én problémámat kinek mondjam?
0: Nincs
1: el
0: problémád, nem érted, de nem mész ki az utcára.
3: Na, itt van. Itt van a megoldás.
2: Ebben a modellben mi férfiak megvédünk titeket minden problémától.
0: Miért nem jó ez?
1: Neked izgalmas lenne, ha minden nap otthon ülne valaki, várna haza, és tényleg az ingerszegény környezetében ő totálisan elbutulna?
0: Nem erről van szó, hogy elbutulna, hát ebből is sokat lehet tanulni.
3: Mi, a marhasült?
0: A marhasültből, igen, Anne, te tükörtojást nem tudsz megcsinálni, tehát marhasült, igen, nagyon bonyolult, hidd el, jól megcsinálni. Erőt akartok, ugyanakkor mi hordozzunk a tenyerünkön, ahogy a Gyuri mondja. Független nő vagyok, de azért bele akarsz ülni a tenyeremben. Minek?
2: Hát akkor minek? Igen. Vagy ez, vagy az.
0: Most látom, fejtörést okoztam, Anne.
3: Nem okoztál.
0: Összezavarodtál, mint...
3: Nem okoztál egyáltalán.
0: De, mint egy boxoló, aki meg van ütve.
3: Pont azért tudunk felnézni rátok a férfiasságotok miatt.
0: De nem vagyok már férfias. Már szőrtelintem a hónaljamat is.
3: Jó van.
2: Én bokazoknit hordok.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 6 perc múlva. Itt újra hallgattuk ezt a témát, a picit lerövidített verzióban is, de baromi jó volt.
2: Nagyon jó.
1: Nagyon szeretünk. Üzenik, hogy minden nap újra és újra meglepődöm, hogy milyen tökéletesen látod a világunk pusztulását, főni. Üzeni az Intercool. Igen. Ezt folytatni is kellene, ezt a témát imádat Éva Szlovákiából. Nézzük, mi van még. Stingo, végre a napsüssön rátok, főni. Aztán köszi, hogy vagy. Üdv Ászáról, puszi Anetnak. Üzeni Dugó.
2: Szia, Dugó.
1: Boldog évfordulót, bocsi, az olasz tengerparton is titeket hallgatunk. És Gábor the Man, köszönöm ezt a 40 évet, aminek nagy részét az éterben veled tölthettem, és köszönöm, hogy a műsorod által megismerhetem a feleségem. Maradunk végig, Nagykozári Fuvaros. Hát igen, ők itt találtak egymással. Drága Gábor, csak halkan mondom, én is a nulladik kilométertől hallgatlak. Átkísértél örömben, csalódásban, bánatban, mindig kihúztál a szomorúságból, minden formáció zseniális volt, de most ez a legkedvesebb. Imádott Emese.
3: De helyes.
1: De helyes. Köszönöm szépen, aki most kapcsolta volna be. A hallgatók emlékeztettek arra, hogy ma van 40 éve, hogy elindult a Danubius Rádió, és vele együtt az én rádiós karrierem, tehát pont 40 éve.
2: Gratulálunk, igen, és büszkék vagyunk.
1: Köszönjük rá. Szépen, aranyosak vagytok, köszönöm. Na, 40 éve együtt sírunk, nevetünk, Frankie papa, szóval ilyenek jönnek. Ez jól esik, meg az emlékezés is. Jó, gyerekek, ki van, aki most jön?
3: Piros. Letett a táskáját.
1: A táskából állapított meg most, igen, már. Hány táskája van, vagy mindig ugyanazt?
3: Én a helyhez kötöm, ha oda van letéve erre az asztalra itt előre egy táska, akkor azt tudom, hogy ez a piros lesz.
1: Ja, hogy így.
3: De simán lehet, hogy néha átvernek, de eddig bejött.
1: Jó, egy gyors kérés még a műsor zárása előtt. Ti lányok, hölgyek, ti mit tanultatok ebből?
2: Miből? Hogy dolgoztál 40 évet, vagy a
1: stílusban? Nem, tudod te nagyon jól.
3: Már a stílust már elrontottad.
2: Ja, hogy nem így kellett volna válaszolni. Kedves uram és parancsolom, nyilván mindent megtanultam, hogy mit kell este csinálnom. Marhasültet fogok készíteni, és ha hazajössz, kitöltöm a borodat, a kedvencedet, és megmaszírozom a fejedet is, vagy mit tudom én midet.
1: Uh-huh. Meg mit tudom én miért? Ez már ígéretes.
3: Igen, alakul.
1: Te mit tennél velem? Anett.
3: Erre licitálj rá.
1: Na, ma dolgozom 40 éve, jól gondold meg.
4: Tehát én is nyilván most délután majd megtanulom a marhasültet megsütni.
1: Semmit nem fogtak fel.
2: De a marhasült volt a lényeg,
1: csak
2: nem?
1: A marhasült.
3: Persze, hogy nem fogtak fel. Adáson belül úgy beszélnek velünk, mint a vidéki diszkó kidobója.
1: Igen. Tehát,
3: hogy semmit nem. Semmit nem.
4: Na mindegy, úgyhogy lesz masszírozás.
1: Uh-huh. Hm? Nem. Ez nem
4: ment. Akkor is leszek.
1: Milyen?
4: Igen. Kedves.
2: És csak a te problémáidról fogunk ma beszélni. De csak a tiédről. Jó?
1: Jó.
2: Jó.
3: De nem mondhatod meg, hogy mik az ő problémái. Tehát ezt nem lehet.
2: Ő elmondhatja, és én csak hallgatok és bólogatok, mint egy.
4: Mint egy jó házi asszony az 50-es évekből.
1: De mi látszik, hogy nincs is kedvük hozzá. Hogy undorral állnának neki. Csak egy ilyen délutánt is undorral élnének.
2: Én szórakoznék. Uh-huh. Ahogy eljátsszuk azt, hogy ez nem igaz.
4: Megkapom azt a ruhát.
1: Semmi szívélyeség nincs benne, azt a ruhát.
3: Semmi. A maradék is reményünket is összetörtétek.
1: Nem vagy, Gyuri.
4: Nem baj, jól áll neked ez a rózsaszín, Gyuri.
2: És jó a Neymáros hajad is, Gyuri.
3: Na, végre kimutatjátok a fogatok fehérjét, hogy hallják a hallgatók is.
1: Igen, nem marasul. A gúny, az irónia. Ja,
3: jó, nem ezzel a hallgatók előtt könnyű játszani a finom nőt, persze.
2: Na, hallgatok.
1: Nem megy nekik, ad sem.
2: Nem akarunk.
1: Na jó, van, jön Vágó Piros, ő legalább rendben van. Na,
3: igen, ő egy igazi.
4: Na, ő meg tudja a marhasültet csinálni.
2: Az biztos.
1: Hát, jobban, mint te. Te még tudsz főzni, hát Anett.
2: De Anettel összetennénk itt a projektet. Persze. Kettő nem jó egyszerre?
4: Két marhas.
3: Igen, Anett, két marhasült. Na,
1: jövünk holnap reggel, 6:08.
3: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsa. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
8: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
11: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami AirJet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
13: Megszaporodtak az áramszünetek az extrém meleg miatt, keresett a magyar uborka. Záporok, zivatarok frissítik fel a levegőt. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a parlamentben bejelentette. Ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlotta, Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Nem kell több apró pénzt keresni a kocsiban, megtörtént a digitális átállás a budapesti parkolásban. Mától csak applikációval, SMS-ben vagy hívással lehet fizetni a parkolásért. Nem sokára leszerelik, amint egy 3000 parkolóautomatát is. Változtak viszont az árak is a belvárosi A-zónában, például az eddigi 600 forint helyett 800 forintot vonnak majd le a parkolásért óránként. Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hűségben, a fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt. A hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pestvár megyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztet, hogy a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hidegfront is okozhat hálózati meghibásodásokat. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb. Mondta a rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
14: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi idő egyre növekvő tendenciát mutat akár exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzerv uborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyuborka került előtt.
13: Ma a naposabb délelőtti órákat követően egy nyugat felől közeledő hidegfront hatására egyre több felé eshet majd. Helyenként heves zivatar is lehet, felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A hőmérséklet 34 fok körül alakul, ám a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Holnap a Dunántúlon kisüt a nap, a Dunától keletre viszont jelentős mennyiségű csapadék hullhat. 30 fok körül lesznek a maximumok.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Itt már porult az idő a fővárosban, de szerintem az ország jó részén, de még nagyon meleg van, kitartás. Most már csak órák kérdése. Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket, és ezt az időt indítom már is a Question of Time-mal.

slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ugye mi jó barátok vagyunk, az LGT szólt a Retro Rádióban, és Iritől is kaptam egy üzenetet. Szia, kedves Pirka, csak üdvözölni szeretnélek. Köszönöm szépen, Iri, és megkaptam a képeslapodat. Nagyon köszönöm, nagyon kedves vagy. Kicsit bolyongott itt az emeletek között, de aztán megérkezett ez a szép csokorvirág így a képeslapon. Kitartást kívánok neked is, és mindenki másnak ehhez a naphoz, az érkező hideg fronthoz, esőkhöz, záporokhoz, meg állítólag még jég is várható. Meglátjuk, amennyire tudjuk, tájékoztatjuk a hallgatóinkat, de köszönjük egyébként, ha küldik, hogy mi a helyzet a 0620-22-22-122-n. Érkezzen Michael Jackson a Smooth Criminal slágerrel, most pedig már is folytatom, Coolio.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Az imént szólt Michael Jackson a Smooth Criminal-lal, és mindenképp el kell mondani, hogy egy héttel Michael halála után 2009-ben ő dominálta a Billboard lemezlistáját. Ugyanis a top 10-ben az első 9 helyet Michael Jackson különböző albumai foglalták el. A Number Ones, aztán a The Essential, aztán a harmadik helyen volt a Thriller album, az Off the Wall a negyedik helyen állt, a Jackson 5's Ultimate Collection állt az ötödik helyen, a Bad volt a hatodik helyen, a Dangerous a hetedik, és a Greatest Hits History első része állt a nyolcadik helyen, míg a Michael's Ultimate Collection foglalta el a kilencedik helyet. Döbbenet! További lista vezető slágerekkel folytatjuk természetesen itt a Retro Rádióban, például a Men at Work-kel, a Down Under-rel.

0: otthon.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere,

legnagyobb slágerei Retro Rádió. A meteorológusoknak Európa szerte van dolguk helyre tenni a rengeteg rekordot. Hazánkban is megdőlt. Tegnap a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja. A mérések kezdete óta soha ilyen meleg még nem volt. Majdnem 20 éve tartotta a csúcsot, a közel 42 fok. Egészen pontosan 2007. július 20-án mutatta a hőmérő Kiskunhalason a 41,9 fokot, és tegnap délután aztán ezt a közel 20 éves rekordot dobta el. Széchenyben ugyanis elértük a 42 fokot. De nem csak ez a valaha mért legmagasabb hazai hőmérséklet rekordja dőlt meg, hanem a napi is, és a fővárosi rekordot is felülírta a tegnapi hőség, ami, ha minden igaz, már ma visszavesz valamennyit, bár lesz még az országnak olyan része, ahol tartja magát a hőség, ez főképpen a középső ország részre vonatkozik. Szép fokozatosan azonban átveszi majd az uralmat a hideg front.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Változatos lesz a következő óra kínálata is zenében. Például folytatjuk majd a Republikkal is.
1: Hosszú az út, míg a kezem a kezedhez él. Szeretni valakit valamiért.
0: Lehet velük együtt énekelni, szeretni valakit valamiért. És megszólal Robbie Williams Supreme slágere is. Után tehát ezekkel a dalokkal is várom majd a hallgatóinkat a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen.
2: A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban. Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
8: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
9: Ugrunk egy bombát?
11: Szállás.hu. Úgyis te.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. 2 lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
14: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. 2-szer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
15: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Óvatosan kerülgessük az utakon megjelenő mezőgazdasági gépeket. Sok munkát adott a hirtelen jött vihar a tűzoltóknak. Záporok, zivatarok egyre több felé jönnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vihar, villámcsapások, villámárvizek. Sok munkát adott az időjárás tegnap a tűzoltóknak. A hőség után zivatarok érkeztek több térségbe. A katasztrófavédelem szakembereit összesen 208 helyszínre hívták ki különböző károk felszámolásához. A legtöbb beavatkozásra Hajdúbihar és Pest vármegyében volt szükség. De Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrádban, illetve Budapesten is akadt munka, írta az Infostart. Legtöbbször a viharos szél okozott bajt, fák dőltek ki, faágak törtek le, két épületbe villám csapott. Egyes településeken áramszünet is volt, 7000 fogyasztónál akadozott az ellátás, a hibák többségét késő estére kijavították. Hajdúbiharban viszont még reggel is 31 helyszínre várták a tűzoltókat. A legtöbb kár Püspökladányban keletkezett, itt egy medencét is elvitt magával a szél. Éjfélig érvényes egyébként a harmadfokú hőségriasztás, de heves záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra ma is készülhetünk, főleg a nap második felében. Részleteket az időjárásról majd híreink végén hallhatnak. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködők, és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
10: A vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a kocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
17: Felborult egy sertéseket szállító kamion a 66-os főúton a Somogy vármegyei Szent Balázs közelében. A 180 állatból sok elpusztult. Az utat itt lezárták, a sofőrhöz mentő érkezett. Kisüthet a nap, de már sok lesz a gomoly felhő, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21-29 fokig hűl le a levegő. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Csillapodik a hőség, napközben már csak 25-30 fok lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A pihenéshez is, de akár a munkához is remek zenéket hozok ebben az órában is. 11 után 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, When the Rain Begins to Fall. Ezt is hozom majd mindjárt, és érkezzen Gloria Estefan a Kongával már is.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Mindjárt mesélem, milyen dalokkal várom hallgatóinkat a következő percekben. Jöjjön egy-két közlekedési info. Az M5-ösön ugyanis Szeged felé Lajos Mizsénél dolgoznak az autópályán. A 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható. A 4-esen Nyíregyháza határában két személyautó koccant, így csak egy-egy sáv járható azon a részen. Jó utat kívánunk mindenkinek, és akkor, ahogy ígértem, már is mesélek, folytatom majd a Neoton Familia holnap hajnalig dalával. When the Rain Begins to Fall, ezt a slágert is ígérem Jermaine Jacksonnal, Piazza Dórával. Kezdetnek Dr. Alban és a Sing Hallelujah Soul a Retro Rádióban.

legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Át is léptünk július 1-jébe. Ez egyben azt is jelenti, hogy Semmelweis Ignác születésnapja okán ez a magyar egészségügy napja, vagyis az egészségügyben dolgozók számára ez munkaszüneti nap. Senki ne lepődjön meg, hogyha ma egy hirtelen ötlettől vezérelve elmenne a házi orvoshoz, a védőnőhöz, vagy netán patikába, mert bizony ez azt jelenti, hogy zárva tartanak, és csak az ügyeleti rend szerint egyébként nyitva lévők azok, amelyeket fel lehet keresni, vagyis a patikáknál is azokat, amik az ünnepnapokon is nyitva tartanak a legtöbb településen. Természetesen a sürgős esetekben minden ugyanaz, ami egyébként szokott lenni. Az Egészségablak applikációban pedig egyébként meg lehet nézni, hogy a településünkön vagy a településünkhöz legközelebb hol van az ügyeletes, készenlétben álló patika is. Kívánom, hogy erre ne legyen szükség, és folytatjuk már is egy igazán jó kedvdallal, a Lambadával a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Át kell tehát állítani az agyunkat, hogy mától már júliust írunk. Persze nyilván, akik szabadságon vannak, azok ráérnek még ezzel foglalkozni. Majd szabadság után szépen megtanulják, hogy hol tartunk az év melyik hónapjában és melyik napjában. Egyébként érdekesség még a mai naphoz, hogy pont a közepénél járunk, az évből eddig 182 nap telt el, és hátra van 183. Nekünk délig pedig három slágerünk is van hátra, a Foreignerrel az I Want to Know What Love Is, ezt is játszom. Itt lesz a Bailando, egy tipikus, strandos, nyári sláger, Danaps és Hori remixében, és indulunk már is az olasz himnusszal, a Felicitával, Albanoval, Romina Powerrel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Annyi szuper slágert játszunk délután, hogy azt sem tudom, mit emeljek ki hallgatóinknak, de mondjuk az egyik legyen a Fiestával a Bonita. Ezt is meghallgatjuk majd, és Jason Mraz-zal az I'm Yours-t is. Ilyen slágerekre is lehet tehát nálunk készülni a 90-es évekről, a 2000-es évek elejéből, szóval tartsanak velünk délután is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tengerből a tányérra. A Metróban a friss lazacfilé kilója bruttó 4.990 forint. 5 kg vásárlása esetén pedig csak bruttó 4.490 forint augusztus 2-ig. Vágy ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat!
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel!
4: Szívem! Foglaltam két helyet a medencénél!
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett!
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC papír is az utolsó origán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykópot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
11: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
12: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
11: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykópok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
10: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Bosch Car Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Bosch Car Service autószerelőműhelyt. Bosch Car Service. Minden, amire autója vágyik.
14: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: A viharkárok kétharmada a nyári időszakra esett tavaly, már pénteken érkezik a nyugdíj a bankszámlákra. Mától záporok hozhatnak enyhülést. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sok munkát adott a vihar tegnap a tűzoltóknak, a hőség után zivatarok érkeztek több térségbe. A katasztrófavédelem szakembereit mintegy 200 helyszínre hívták ki. A szél fákat döntött ki, ágakat tört le, tetőket bontott meg, két épületbe pedig villám csapott. Mintegy 7000 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A legtöbb beavatkozásra Hajdú-Bihar és Pest vármegyében volt szükség. Nyárra esik az egész éves viharkárok, mint egy kétharmada az egyik nagy biztosító adatai szerint. 2022 és 24 között ez az arány még csak 45% volt, de tavaly már megközelítette a 65%-ot. A legpusztítóbb viharok az utóbbi 12 évet nézve júliusban csaptak le. A szokottnál korábban utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat. Július 12-e ugyanis vasárnapra esik, ezért a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot. Így a bankszámlákra két nappal korábban, tehát 10-én pénteken érkezik meg a pénz, közölte az államkincstár. Azoknál, akik postán kérik a nyugdíjukat, nincs változás a kézbesítésben. Több mint 150 drónnal és rakétával támadta éjjel az orosz hadsereg Ukrajnát. A légvédelem az egyik rakétát és a drónok zömét elfogta, de a csapásoknak civil halottai és sebesültjei is vannak. Károk keletkeztek lakóépületekben, ipari létesítményekben, megrongálódott egy művelődési ház, egy gimnázium és egy emlékmű is. Egyre inkább teret nyer a siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan kialakul egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
18: Ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
17: Mára is jut napsütés, de záporok, zivatarok is, sőt, akár felhőszakadás is lehet. Odakint még 32-38 fok lesz. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet az esernyő, északkeleten felhősebb lehet az idő, másutt sok napsütésre van kilátás. 26-31 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Az előbb kíváncsiságból kinyitottam az ablakot, hogy vagy érkezett-e már bármi a hűvösségből, de még nem, a fővárosban legalábbis nem. Köszöntöm a retro hallgatókat, délmúlt 4 perccel, Vágó Piros vagyok, és a következő órát már is a Pet Shop Boys It's a Szinnyével kezdjük.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. What is love? A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Július 1-e egyébként arról is nevezetes, hogy ezen a napon született Lady Diana 65 éves lenne. Viszont mind a mai napig ő a világ egyik legtöbbet emlegetett királyi személyisége. Mi pedig maradunk majd a briteknél a következő dalcsokorban. A Spice Girls indítja, érkezik majd Jason Mraz is, a Fiesta, a Gypsy Kings, és ahogy ígértem, nyitja a sort már is a Wannabe.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy említettem, Diana, Lady Diana július 1-én született, ma lenne 65 éves. És persze ilyenkor Angliában nagyon sok emlék előkerül vele kapcsolatban, nagyon sok történet, de nemrég napvilágot látott egy általa írt levél is, amiben a fiairól is szót ejt többek között, és hogy mennyire fontosnak tartja a kettejük között lévő kapcsolatot, hogy tudjanak valójában kapcsolódni és kommunikálni egymással. Ma pedig egyébként pont az ő eltávolodásuk az egyik legtöbbet vitatott királyi történet a brit sajtóban. Erről beszélnek a legtöbbet. Például arról is, hogy Harry herceg tervezne egy angliai látogatást a gyermekeivel, csak nem kapja meg a szerinte szükséges védelmet mindehhez. Lady Diana néha erőn felül teljesített abban, hogy szeretett volna belesimulni a monarchiába, megtalálni a helyét a családban. Egy kicsit egyébként Sissihez hasonlítanám, de volt egy lázadó énje is, ami valamennyire a felszínre jöhetett élete utolsó éveiben. Egy igazán lázadó slágerrel folytatjuk már is Billy Idol-tól a Rebel Yell-lel a Retro Rádióban.

0: ez a dal.
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Picu úr tett föl kérdést az SMS falon. Szia Piros, tudsz valamit az M1-ről? Lassan egy órája állunk, mint a szög. Csekkoltam az Útinform oldalán, de igazából annyit írnak, hogy ma is az erős a forgalom Budapest felé. A Grébics pihenőhely és Bicske között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt. A külső sávon nehéz az előrejutás, úgyhogy azért ajánlják az átterelt belső sávot. Jó utat, remélem segíthettem. Folytatjuk már is az Abba The Winner Takes It All slágerével.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
2: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor, mindig mindenhol.
7: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémfort. Te, az ápolt lábak szakértője.
8: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
7: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
9: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
11: Rendelek.
10: És a mosókapszula is.
11: Rendelek.
10: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
11: Sejtettem, azt is rendelek.
10: És mikor lesz itt?
11: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
10: Akkor én meg figyelem a készletet.
11: Persze, ahogy eddig is.
12: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
13: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
14: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
15: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Magukhoz tértek reggelre a flört motorvonatok, megkezdődtek a NAV nyári ellenőrzései. Enyhülés kezdődhet hamarosan, záporok is jöhetnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindultak reggelre a flört motorvonatok, ezek rendszerei tegnap a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, mert pedig enélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni. Este, amint a hőmérséklet 38 fok alá süllyedt, elkezdtek éledezni a járművek, derül ki a közlekedési és beruházási miniszter Facebook posztjából. Vitézi Dávid jelezte, a gyártó Stadler már dolgozik azon, hogy a jövőben ne okozzon gondot a működésben a rendkívüli hőség. A szintén a cég által gyártott legújabb KISZ motorvonatoknál egyébként nem jelentkezett ez a probléma. Továbbra is folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sinek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. Az extrém hőség miatt több helyen sebességkorlátozást rendeltek el. Ez 27 vasútvonal egyes szakaszait, valamint az 5-ös, a 6-os, illetve a 8-as, 9-es híveket érinti. Országszerte 56 esethez riasztották a mentőket tegnap a hőség miatt. Ez 15%-kal több, mint ezen a napon átlagosan. Ami a vízellátást illeti, 120 esetben van érvényben kisebb korlátozás. Fejér megyében a honvédség tegnap 7000 darab tasakos vizet szállított ki, és egy 8 köbméteres vízszállító járművet küldött az ivóvízellátás biztosítására több településen, áll a kormány.hu összegzésében. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
19: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönző, esküvő szervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
18: Kisüthet a nap, de már sok lesz a gomoly felhő, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21-29 fokig hűl le a levegő. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Csillapodik a hőség, napközben már csak 25-30 fok lehet.
17: Sporthírek a Retro Rádióban.
20: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Újabb favoritok biztosították helyüket a labdarúgó világbajnokság legjobb 16 csapata között. Franciaország ezúttal Svédországot győzte le 3-0-ra, ezzel negyedik mérkőzését is megnyerte a tornán. A főszereplő ismét Kylian Mbappé volt, aki 2 gólt szerzett. A társházigazda Mexikó szintén magabiztos teljesítmény nyújtott, 2-0-ra verte Ecuadort, és 40 év után ünnepelhetett újra sikert egyenes kieséses szakaszban. Norvégia is ott van a legjobb 16 között, miután Dallasban 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot. A győztes gólt Erling Haaland szerezte, aki már 5 találatnál jár a világbajnokságon. A program ma újabb 2-8 döntős résztvevővel bővül. 18 órától Anglia Kongóval, 22 órától Belgium Szenegállal mérkőzik meg. A holnapi párosítások Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina és Spanyolország Ausztria. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
0: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Folytatjuk tovább változatosan egy óra után 4 perccel. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Töltsük együtt az időnket délután 2-ig. Tongózunk, jön a Macarena Los Derrióval, és kezdetnek már is itt van az Opus és a Live is Life.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Talán a legtöbbet idézett Charlie dal az Az légy, aki vagy. A retro rádióban ezt hallottuk. A folytatásban jön már is a Roxette, a svéd pop duo Feeling Like a Flower slágere. Elhalványulni, mint a virág, ami valójában arra vonatkozik, amikor egy kapcsolatban a szakítás után érzelmileg eltávolodnak egymástól a pártagjai. Roxette, Feeling Like a Flower a retro rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szép, lassan, óvatosan, de biztosan elkezdhetünk fellélegezni a hőséget tekintve, bár még ma is, most is látom, hogy simán vannak helyek az országban, ahol 37-38 fokig emelkedett a hőmérséklet. Egyébként a fővárosban is az igazi megkönnyebbülés, majd inkább ilyen este 8-9-10 óra a tájban érkezik. Viszont kint elcsíptem egy beszélgetést a kolléganőim között, van, aki már mondta, hogy de hát a jövő héten megint jön már vissza ugyanez a hőség. Ebben úgy tűnik, hogy a szakemberek annyira nem értenek egyet, mert valóban vannak oldalak, akik már a jövő hét közepétől megint mondják a bőven 30 fok fölötti értékeket, mások szerint pedig inkább az átlag alatt marad a jövő hét maximum hőmérséklete. Meglátjuk, ennyire most nem tekintünk előre, én is a következő percekre a tankcsapdával, az örökké tartal folytatom, előtte pedig jöjjön Yazoo-val a Don't Go.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Semmi nem tart örökké, de az emlékeket jó felidézni. Én is már is elővettem a saját Walkman-es emlékeimet, mert hogy 1979-ben a Sony ezen a napon dobta piacra a hordozható kazetta lejátszóját, a Walkman-jét. Valamilyen formában szerintem a legtöbb hallgatónknak volt, mert hogy az azt követő 30 évben uralták a piacot. Először tényleg a kazettával, aztán átálltak CD-re, aztán minidiskre, kezdett ténylegesen zsugorodni az egész lejátszó, aztán a végén már digitális hanghordozókra, egészen addig, amíg teljesen el nem tűntek az egyéb digitális eszközök megjelenésével. Bizony, gimibe menet én is hallgattam, sőt, hát ugye volt, amikor zenéket is így mutattunk egymásnak. Valószínűleg hallgatóink is tudnak mesélni, hogy hányat hagytak el belőle, vagy hány fülest, fülhallgatót, akár a mai füleseket is. És akkor ugyanebből az évből, 1979-ből már is folytatjuk a Boniem Gotta Go Home-jával a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 3 perc múlva 2 óra, úgyhogy én már is átadom a mikrofont. Ezúttal azonban nem Dénes Tamás kollégámnak, hanem Nyerges Izának, akivel ugye egyrészt 6-ig tölthetik az időt, aztán 6 után pedig kezdődik vele a kívánság műsor. Én köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 455 forint. Mindig Aldi.
3: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
4: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
8: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
7: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
9: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM-abban 2026. július 1-je és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A 4 fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
11: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
12: Rendelek.
11: És a mosókapszula is.
12: Rendelek.
11: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
12: Sejtettem, azt is rendelek.
11: És mikor lesz itt?
12: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
11: Akkor én meg figyelem a készletet.
12: Persze, ahogy eddig is. Sopéria.
13: Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
14: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
15: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
14: Ne várj, használd az Urzinolt.
15: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlőcsomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Ne keressék Budapesten a parkolóautomatákat, már csak mobillal lehet fizetni. A gyógyszertárak is zárva vannak ma a Semmelweis napon. Lassan vége a hőségnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több változást is hozott július 1-je. A fővárosban mától megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik el az utcákról. Ezentúl csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és 30-50%-kal drágult is a parkolás. Bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ma van a Semmelweis nap, július 1-e a Magyar Egészségügy napja, 2011 óta munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva vannak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Hivatalos lett az abszolút hőmérsékleti rekord, soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint tegnap. Az eddigi csúcs a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt. Kedden azonban a Nógrád vármegyei Széchenyben 42 fokot regisztráltak, közölte a Hungaromet. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Legyünk ilyenkor türelmesek, együttműködők, és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
19: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányukra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
18: Mára is jut napsütés, de záporok, zivatarok is, sőt, akár felhőszakadás is lehet. Odakint még 32-38 fok lesz. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet az esernyő, északkeleten felhősebb lehet az idő, másutt sok napsütésre van kilátás. 26-31 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Már nem is kell olyan sokat aludni, hogy Rick Astley élőben is elénekelje a most következő nagyszerű slágerét. Take Me to Your Heart, ez a címe, a koncertnek pedig augusztus 6-a lesz majd a napja, én is.

engem Nyerges Izabellának hívnak, egy gyors bemutatkozás. Dénes Tomit este 6-ig helyettesítem, és utána maradok kívánság műsorozni is. Van az országnak egy része, aki már túl van a viharon, én viszont leginkább még a vihar előtti csendet, és azt a tipikus nyomást érzem, amikor érezzük, hogy jön a lehűlés, jön a zápor, jön a vihar, és akkor előtte valahogy így a mellkasunkra, meg a fejünkre ránehezedik az egész világ. No hát igyekszem majd kifejezetten hűsítő nyárias slágerekkel ellensúlyozni a kánikulát, szerintem a melegtől szenved most mindenki a leginkább. Kedves barátom mondta, hogy próbálja a tetőtérű lakásban, ahol nincs klíma, még a cicáját is néha egy áttörölni ilyen enyhén nedves törölközővel, hogy rajta is segítsen. Igen, az idősekre, a gyerekekre és a kisállatainkra is érdemes fokozottabban odafigyelni. A Michael Jackson féle Thriller szól a következő percekben, ha már jó szívvel ajánlották nekem az életrajzi filmet, úgy fogalmazott egy ismerősöm, hogy parádés a szereposztás, a főszereplő különösen jó, úgyhogy én magam is fogok adni egy esélyt ennek a filmnek, és előtte még itt van Regina is, ez a Day by

Rádió. Többen panaszolják itt SMS-ben, hogy a tegnapi napon áramkimaradás volt az otthonukban. Igen, ez bőven előfordulhat. A sok-sok klíma miatt csúcsterhelés van a hálózaton, úgyhogy a nagy meleg miatt nem csak mi szenvedünk, hanem a gépek is, akik segítenek minket árammal ellátni. Képzeljék el, egy kedves barátom úgy járt, pont tegnap mesélte nekem telefonon, hogy nyert egy játékon egy ingyen mozi jegyet, és tegnap elment egy budapesti plázába, szerette volna megnézni a filmet, beváltani a jegyet, és hát képzeljék el, hogy pont a film vége előtt 20 perccel lett ott is áramszünet, áramkimaradás, úgyhogy ez egy nagyon pehes állapot, Murphy törvénye, hogy pont a vége előtt, úgyhogy nem derült ki, hogy mi lett a filmnek a vége, és nem volt türelme kivárni a sort sem, ahol utána osztogatták a pótjegyeket egy másik vetítésre, úgyhogy hát erre csak annyit tudtam neki mondani, hogy ennél nagyobb bajod az életben ne legyen. Nox, forogi világ, ez következik a Retro Rádióban, hát önök igyanak jó sok folyadékot, nehogy szédülni, és álljul. Köszönöm.

Egy kicsit a szerelmére, elképzelhetjük, hogy együtt vagyunk, átélhetjük, hogy mennyire hiányzik, esetleg fel is hívhatjuk telefonon, vagy írhatunk neki néhány kedves bohóságot SMS-ben. Én biztos vagyok benne, hogy a kedvesüknek nagyon-nagyon jól fog esni, hogyha tudja, hogy szeretik és gondolnak rá. Akinek meg nincsen szerelme, az meg addig, amíg hallgatjuk a Tina Turner slágert, felregisztrálhat esetleg valamilyen társkereső oldalra, mert hogy hangulatba, szerelembe esünk a következő pár percben, ez az I Don't Wanna Lose You a retro.

0: Erei Retro Rádió. Rengeteg olyan dal van, ami feldolgozza a nyári meleget és a vakációt, de általában az utazás szempontjából, ha belegondolnak, akkor ezekben a slágerekben csobbanunk a Balatonban, összerakjuk a kis bikininket, a fürdőruhánkat, és megyünk a strandra, és még sorolhatnám, tehát maga a vakáció, az utazás, a kirándulás, nyárias hangulata nagyon sok zeneszerzőt és szövegírót megihletett, de olyan slágerből sokkal kevesebb van, ami azt mutatja meg, hogy milyen is az élet a 40 fokos kánikulában, az igazi nagyvárosokban, amikor olyan forróak a járdák, hogy szinte lépni sem lehet rajtuk, amikor minden levegőtlen, amikor az emberek teljesen ki vannak merülve, Amerikában üldögélnek a tűzcsapok mellett, és csak legyezik magukat egy újsággal. Hát a Joe Cocker és a Summer in the City pont erről a hangulatról szól, de azért a slágernek a végén van egy kis felszabadulás, egy kis megkönnyebbülés is, hiszen leszáll az éjszaka, és az esti élet már sokkal felszabadultabb. Joe Cocker, Summer in the City, hamarosan! Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Futkos a hátamon a libabőr, ettől a rekettes hangtól imádom, és hát azt gondolom, hogy Cserháti Zsuzsa sem panaszkodhat, meghallgatjuk a Mennyit ér egy nő című slágerét. Egy lánc, egy karperecek és a drága cipők helyett a személyesebb ajándékok szerintem jobban beválnak. Cserháti Zsuzsa is itt lesz velünk a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Jövő hétfőn és kedden újra összeülhet a parlament. A kőrisek pusztulását okozhatja egy most megjelent bogár. Záporok, zivatarok vethetnek véget a hőségnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten is dolgozhat az országgyűlés. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter újra a rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte hétfőre és kedre. A témák között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, a Magyar Fejlesztési Bank, illetve a pedagógusok teljesítmény értékelése is. Az országgyűlés tavaszi időszaka június 15-én hivatalosan véget ért, és a házszabály szerint nyáron csak rendkívüli ülés összehívásával lehet parlamenti ülést tartani. Újraindultak reggelre a Flirt motorvonatok. Ezek rendszerei a tegnapi hőségben a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, márpedig enélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni. Este a hőmérséklet csökkenésével aztán elkezdtek éledezni a járművek, derül ki a közlekedési és beruházási miniszter Facebook posztjából. Vitézy Dávid jelezte, a gyártó Stadler már dolgozik a probléma megoldásán. Egyre inkább teret nyer a siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan kialakul egy mediterrán mintájú pihenési kultúra. És ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
4: Ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
3: Veszélyben a kőrisfák, megjelent idehaza a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt június végén Beregsurány térségében azonosították. Eddig sem nálunk, sem az egész Európai Unióban nem találtak ilyen bogarat. Az Ázsiából származó invazív faj tömeges kőris pusztulást is okozhat. A NÉBI fokozott ellenőrzést rendelt el, és kéri, hogy aki pusztuló kőrist lát, illetve felismeri a rovart, azonnal jelezze. Kisüthet a nap, de már sok lesz a gomoly felhő, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21-29 fokig hűl le a levegő. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Csillapodik a hőség, napközben már csak 25-30 fok lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Vajon

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

És közben felhívtam egy barátomat, akiről tudom, hogy nagyon szenved ebben a hőségben, ebben a kánikulában, hiszen amúgy is vérnyomás problémái vannak, és hát mondta is, hogy tényleg őrület, alig várja már a felfrissülést, kifejezetten rosszul van, eleve olyan helyen él, ahol nincsen klíma, tetőtéri lakás, szóval mondta, hogy tényleg sokszor azt érezte, hogy már szinte ellájul a nagy melegben, és hát én mondtam volna neki, hogy akkor csobbanjon egyet a Balatonban, utazzon oda, és mint egy fürdőkádba merüljön bele, de lehet, hogy még az sem segített volna rajta, hiszen közel 33 fokig melegedett a Balaton vízfelszíne, is Keszthelynél mérték ezt az adatot. A felső 5 cm-es rétegnek a hőmérsékletéről van szó, de hát az a helyzet, hogy a meleg víz egyre mélyebbre hatol, úgyhogy lehet, hogy már azok sem tudnak igazán felfrissülni, akik ebben a pillanatban a Balatonon nyaralnak. Minden esetre jön a felfrissülés, jön az enyhülés, tehát már csak egy egészen picikét kell kitartani. Azt mondják a meteorológusok, hogy holnap már nagyjából olyan 28-29 fok körül alakul majd a hőmérsékleti csúcs, és hát az már barátébb, mint a 42, igaz? NSYNC, Tearing Up My Heart, egy újabb nagyszerű nyárias retrosláger. Remélem, hogy mindenki hűsöl rá egy picit, ott, ahol éppen hallgat minket.

Rádió. Én mindig szoktam mondani a barátaimnak, hogy szerintem a nyári időszakban sokkal könnyebb ismerkedni, hogyha valaki szingli, szalma, mint például télen. Már csak azért is, mert télen ugye be vagyunk egy kicsit fordulva, be vagyunk kuckózva, nincsenek szabadtéri programok, nyáron viszont gondoljanak csak bele, az a sok jó koncert, a fesztiválok. Hát milyen könnyű egy fesztiválon kedvesen rámosolyogni valakire és megkérdezni, hogy meghívhatjuk egy gombóc fagyira. Valahogy ott még az is összejön sokszor, hogy egy asztalnál teljesen idegen emberek ugyanoda csücsülnek le, összeverődnek, összeverbuválódnak, és tényleg így akár új szerelmek is születhetnek. Szóval, most meghallgatjuk Adrit és a Szinglik éjszakáját, és ezzel a slágerrel én arra buzdítom önöket, hogy igenis, használják ki a jó időt, használják ki a fesztivál szezont, és ha szeretnének egy új szerelmet az életükbe, akkor legyenek bátrak, és ismerkedjenek ezeken a szabadtéri rendezvényeken. Előtte pedig még egy Flashdance klasszikus is itt lesz velünk, ez Michael Sambello és a Méniek, csak hogy legyen egy újabb slágerünk.

Rádió. Nem tudom, hogy önök mennyire szeretnek múzeumokba járni, én imádom a kiállításokat, és különösen azt az izgalmas pillanatot, amikor valami olyat nézhetek meg élőben, amiről korábban tanultam, és mondjuk a gimiben, a képeskönyvben elképzeltem valamilyennek, és nagyon jó érzés ott a múzeumban megpillantani, és összehasonlítani, hogy a valóságban milyen. Például egyszer egy pár napra eljutottam Párizsba, és ott elmentem a Louvre-ba, ahol meg tudtam nézni az igazi Mona Lisát. Na ez volt az a kép, ami nagy csalódás volt idézőjelbe téve, mert hogy én a tanulmányaim alapján ezt valami hatalmas nagy képnek képzeltem, és amikor besétáltunk a terembe, ahol kiállították, teljesen ledöbbentem, hogy jé, ez ennyire picike. Mondjuk volt 2 vagy 3 másodpercem arra, hogy megnézzem, ugyanis a termet azt úgy kell elképzelni, hogy valami irdatlan tömeg állt ott összezsúfolódva, és ki volt alakítva ilyen kordonokkal egy pici rész, egy ilyen kis járdaszerűség, ahol menni kellett, és hajtottak bennünket, mint a lovakat az itatóhoz, és tényleg csak 2-3 másodpercünk volt arra, hogy egy pillanatra megálljunk a kép előtt, és akkor rácsodálkozzunk, hogy milyen gyönyörű. Szóval picit futószalagon ment az egész. Ez a kirándulás a párizsi Louvre-ban arról jutott eszembe, hogy a Bananarámát és a Vénuszt fogjuk meghallgatni, és hát bizony a Mona Lisa mellett a világ egyik leghíresebb Vénusz szobra is ott van ebben a bizonyos múzeumban, a Milói Vénusz, amit 1820-ban találtak meg, és akkor szállították oda, nem sokkal később, a Louvre múzeumba, úgyhogy egészen odáig kell utazni, ha valaki szeretné megcsodálni. Bananarama, Vénusz, én ezzel a slágerrel kívánok önöknek mielőbbi felfrissülést, enyhülést, reméljük, hogy hamarosan érkezik a 29 fok.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádiómnak. Következő órában szétnézünk egy kicsit alaposabban Magyarország útjain. Önök is írhatnak SMS-eket, hogyha látnak rendellenes helyzeteket, baleseteket. A 0620-22-22-122-es számon találnak meg. És addig is szólok, hogy jelenleg is egy defektes személyautó miatt torlódik a forgalom az M0-as autót déli szektorán, az M1-es autópálya felé, az M51-es autóút csomópontjánál, a 24-es kilométernél kell forgalomkorlátozásra készülni, és összeütközött egy kis busz és egy személyautó is az M3-as autópályán, a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében is, úgyhogy ott a 26-os kilométer környékén veszteg el a sérült jármű, legyenek nagyon óvatosak, és akkor, ahogy mondtam, erre visszatérünk még az önök SMS-eivel és információival kiegészítve, előtte viszont még jön a Neoton Familia és az évszak himnusza, a nyár van. És itt lesz velünk a Gypsy Kings is, mert hogy az egyik alapító taggal Pablóval és a saját zenekarával, a Fiesztával július 18-án Budapesten élőben is találkozhatunk majd. A változatos és izgalmas retro kedvencek visznek közelebb bennünket a Kívánság műsorhoz, ami 6-kor kezdődik. Ma Dénes Tamást helyettesítem. Nyerges Izabellát hallják a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Már jövő pénteken elutalják a nyugdíjakat. Megkezdődtek az adóhivatal nyári ellenőrzései. Zivatarok vetnek véget a hatalmas hőségnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Zivatarok és felhőszakadások várhatók. Késő délutántól elsőfokú veszélyjelzést adott ki az egész országra a Hungaromet. Közben évfélig még érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, de már közel az enyhülés. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. A szokottnál korábban utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat. Július 12-e ugyanis vasárnapra esik, és a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot. Így a bankszámlákra két nappal korábban, tehát 10-én pénteken érkezik meg a pénz, közölte az Államkincstár. Azoknál, akik postán kérik a nyugdíjukat, nem változik a kézbesítés rendje. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tiszató térségére. De az ország más részein is felbukkanhatnak az ellenőrök, mondta a rádiónknak Lincmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
3: A földrengések után 6 nappal élve mentettek ki egy gyereket a romok alól Venezuelában. A 2 éves kisfiúra egy jordániai mentőcsapat bukkant rá hajnalban. A szerdai természeti katasztrófában több mint 1700-an haltak meg, mintegy 5000-en megsérültek, sokan eltűntek. Elhunyt Csernus Marian, a Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház Társulatának meghatározó művésze volt. Több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást. 97 éves korában érte a halál. Mára is jut napsütés, de záporok, zivatarok is, sőt, akár felhőszakadás is lehet. Odakint még 32-38 fok lesz. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet az esernyő, északkeleten felhősebb lehet az idő, másutt sok napsütésre van kilátás. 26-31 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden 2022 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ma már nyugodtan kijelenthetem, hogy tombol a nyár, hiszen megkezdtük hivatalosan is a második nyárias hónapot, július 1-e van. Remélem, hogy mindenkinél ott figyel egy pici dinnye a hűtőben, úgyhogy jön a Neoton Família is, a nyár van, és Kim Wilde is énekel.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

ebben nagyon jól esik dinnyével, behűtött gyümölcsökkel, meggyel, cseresznyével hűsölni, na de hát a klasszikus fagylaltozásról sem szabad megfeledkezni. Annó, amikor egyszer meséltem önöknek, hogy melyik lett az év balatoni fagyja, akkor azt még nem tudtam elmondani, hogy mi lett az év fagyja, mert hogy akkor még nem választották meg. Na de ma július 1-én már erről is beszámolhatok. Egy krémes kókusz szorbé lett az aranyérmes idén, amit egy izgalmas, kurkumás, mandarinos ízvilággal bolondítottak meg, és még kókuszos ropogós is van benne vagy a tetején, a fantázia neve pedig Solea lett. A kreációt Molnár Anna Mária készítette el. Az idei verseny az annyiban volt másabb és újítóbb, mint az előzőek, hogy most már például erdei alapanyagokkal is lehetett dolgozni, szóval én szerintem nagyon izgalmas lesz végigkóstolni a résztvevőket, vagy ha mind a 72-re nem marad idő nyáron, akkor legalább azokat, amik a kategóriákban az arany, az ezüst és a bronzérmes pozícióban szerepelnek. Jó fagyizást mindenkinek! Jön az Erasure és az I Love to Hate You a Retro Rádió.

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Megígértem, hogy körülnézzünk a magyarországi utakon, és be is tartom a szavam. Az M0-ás autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé, az M51-es autóút csomópontjánál megszűnt a korábbi sávlezárás, de a 24-es kilométertől kialakult egy jelentősebb 5-6 kilométeres torlódás, és ez csak lassan szűnik meg. Az M4-es autóúton Budapest felé, Abony térségében egy defektes kamion veszteg el a külső sávban a 81-es kilométernél. A 84-es főúton pedig Sopronkövesd és Nagycenk között két személyautó ütközött össze. A 104-es kilométernél koccantak, ott egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A Budapest-Tisza-Kécske összekötő úton Tisza-Kécske térségében egy személyautó és egy kis tehergépjármű karambolozott. A 103-as kilométernél a forgalmat megállították.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Retro Rádió, Gypsy Kings, Bamboleo, Spanyol Paradicsom Fesztivál. Ez jut eszembe erről a slágerről, valahogy az a szenvedély, az az életszeretet, ami ebből a dalból sugárzik, ezt a fesztivált juttatja eszembe. Tudják, melyik ez, amikor nagyon sokan kimennek az utcára, és több tonna paradicsomot passzíroznak szét egymáson. Tulajdonképpen egy ilyen nagy fiesta az egész, egy ilyen hatalmas nagy ünnep, ahol a paradicsomot egymásnak dobálják az emberek, meg rajta taposnak, meg minden, és akkor olyan, mintha ilyen piros festékben úszna az egész város, nagyon jó pofa. A Gypsy Kings rajongóinak egyébként ez a nyár különleges lesz, el lesznek kényeztetve, mert hogy egyrészt Budapesten koncertezik nem is olyan sokára Pablo, az egyik alapító tag, a saját zenekarával, a Fiestával, vele majd júliusban lehet találkozni 18-án, és augusztus 30-án pedig a Grammy-díjas Gypsy Kings by Diego Bailardo érkezik szintén Budapestre, úgyhogy érdemes belehallgatni, utána nézni. Ha imádják a Gypsy Kings-et ugyanúgy, ahogy én is, jön a Bamboleo.

Rádió. Nem csak a fesztivál szezon, de az esküvői szezon is tombol, az én drága fodrászom Orsi is most mondta ki a boldogító igent, úgyhogy olyan igazi csajosan csacsogva faggattam őt arról, hogy hogy sikerült, szerencsére minden szuper volt, és hát én gondolom, hogy az esküvőnek az egyik fénypontja az az lehetett, amikor a tacskó kutyus is bevonult a mennyasszonnyal együtt, akinek csináltak a nyaka köré ilyen gyönyörű szép kis virágdísz, hát meg kell zaválni, nagyon tündéri lehetett. Úgyhogy akiknek idén van az esküvője, hadd kívánjak sok boldogságot az üllői úti fákkal és az esküvővel.

0: szomorú az apropó, ami miatt Village People slágert is hallgatunk. Elment a Village People vezető énekese 75 éves korában. Örök álomra szenderült Viktor Willis, a Village People egyik frontembere. YMCA-jel emlékezünk a munkásságára, változatosak a retro kedvencek a következő órában, és aztán pedig önök üzennek a Kívánság műsorban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít.

0: Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
1: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
2: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
1: De hát honnan tudtad?
2: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
1: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
3: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
4: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Választa ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
5: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
4: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
6: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsai. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
9: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67500 forint helyett 33750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
12: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
12: Szállás.hu. Úgyis tett!
13: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma! Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Mindjárt felélegezhetünk, zivatarokkal érkezik a hidegfront. Jövő héten újra összeülhet a parlament. Vöröskeresztes önkéntesek segítik a strandolókat a Balatonnál. Villányi Eszter vagyok. Zivatarok és felhőszakadások várhatók késő délutántól. Elsőfokú veszélyezést adott ki az egész országra a Hungaromet. Közben éjfélig még érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, de már közel az enyhülés. Részleteket az időjárásról a hírek végén hallhatnak. Jövő héten is dolgozhat az országgyűlés. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter újra rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte hétfőre és keddre. A témák között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, a Magyar Fejlesztési Bank, illetve a pedagógusok teljesítményértékelése is. Az országgyűlés tavaszi időszaka június 15-én hivatalosan véget ért, és a házszabály szerint nyáron csak rendkívüli ülés összehívásával lehet parlamenti ülést tartani. Sok munkát adott a vihar tegnap a tűzoltóknak, a hőség után zivatarok érkeztek több térségbe is. A katasztrófavédelem szakembereit mintegy 200 helyszínre hívták ki. A szél fákat döntött ki, ágakat tört le, tetőket bontott meg, két épületbe pedig villám csapott. Mintegy 7000 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A legtöbb beavatkozásra Hajdú-Bihar és Pest vármegyében volt szükség. A magas feszültség okozta égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Bethesda Gyermekkórház. Fontos, hogy a szülők beszéljenek a gyerekeikkel a veszélyekről. Fél év alatt 3 az elmúlt 5 évben pedig 11 olyan sérültet, 11-17 éves fiúkat kezeltek az intézményben, akik magas feszültség miatt szenvedtek súlyos balesetet. A fiatalok vasúti szerelvény tetejére vagy villanyoszlopra másztak és szereztek életveszélyes maradandó sérüléseket. Vöröskeresztes önkéntesek segítik a strandolókat idén is a Balatonnál. 10 strandon teljesítenek szolgálatot 7 déli parti településen, közölte a Magyar Vöröskereszt. Kagylóvágás és súlyosabb sérülések esetén is rendelkezésre állnak. Ha kell, stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront, egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok, felhőszakadásra is számíthatunk erős viharos széllel. A Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés, késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok, 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Lassan megszűnik a torlódás az M0-as autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé az M51-es autóút csomópontjánál. Itt korábban sávzárás volt, ezért alakult ki az 5-6 kilométeres torlódás a 24-es kilométertől, írja az Útinform. Az M4-esen Budapest felé Abonynál egy defektes kamion veszteg el a külső sávban a 81-es kilométernél. A Budapest-Tiszakécske összekötő úton Tiszakécske térségében egy személyautó és egy kis teherautó karambolozott, a 103-as kilométernél megállították a forgalmat. A 84-es főúton Sopron-Kövesd és Nagycenk között egy kisebb karambol történt, a 104-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Ma is erős a forgalom az M1-esen a főváros felé vezető oldalon, Tatabánya és Óbarok között szakaszos torlódásra készüljenek.
15: Sporthírek a Retro Rádióban.
11: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Franciaország tovább menetel a labdarúgó világbajnokságon. A gallok 3-0-ra legyőzték Svédországot, így továbbra is 100%-osak. Ráadásul eddig minden mérkőzésükön legalább 3 gólt szereztek. Kylian Mbappé ezúttal 2 találattal vette ki a részét a sikerből, és már 6 gólnál jár az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló világbajnokságon. Történelmi estét ünnepelhetett Mexikó is, a társházigazda 2-0-ra felülmúlta Ecuadort, és 40 év után kieséses világbajnoki mérkőzést nyert. Tovább jutott Norvégia is, amely 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot. A mindent eldöntő gólt Erling Haaland szerezte a hajrában, ez volt az 5. találata a tornán. Jönnek az újabb meccsek a foci VB-n, ma 18 órától Anglia Kongóval játszik, 22 órától pedig Belgium Szenegállal csap össze. A csütörtöki mérkőzések Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina és Spanyolország Ausztria. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
14: A sporthírek támogatója a Rájszáb kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Itt

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még neked.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. I'm a

Gerei Retro Rádió. Zoska keresett meg SMS-ben Szombathelyről. Azt írja, szia Izus, ma dörgött, villámlott és szakadt az eső is, és végre 20 fok van. Fellélegzett mindenki, az állatok és a növények és az emberek is. Már nagyon vártuk az esőt és a lehűlést. Zoska, akkor te a szerencsésebbek közé tartozol, akinél már bekövetkezett ez a bizonyos enyhülés. És hát a többiek pedig egy picit a vihar előtti csendnek a fázisában vagyunk. Én legalábbis Budapest első kerületében mindenképpen pont azt találgattuk itt kávézgatás közben egy kolléganővel, hogy na vajon itt ránk mikor szakad le az ég. Mondjuk nekem otthon a 14. kerületben lesz a lomtalanításom is, úgyhogy lehet, hogy az pont a záporral meg a viharral nem annyira kompatibilis, de hát ez van. Majd maximum esőben cipekedünk. Diana King énekel ez a Shy Guy a Retro Rádióban. Alig fél óra és indul a 2 órás kívánságműsorunk, úgyhogy azt javaslom, hogy már most találkozunk.

6 órakor indul a két órás kívánság műsorunk, amivel hétköznaponként, hétfőtől péntekig mindig találkoznak, mert hogy rengeteg a hívás, rengeteg a megkeresés, és hát mindenkit nem tudunk egy napra bezsúfolni, azért kell minden nap kívánság műsorozni, hogy előbb vagy utóbb őre is sor kerülhessen. A 0620-22-22-122-es számon kell keresni a retrót, hívhatnak is, meg SMS-ezhetnek is, és hát a lényeg az az, hogy közösen együtt csapunk egy nagy murit, meglepjük azokat, akiket igazán szeretnek. Lehet szó névnapról, szülinapról, vagy akár egy házassági évfordulóról is, de mindig elmondom, hogy azért nem kell kötelező eseményekben gondolkodni, az is bőven elég, hogyha valakire ma sokat gondoltak, és elmondanának neki egy fontos dolgot. F.R. David és a Words következik a Retro Rádióban. Ez a sláger is arról szól, hogy bár a szavak nem jönnek feltétlenül könnyen a szánkra, de azért nagyon fontosak. Szóval, ha valakinek elmondanák, hogy mennyire szeretik, akkor forduljanak hozzám bizalommal 6-tól a kívánság műsorban.

gyökerei retro rádió. Szomorú az apropó, ami miatt most közösen hallgatunk egy kis Village People-t. Rövid, de agresszív betegség következtében elhunyt Viktor Willis, a Village People alapító énekese. A diszkókorszak ikonikus frontembere, aki olyan slágerek társszerzője és énekese és előadója volt, mint a most következő YMCA, de muszáj megemlíteni az In the Navy-t vagy a Macho Man-t is. Mindössze 75 nappal a születésnapja előtt, június 30-án távozott. A zenekar a tragikus hírt a Village People hivatalos Facebook oldalán is megerősítette és megosztotta. A koncerteken általában rendőregyeruhában vagy tengerésztisztként lépett fel annó a Village People frontembere. És hát azt gondolom, hogy az ő elveszítésével egy diszkózenei korszak is lezárul. Jön a Village People és a YMCA a Retro Rádióban. Yeah,

Pillanatokon belül indul a két órás esti kívánságműsor, a Retro Rádió üzenőműsora, ahol akár ön is meglepheti a szeretteit. Jenny a legelső, aki az SMS falra írt. Sziasztok! Egy pörgős zenét szeretnék kérni a munkatársaimnak, Klaunak és Biankának, hogy jobban menjen a munka, és üzenem nekik, hogy puszilom őket. Van egy piros

0: Szívecske is az SMS-ben, úgyhogy Jenny nagyon szeretheti ezeket a munkatársakat. Hála Istennek, mert mindig szoktam mondani, hogy nagyon nem mindegy, hogy kivel töltjük az életünk nagy részét. Van, aki szerintem a kollégáival több időt van, mint otthon a férjével vagy a feleségével, úgyhogy Jenny, szerencsés vagy, hogy jó fejek a kollégáid. Billy Joel-lel és az Uptown Girl-lel lepjük meg őket. A kívánság műsorban pedig este 8-ig érnek el, hívják bátran a 0620-22-22-122-es számot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 455 forint. Mindig Aldi.
3: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
4: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban. Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobb Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is. Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
11: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencse cserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Zivatarokkal érkezik a hidegfront. Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban. A kőrizsfákra veszélyes kártevő jelent meg hazánkban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megérkezett a hidegfront, a Dunántúlon már záporok, zivatarok hoztak enyhülést. Elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet az egész országra. Viharos szél, villámlás és jégeső is lehet. Éjfélig még a harmadfokú hőségriasztás is érvényben van. Az időjárás részleteit a hírek után mondom. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Tiszafüred és Kócsújfalu között csaptak fel a lángok, közölte a katasztrófa védelem. Mintegy 30-40 hektáron ég a legelő és a nádas. A tűz nyári szállást és szarvasmarhákat is veszélyeztetett. Az állattartó telepet sikerült megvédeni. Nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Legyünk ilyenkor türelmesek, együttműködők és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
15: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
14: Veszélyben a kőrisfák, megjelent idehaza a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt június végén Beregsurány térségében azonosították. Eddig sem nálunk, sem az egész Európai Unióban nem találtak ilyen bogarat. Az Ázsiából származó invazív faj komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent, tömeges kőrispusztulást is okozhat. A NÉBIH fokozott ellenőrzést rendelt el és kéri, hogy aki romló állapotú kőrist lát, illetve felismeri a rovart, azonnal jelezze. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront. Egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Felhőszakadásra is számíthatunk erős, viharos széllel. A Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés. Késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok. 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
13: Retrórádió közlekedési hírek.
14: Két személyautó karambolozott a 44-es főúton Békés Csaba elkerülő szakaszán. A 121-es kilométernél félpályás korlátozás van, írja az Útinform. A Budapest Tiszakécske összekötő úton Tiszakécske térségében egy személyautó és egy kis teherautó karambolozott. A 103-as kilométernél megállították a forgalmat. Faágak szakadtak le a 84-es főúton Nemeskeresztúr térségében. Az eltakarításuk idejére a 36-os kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Nógrádban a Salgótarján zavar összekötő úton Zagyvaróna határában egy kidőlt fa zárja el az érintett útszakaszt. Az 1-es kilométernél megállították az autósokat. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán továbbra is erős a forgalom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Billy Joel slágerével indul a kívánság műsor, direkt egy pörgőset választottunk, hiszen kornyadozunk csak úgy jobbra meg balra, mint a locsolatlan növények ebben a hatalmas kánikulában. Szeretettel várom önöket a kívánság műsorban. Csörögjenek és esetleg

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió. Metro Rádió.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor, ahol 6 és 8 óra között hétköznaponként üzenhetnek azoknak, akiket igazán szeretnek. Jó estét kívánok, vagy szia, ha tegeződhetünk. Miben segíthetek?
1: Jó napot kívánok!
0: Kivel beszélek?
1: Kirchner Flóriánnal.
0: Kit szeretnél meglepni?
1: A barátomat.
0: Igen?
1: Janót.
0: Mutasd be őt nekünk.
1: Janó.
0: Mi az, amit üzennél neki néhány mondatban, mik azok a kedvességek?
1: Hogy ne felejtsd el, hogy barátok vagyunk.
0: Rendben, és hogy telik a vakációd? Mesélj picit a programjaidról.
1: Tök jó a vakáció, most vagyok egy nagyon menő táborban.
0: És milyen tábor?
1: Puszta otlakában, hát ilyen szafari is.
0: Szafari, nagyon jól hangzik, érezd magad fantasztikusan, sok új barátod legyen, ezt kívánom.
1: Kíves azt a tábor hirdetség, majd jövőre is, mert eléggé jó. Csak ajánlani tudom mindenkinek.
0: Nagyon cuki vagy, köszönjük szépen. Pink énekel a Retro Rádióban, ez a Sober. Kellemes táborozás minden gyermeknek, aki vakációzik. I don't wanna

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádión, ez a két órás kívánságműsor. Jó estét kívánok, halló, halló!
1: Jó napot kívánok, Lovasné vagyok. Semmelweis napi kirándulásról tartunk haza egy rendelintézet dolgozói. Szeretném üdvözölni a társaságot, ha van rá lehetőség valami jó számmal.
0: Igen, mi a keresztneved?
1: Lovasné Erzsébet vagyok.
0: Oké, Erzsike, nem értettem pontosan, hogy hol kirándultatok, meg milyen intézet?
1: Tiszatónál voltunk, hagyjuk a szörményi rendelőintézet dolgozói a Semmelweis nap alkalmából.
0: Nagyon jó, gratulálok, és mit üzennél a kis kollégáidnak?
1: Te vagyok rájuk, különösen azokra, akik biciklivel körbe mentek a tisztatavat, és mindenkinek jó pihenés, további sikeres munkát kívánok.
0: Jó, én pedig köszönöm szépen nektek, hogy értünk vagytok.
1: Körülbelül egy fél óráig leszünk még a buszon, nem tudom, hogy lehet-e.
0: Persze, hogy lehet, figyelj, csak most azonnal meghallgatunk egy szuper jó és hűsítő slágert. Örülök, hogy jól sikerült a kirándulásotok. Charlie, nektek énekel ez a skandináv éjszakák a Retro Rádióban.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro. Retro Rádió.

0: Rádió, Edi Grant zenél a kívánság műsorban, ahol a 06-22-22-122-es számon találnak meg, hogyha üzennének azoknak, akik igazán fontosak. Jó estét!
1: Hello, Berti Bogláka vagyok.
0: Honnan telefonálsz?
1: Hát, itthon vagyok, és az anyukámnak szeretnék kérni majd egy számot.
0: Jó, anyukádat hogy hívják?
1: Ránk Fruzsina.
0: Fruzsinának mit szeretnél üzenni? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Hát, hogy nagyon szeretem, és hogy köszönöm, hogy elvittem nyaralni.
0: Jó, hova mentek majd kirándulni?
1: Olaszországba.
0: Jaj, de jó, kellemes kikapcsolódás neked. Edi Grant énekel a Retro Rádióban neked, az anyukádnak, a családtagoknak, és hát szóljon a barátaidnak is ez az I Don't Wanna Dance, a kívánság műsor.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620-22-22-122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió. Metro Rádió.

0: slágerei Retro Rádió. Hogyha szeretné üzenni a szeretteinek, akkor a Kívánság műsor a legideálisabb helyszín és fórum erre. Engem Nyerges Izabellának hívnak, örülök, hogyha beszélgethetünk egy jót. Úgyhogy hívjanak bátran a 0620-22-22-122-es számon. Jó estét kívánok!
1: Ez is jókulom!
0: Üdvözlöm, hogy hívják?
1: Lajos vagyok.
0: Kit szeretne meglepni?
1: Barbie Barbara-t szeretném megkérni, egy szerelem számot szeretnék kérni.
0: Igen, de kinek pontosan?
1: Barbie Barbara-nak, Nádasodánynak.
0: Milyen üzenettel, mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánsz?
1: Nagyon szeretem. Üdvözlöm és becsülöm.
0: Adunk még egy kis plusz hangulatot, romantikát az üzenethez. Michael Field slágere szól ez a Moonlight Shadow a Retro

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Ők a legnagyobb slágerei Retro Rádió. Önök a kívánság műsort hallják, a Retro Rádió üzenő műsorát. Ha van valaki, akire ma sokat gondoltak, vagy csak úgy eszükbe jutott, akkor nyugodtan hívjanak. Jó estét, jöhet is a bemutatkozás.
1: Nagy János, Mészáros Mária vagyok, és szeretnék egy számot kérni Király Jánosnak, és üzenem neki, hogy keressen meg a Pécsi Kórházban.
0: Mielőbbi jobbulást és teljes felépülést kívánok önnek. Bengals Manic Monday, egy kifejezetten vidám sláger szól a kívánság műsorban, ahol a 0620-22-22-122-es számon érnek el. Telefonhívások vagy SMS-ek formájában, ráadásul 8-ig vagyok, az Abaházi Presszóig még bőven van lehetőségük üzenni a szeretteiknek.

0: Legjobb slágerei Retro Rádió, egy ismerős hang a kívánság műsorban. Halló, halló!
1: Bocsánat, még egyszer Kirsner Flórián vagyok.
0: Hello, miben tudok segíteni?
1: Még egy pár embert elfelejtettem.
0: Igen, figyelj csak, először azt mondd el, hogy honnan telefonálsz, kérlek.
1: Na, szeretném még anyukámat, Benit, és még Gabót, Jakabot, és Bálintot, apukámat, és a táborvezetőket.
0: De honnan telefonálsz te most, szívem?
1: Pusztaotlaka. Ott van egy nagyon menő tábor, az egy ilyen szafaris tábor. A pusztaotlakai a szafari parkban, ott van most egy gyerekeknek való tábor, és az nagyon jó.
0: Szuper, és akkor te most ott vagy ebben a pillanatban, és akiket felsoroltál, ők kicsodák neked?
1: Barátaim meg szülőim.
0: Jó, mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szeretnél üzenni?
1: Hogy még jó nyarat kívánok nekik, és még egy ember szeretnék, Arnoldot.
0: Remélem, hogy senki sem marad ki a felsorolásból, nehogy aztán sértődés legyen belőle, de hát olyan sokan vannak, igaz? Nehéz összeszedni őket egy csokorba. Örülök, hogy másodszor is felkerestél, és tudok segíteni. A Bon Jovi zenekar slágerével köszöntöm a szeretteidet, jön a Living on a Prayer. Ez a kívánság műsor, ahol 8-ig még bőven elérnek, hívjanak bátran a 0620-22-22-122-es számom.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A Retro Rádióban.
4: Elindult a NAV nyári ellenőrzése, venezuelai földrengés, túlélő gyermeket találtak a romok alatt, zivatarok vetnek véget a történelmi forróságnak. Villányi Eszter vagyok. Több változást is hozott a július 1-e. A fővárosban mától megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik el az utcákról. Ezentúl csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és 30-50%-kal drágult is a parkolás. Bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tiszató térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
5: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
4: A földrengések után 6 nappal élve hoztak ki egy gyereket a romok alól Venezuelában. A 2 éves kisfiúra egy jordániai mentőcsapat pukkant rá hajnalban. A szerdai természeti katasztrófában több mint 1700-an haltak meg, mintegy 5000-en megsérültek, és nagyon sokan eltűntek. Hivatalos lett az abszolút hőmérsékleti rekord, soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint tegnap. Az eddigi csúcsa 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt. Kedden azonban a nógrádi Széchenyben 42 fokot regisztráltak. Véget vett a forróságnak az érkező hidegfront, záporok, zivatarok miatt az egész országra első fokú figyelmeztetést adott ki a Hungarome. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront, egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok, felhőszakadásra is számíthatunk erős viharos széllel, a Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés, késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok, 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Fokozott figyelmet kér az útinform, ugyanis az M1-es autópályán a Bábolnai pihenő és a Komáromi csomópont között a viharos szél felkavarta a környező területekről a port, emiatt csökken a látótávolság. Az M86-os autóúton Szombathely felé a Hegyfalu Zsédeny csomópont után egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott, a 100-as kilométernél lezárták a belső sávot. Baleset történt az 55-ös főúton Pörböly térségében a vasúti átjárónál. A 112-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Faágak szakadtak le a 84-es főúton Nemeskeresztúr térségében. Az eltakarítások idejére a 36-os kilométernél félpályás korlátozást vezettek be.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Na így sem szólítottak még senkit a kívánság műsorban, így szól az SMS, Mária hercegnőnek még kerékre küldenék egy szuper jó slágert. Üzenem neki, hogy nagyon, de nagyon szeretem, nincs aláírás, a Bon Jovi zenekarak.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. SMS üzenetek a kívánság műsorban. Szia Izabella, én szeretnék kérni egy szuper jó slágert a drága tántikámnak és az unoka testvéreimnek sok-sok szeretettel. Legyen mindenkinek szép napja. Az aláírás Iza, úgyhogy névrakorom küldte az SMS-t. Szia Izus, Ágoston vagyok, és szeretném, hogyha küldenél nekem egy szuper jó slágert. Zsombi Békés Csabáról azt írja, most is titeket hallgatunk, és a legjobb zenéket adjátok. Innen is üdvözlöm a családomat a kívánság műsorban. És végül itt van velem valaki, aki nem írta alá az SMS-ét, csak annyit fogalmazott meg. Kedves Izabella, olyan szép zenék szólnak most is a Retro Rádióban. A hallgatókat szinte elbűvöli ebben a nagy hőségben. Bizony, szükség van rátok. Hát köszönjük szépen a bókokat, nagyon kedvesek vagytok. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig él ez a kívánság műsor, ahol meglephetik azokat, akik igazán fontosak. Az ajándékslágerről ezúttal Janelle Monáe gondoskodik.

0: tonight.
1: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
2: SMS és telefonszámunk 0620-22-22-122.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
3: Retro Rádió.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: slágerei Retro Rádió. Richard Sanderson és a Reality következik a Retro Rádióban. A házi bulinak volt ez a zenéje, és hát ez az ábrándozásról szól, úgyhogy az az igazság, hogy talán ez az a sláger, ami a legjobban illik az én gyermekkori énemhez. Annak idején biztos emlékeznek rá, volt emlékkönyvünk, amiben írtunk, rajzoltunk, és Magdi néni, az én első osztályos osztályfőnököm, azt az idézetet írta az emlékkönyvembe, hogy ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festett egekbe néz, rajzolt is hozzá természetesen, és hát azért kaptam ajándékba ezt a személyre szabott idézetet, mert én egy nagyon-nagyon ábrándozó kisgyerek voltam, aki bizony szeretett az asztalon könyökölni, kinézni az ablakon, és minden mással foglalkozni, csak a matematikával nem. Richard Sanderson slágerét, a Reality természetesen oda is adjuk ajándékba valakinek, hisz ez a Kívánság műsor. Jó estét kívánok!
1: Jó napot! Kovács Abigail vagyok.
0: Honnan telefonálsz?
1: Hát innen Budapestről.
0: És kit szeretnél meglepni a műsorban?
1: Hát a keresztanyukámat és a nagyszüleimet, meg az egész családot.
0: Jó, mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánnál?
1: Nagyon szeretem őket, és köszönöm, hogy körülöttem vannak.
0: Jó, és hogy telik a vakáció? Milyen programokat tervezel júliusra, augusztusra?
1: Eddig nagyon jól telik. Lesz egy nagy szabadság a szüleimnek, mert ők nyáron is dolgoznak, és azt a nyaralónkon fogjuk tölteni. Balatonnál van, Balatonfenyvesen.
0: Én is oda jártam mindig gyerekkoromban, úgyhogy nagyon szép emlékek fűznek oda. Érezd magad szuper jól, köszönöm, hogy meséltél.
1: Köszönöm.
0: Igazán nincs mit, ezért vagyunk itt. Richard Sanderson slágere nektek szól ez a

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor. Jó estét kívánok, miben tudok segíteni?
1: Szia Iza, Andi vagyok Szatmárcsekéből.
0: Hello, kit szeretnél meglepni?
1: A szatmárcsekélyeket, mert itt elkerülni az eső a népet.
0: Jó, és mit üzennél nekik néhány mondatban?
1: Hát, hogy kitartás, majd jön az eső, hanem idén majd jövőre.
0: Jó, és te hogyan hűsöltél ma? Mit teszel annak érdekében, hogy ne forjon fel az agyvizet?
1: Megy a ventilátor non-stop, mert befőztem, megyet raktunk el párommal. Tényleg nagyon meleg van, de itt mindenhol van felhő, de eső nincs.
0: Értelek, hát nagyon bátrak és hősiesek vagytok, hogy pont most csináltátok meg a befőzést, de hát gondolom, pont most érett meg a gyümölcs is erre.
1: Igen.
0: Örülök, hogy beszéltünk, kellemes délután, szia!
1: Köszönöm, szia!
0: Akkor a most következő sláger az szóljon mindenkinek, aki a meleg és a kánikula ellenére is kénytelen valamilyen módon a konyhában robotolni, vagy azért, mert meggyet teszel ebben a pillanatban, vagy azért, mert mondjuk az a hivatása, hogy szakács, vagy a vendéglátásban dolgozik, szóval mindenkinek, akinek melege van, jöhet Chris Rea és a The Road to Hell.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Rádióm. Jön a keserű méz és a United, ezzel nyit az Abaházi Presszó, én pedig egy utolsó SMS-sel zárok, vége a mai kívánságműsornak, holnap este 6 órakor viszont ismét találkozunk. Szia Izus, én egy bukott osztálytársamnak szeretnék küldeni egy szuper jó retroslágert, hogy megvigasztaljam, na ez lesz a keserű méz.
1: Ilyen ez a keserű méz, amíg észlet számít.
0: Örülök, hogy ma is ilyen sokan itt voltak velem a kívánság műsorban. Szép és hűvösebb estét kívánok! Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A Retro Rádióban.
4: Sok helyen felhőszakadás és jégeső is jöhet. Korábban utalják a nyugdíjat júliusban. Vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolókat. Villányi Eszter vagyok. Záporokkal, zivatarokkal és felhőszakadással érkezett meg a hideg front. Sok helyen viharos szél és jégeső is kísérte a lehűlést. Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. A szokottnál korábban utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat, július 12-e ugyanis vasárnapra esik, és a csúszás elkerülése érdekében előre hozták az időpontot. Így a bankszámlákra két nappal korábban, tehát 10-én pénteken érkezik meg a pénz, közölte az államkincstár. Azoknál, akik postán kérik a nyugdíjukat, nem változik a kézbesítés rendje. Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban, Tiszafüred és Kócsújfalu között. A katasztrófavédelem közölte, hogy mintegy 30-40 hektáron gyulladt ki a legelő, és a lángok a nádasra is átterjedtek. A tűz nyári szállást és szarvasmarhákat is veszélyeztetett. Az állattartó telepet sikerült megvédeni. Nagy erőkkel vonultak a helyszínre a tűzoltók. Vöröskeresztes önkéntesek segítik a strandolókat idén is a Balatonnál. 10 strandon teljesítenek szolgálatot 7 déli parti településen, közölte a Magyar Vöröskereszt. Kagylóvágás és súlyosabb sérülések esetén is rendelkezésre állnak. Ha kell, stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Folytatódik a Ne bánts világ, láss, hallj, érts országos iskolai programsorozat. Ennek célja, hogy színházi és drámapedagógiai prevenciós előadások, foglalkozások segítségével erősítse a diákok mentális és fizikai egészségét. A Déli Né program előadó művészeti és civil szervezetek, illetve alkotók jelentkezését várja. A pilot időszakban 40 prevenciós téma valósult meg, az előadások több mint 10 000 diákhoz jutottak el országszerte. Az óceán felejtett több 10 000 eurós festményt adott vissza egy spanyol turista. Az alkotásra Sevillában bukkant, nem gondolta, hogy eredeti, a kerete tetszett meg neki. Amikor meglátta, hogy keresik a festményt, egyből értesítette a rendőrséget. A képet tulajdonosai a garázs bejáratnál hagyták véletlenül. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront, egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok, felhőszakadásra is számíthatunk erős viharos széllel. A Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés, késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok, 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk, ilyenkor tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszóélmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színűnek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Peller József, Oscar díjas postagalambász. Nagy szeretettel üdvözlöm.
2: Köszönöm szépen.
1: Mikor találkozott egyáltalán először azzal, hogy létezik egy ilyen, hogy postagalambász?
2: Ahol laktunk, a Nagy Sándor utcában, ott már kisgyerekkorom óta a szomszédban volt egy bácsi, és annak volt a galambok. És az mindig várta őket. És én csodálkozva néztem, hogy jön haza a galamb. És 11 éves koromban, ugye akkor ehhez még rendőrségi engedély kellett.
1: Ahhoz, hogy az ember galambokat tartson?
2: Hát hogyne, hát ugye, mert ezek diverszánt tevékenységet folytathattak, ugye? 1957-ben 11 évesen én beléptem a Magyar Postagalamb Sportszövetségbe. Ami 1882-ben alakult, idősebb, mint a labdarúgó sport.
1: Az igen.
2: És én azóta tagja vagyok neki.
1: Honnan jutott galambhoz? Meg egyáltalán hova épített egy ducot, ahova a galambok hazajöhetnek?
2: Hát az akkor a nagymamámnál is voltak Kőbányán, utána Pesterzsébeten, ahol a mai napig lakunk, ott építette meg az első ducokat, és azok ma is ugyanúgy állnak. Ott 32 duc van, ez rettenetes mennyiség, tehát én mindig szerettem a sokat. Én mindig gondoltam, hogy a többből elég ki tudom választani az, ami nekem kell. Ez már fiatalon így voltam vele.
1: Mi volt a célja, amikor azt mondta, hogy jó, én belépek 11 évesen ebbe a klubba?
2: A célom az maga az volt, hogy megismerjem, hogy a postagalamnak mi az a tulajdonsága, amivel hazajön. Amit tulajdonképpen a mai napig nem tudtunk megfejteni. Mert a japánok azok egy nagyon kísérletező nép, és onnan van a legautentikusabb igazolásom. Sok galambot vásároltak tőlem. Egy Csosei Shibamoto úr. Voltam is nála a japánban többször, és a galamboknak a szemét leragasztották, és hiánytalanul hazatértek.
1: Leragasztott szemmel.
2: Leragasztott szemmel. És a galamboknak itt a csőrinél, az ordodoránál van két fehér pont, ahol a levegőt veszik, és azt leragasztották, és soha többet a galambok nem tértek haza. Most itt tartunk per pillanat. Most mondják, hogy mágneses tér. Én azt mondom, hogy ahol születik, oda örökké visszamegy. Ugye a postagalamb az ókori Egyiptomból származik. A szirti galamb az őse. És ugye az ókor és a középkor embere rájött, hogy ugye a sziklás partokba fészkeltek ezek, és ezeket megszelidítették, és rájöttek, hogy ezt tudják használni hazatérés céljából. Ott kezdődött az egész. És akkor ugye kezdődtek a világháborúk, 1917-ben születtek ezek a híres galambok már, amit tenyésztettek. Ugye az amerikaiak, a németek, a franciák, az angolok, és ugye a háború döntötte itt a sorsukat, mert ott a hírvivés ugye akkor másképp nem létezett.
1: Tehát ott hadászati célra
2: csak
1: használták.
2: Igen. Postagalambokkal igen. Tudtak kapcsolatot tartani, ugye elvitték a kocsikkal, és ugye a lábára tették a hírt. Volt a leghíresebb galamb, a németeknél egy Kaiser nevezetű galamb volt, ami 1917-ben született, és 49-ben halt meg.
1: Mikor született, mint mondod?
2: 1917.
1: 17 és 49-ben.
2: 32 éve.
1: 32. Ezt akartam kérdezni, hogy meddig élnek a galambok?
2: Ezt én egy olyan rekordnak tartom, ami szerintem megdönthetetlen.
1: 32 éve.
2: De ezt a szaklapok írják, tehát ezt nem én mondom. Ezek bizonyított tények, ugye ezeknek van sírhelyük, ezeket becsületrenddel tüntették ki, tehát, hogy mondjam, ezek hősök. Ezek hősök. Nekem a Golden Boy az 16 éves volt, és a First Lady, ami nekem nyert az olimpiát, az volt a minden az életemben, az 25 évet élt.
1: 25? Hát az 25. is egy szép kor.
2: A verseny alatt sajnos az időjárás és a kilométerek annyira elhasználódnak, hogy azért a normális élet az egy ilyen 8-tól 12 év.
1: De hogyha versenyre használ egy galambot, akkor rövidülhet az életkora?
2: Hogyne. Hát elhasználódik. Borzasztó ki van téve az időjárási viszonytartságoknak. Azért egy szervezet, most gondoljon bele, mondjuk a 80 kilométert vegyük átlagnak, és ezt hétről hétre meg kell neki tenni 100-tól 1500 kilométer. Például 100 kilométer az mondjuk Hegyeshalom, és mondjuk az 1500 kilométer az London vagy Barcelona.
1: És ő 80-nal repül, így vegyük alappal?
2: Vegyük alapul, Barcelonába is tud 80-nal repülni az 1500 kilométer.
1: De végig repül, nem áll meg sehol, nem pihen?
2: Sehát nem tud meg, hogy? Hova? Étlen szomjan.
1: Hát leszáll való
2: ez. Az RTL, hol? Nincsen, hát nincs, hol? Hol? Az RTL klub lemérte az enyémeket Athénben 2004-ben, akkor 47 deka volt, és 23 volt, mikor hazajött. Tehát valaminek a testsúlyának az 50%-át majdnem elveszteni, ez szinte lehetetlen. És ezt a postagalambok hétről hétre megoldják.
1: Teljesen laikus vagyok, tehát én mindig azt gondoltam, ha kimondja valaki ezt a szót, hogy postagalamb, akkor előtte megjelenik egy galamb, aki valamit valahova visz. Ma már csak versenyeznek a postagalambok?
2: Ma csak kizárólag versenyeznek a postagalambok, mert ugye a postagalamb az irányrepülő. Tehát küldeni nem lehet, ő csak jön. Ugye a belgák tették ezt világhíressé, a belgiumok postagalamb bölcsője.
1: Janssen, jól mondom?
2: Janssen testvérek. Én is vásároltam tőlük, a világ leghíresebbjei. 7 testvér volt, soha nem nősült meg egyik se, és csak a galamboknak éltek. Mind a 7 testvérnek megvolt a dolga, egyik a gyógyfűvet szedte, a másik párosított, a harmadik versenyzett, így haltak meg. A legjobb kapcsolatban voltam velük 32 évig. Még 101 éves korában most, hogy meghalt, még mindig írt nekem. Erre büszke vagyok, hogy azért a kapcsolattartásom érdekes, hogy ezt csak nyugaton fogadják el. A Janssen testvérek Árendokban éltek, azok egy szerény körülmények között, de a postagalambokból 70 házat hagytak Árendokra. Nem volt utódjuk, és egy él még a Hanse Erkamp, ez 90 éves, most vagyok hivatalos a születésnapjára Hollandiában.
1: Megy.
2: Megyek, hogyne. 80. is ott voltam, 500 meghívottja van, és az 500-ból nem tud csak 300-at meghívni, mert a szálloda kapacitása nem enged meg többet. 3-4 évig húzgálja a neveket, írja, 300-ig lejöjjön. És mikor a 80. születésnapján voltam, képzelj el, Vörösszőnyeg szálloda, és beléptem, és a 300 embernek az ember nagyságú portréja ki volt téve mindenhova.
1: Minden embernek,
2: mind a 300-nak. Embernek embernagyságú portré a falon. Tudja, büszke vagyok arra. Ha másra nem is. Azt mondta József, te családtag vagy.
1: Tartsunk egy rövid szünetet, de aztán már is folytatjuk Peller József postagalambásszal itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Peller Józseffel beszélgetek, aggódik mindig, hogy tűrhető-e az, amiről beszél. Hát én csak tátom a számat, hogy én nagyon szeretem az olyan embereket, mint ön, akik valamihez nagyon-nagyon értenek. Mesélje már el, legyen kedves, hogy működik egy postagalam verseny.
2: Minden országban megvan egy szövetség.
1: Igen.
2: A szövetségen belül vannak tagszövetségek és vannak klubok. Úgy zajlik a verseny, hogy a egyesületekben a galambokat összegyűjtik, van 5000 fős kamion, 4000 fős, annyik vannak körülbelül.
1: És tehát, hogy 5000 galamb fér be egy kamionba.
2: Egy kamion, igen, 4000, 3000 és 5000 között. Uh-huh. Külföldön van 9000-es, de Magyarországon nincsen a nagysága miatt. Meg annyi galambunk nincs is, de ezt a 3 és 5000 galambot ezt tudjuk biztosítani hetente. Na most ezt egy bizonyos berakórendszeren, ezen a live rendszereken, ami ma már emberi kéz nem ér hozzá, berakják a kamionba ezek a bizottságok, és a kamion elszállítsa az X versenyző helyre, 100-tól 1000 kilométerig. És mikor hazaérkezik, akkor a bárkinek a telefonja nincs otthon, bármi dolga lehet, telefonja kijelzi, hogy XY-nak ez a galambja megérkezett, és mindjárt mellírja a métersebességét, hanyadik.
1: Van rajta mindegyik galambon valamiféle jeladó?
2: Azonosító. Tehát... Azonosító, van rajta lábgyűrű, amit 6 napos korában ráteszünk, és van mellé egy személyi, ami soha többet nem jön le. Uh-huh. Ez ugyanaz, mint egy karperec, amit kiskorában rátesz, belenő a lába, és soha többet nem jön le. Van egy koeficient számítási rendszer, ami úgy adódik össze, hogy a szerzett helyezés, ugye, vegyük az elsőt.
1: Igen.
2: Azt megszorozzuk 1000-rel, és a létszámot minimálta a világszövetség, az FCI, hogy 5000. Mert akkor csak így tudjuk összehasonlítani a világba, és akkor 5000-nél maximálják a létszámot, mert azért az a kicsiknek is jó.
1: Tehát egy versenyen 5000 galamb vehet részt.
2: Igen, fel 7000 is, csak 5000-ből számolják az eredményt. A 24 versenyből ki kell venni a 10-et az A kategóriában,
1: igen,
2: a rövid távon, 8-at a középtávon.
1: Mi a rövid táv, mi a középtáv?
2: A rövid táv a 100-tól 400-ig, a középtáv 300-tól 600-ig.
1: Kilométerben.
2: Természetesen, igen, kilométerben, és a C kategória hosszú táv 501 kilométer felett, 850-ig.
1: Az igen.
2: És utána van a maraton, az pedig 1000, 1200, 1300 kilométer.
1: Hány galambbal indulhat el egy versenyen? Hány galambot küldhet be a 5000-es
2: kamionba? Én bármennyit küldhetek, de 10 a csapat. De mindenkinek 10-et meg kell nevezni.
1: De vannak a galamboknak egyéni versenyeik is, vagy ők csak csapatban versenyeznek?
2: Egyéni díj is van, és csapatverseny, értem, is van. Tehát van a nemzeti csapatbajnok, mm-hmm, és van a nemzeti bajnok hím, nemzeti bajnok tojó.
1: Hogy derül ki egy galambról 6 napos korában, amikor ráteszik a gyűrűt, meg a személyigazolványt, hogy jó postagalamb lesz belőle, vagy sem?
2: Nézze, a galambot a vérvonala adja nagyjá. Tehát a szülők, nagyszülők, jót a jóval, jót a jóval. Nem azt jelenti, hogy abból aztán mindig ugyanazt derül ki, de az alapkérdés az, hogy jót a jóval, jót a jóval.
1: Mert ezért volt az, hogy a Jensen testvérek vásárolták a legjobb időt elérő galambokat,
2: így van,
1: azért,
2: így,
1: hogy
2: az egész,
1: tudjanak tenyészteni
2: jót. Az egész világ őtőlük merített.
1: Aha.
2: Tehát Jensen nélkül nincs ma postagalambászat. Hogy ők ezt, hogy rakták össze 100 év alatt az édesapja Henry, és utána a 7 gyerek, ez egy rejtély. Ehhez egy borzasztó érzék kell. Hiába jó galamb egy galamb. De hogy az örökítsen, az egy másik dolog. Ebben azért sok buktató van. Én is sok mindent elértem már ebben, hogy jót a jóval, és meg se közelítették a szülőknek.
1: Tehát egy postagalambász nem csak versenyeztet, hanem tenyészt is. Abban
2: abszolút,
1: mérhető tulajdonképpen a tudása.
2: Egy tenyésztőnek a tudása abban rejlik, hogy mit tenyészt.
1: Aha.
2: Az a legjobb versenyző, aki tud tenyészteni is. Aki csak örök vásárló, azt nem jegyzik. A vérvonalat kell összerakni. Én mindig azt mondtam, hogy én a vonalat soha nem változtatom, csak egy éket teszek bele. Nagyon nagy a buktató, ha beleteszem az éket, és ha az nem stimmel, akkor az enyémet is le kell vágnom, mert rossz a vérvonal. Nem vihetem tovább. És akkor nagyon nagy baj csinálok, hogyha erre elkezdem tenyészteni, ezt azonnal versenyeztetni kell, mert azonnal kiderül, hogy jó vagy rossz. Mert ma már annyira felgyorsult a világ, hogy az egyéves galambok képesek 1000 kilométerről teljesíteni.
1: Mikortól versenyezhet egy galamb? Hány éves korától, vagy hány hónapos korától?
2: 4 hónapos korától versenyzik, fiatal versenyen. 4 hónapos. Ez májusban születik, és augusztusban már versenyzik, mint ahogy most is mennek a versenyek.
1: A galambok szeretnek versenyezni? Ők szeretik azt, hogy ők versenyeznek?
2: Nézze, én azt mondom önnek, hogy bemegyek a dúszba, és meglássák a kosarat, amiben viszem őket, és tudják, hogy mi vár rájuk. tudják. Be vannak kosarazva, akkor lefekszenek az itató mellé, és tudják, hogy őnek onnan el kell
1: jönni. Tehát nem elbújni akarnak, hanem vállalják nem, azt,
2: igen, igen,
1: vár
2: hát rájuk. Mondjuk lucok úgy vannak kialakítva, hogy mindegyiknek egy lakrésze van, ugye, aha, az a 60x40x50 magas.
1: Hányan laknak egy ducban?
2: 6-8 darab galambal, azért van sok ducom. Tehát én azt mondom, ahol elfér 20, ott csak 10 legyen. Zsufoltság mindennek az átka, az hordozza magában a bajt, a betegséget, a légtér legyen meg nekik, és főleg a nyugalmuk. Mindenkinek azt ajánlom, hogy szeresse a galambot, szeresse. Az lesz a gyors galamb, amely a legrövidebb utat válaszza meg hazafelé, és az lesz a leggyorsabb galamb, aki szeret hazajönni. Mert a gazdáért versenyzik, és a párjáért, én biztosítok neki mindent. Őtőle csak azt kérem, hogy segítsen haza nyerni.
1: Lehet edzeni a galambokat?
2: Abszolút kell is. Én 5 órakor kelek. Ez nyárra vonatkozik, télre természetesen nem. És nálam másfél óra reggel a hím, másfél óra a tojó.
1: Külön-külön?
2: Nem lehetnek együtt, mert elmondom majd az özvegységet, mert ez egy féltékenységi módszer. És be, és semmi keresni vele továbbként. Bezárom a fészkibe.
1: De az azt jelenti, hogy 5 órakor fel kell kiengedni őket másfél órára, hogy igen, repüljenek, hogy menjenek?
2: Igen, kiteszem a zászlót, ameddig a zászló kim van, addig ők tudják, hogy nekik menni kell. És amikor... a zászlót leveszem, abban a pillanatban belefolyok a síba, és mindnek el kell tűnni egy fél perc alatt. Be a helyére.
1: Na de ilyenkor meddig repülnek? Hova repülnek?
2: Ezek vonatoznak. A ház körül repül, az nem ér semmit. Aha. Ezek vonatoznak. Ezek repülnek a másfél alatt legalább 100 kilométert. 30-40 percig nem is látom őket. Ezek elmennek 30-40 kilométert. Én szoktam mondani...
1: És ha belefúj egy síba, akkor onnan 100 kilométerről
2: nem,
1: az meghallja.
2: Mikor a háznál, mikor levettem a zászlót, ja, és akkor, mikor már tudják, aha, akkor a ház körül vannak, befújom a sípot, és abban a pillanatban eltűnik minden.
1: Hogy jönnek... tanulják meg, hogy a sípra el kell tűnnie?
2: Mindent megtanul. A postagalom mindent megtanul. Mindenre rá lehet venni. A kezembe jönnek, onnan eszik, a számból kiveszi a kukoricát, a magyarót imádja, az olyan neki, mint a kábítószer. A zsebemből kiveszi. Borzasztó okos lény. Ha edzés nincs, nincs eredmény. Nekem van egy jó mondásom, egy híres ember mondta, Hidegkuti Nándi bácsi. Régi Siposban mindig találkoztunk az aranycsapattal, én nagyon jó viszonyt ápoltam velük. Öcsi bácsival is mi egy származásúak vagyunk, és azt mondta, barátom, te is olimpiai bajnok vagy, meg én is, nincs közöttünk különbség, mondom, köszönöm, de ezt mondom, ez nem igaz. De azt mondja, te ugyanazt érted el, mint én a futballban. Azt mondta a Hidegkuti Nándi bácsi, azt mondja, figyelj ide, fiam, az a diák, aki egész héten firkál, az hétvégén nem tud szépen írni.
1: De jó.
2: És ezt én megtanultam, és én nem voltam rest, én ezért kőkeményen az életemet áldoztam, hogy ezek a galambok tudjanak teljesíteni. Mert ha nem biztosítom a feltételt, akkor ezek a galamboktól nem tudom elvárni, hogy nekem hétvégén azt teljesítsék, amit én elvárok tőlük.
1: Nincs is pihenőnapjuk?
2: Nincs.
1: Ezek szerint akkor önnek sincs, tehát fel kell
2: nekem
1: ötkor
2: sincs,
1: mindig.
2: Nekem sincs, és nézze meg, hogy azért mit értek el 2019-ben. Elmondom önnek, hogy egy barátom Hollandiában olyan világcsúcsot állított fel, amit azt hiszem, hogy hát nem valószínű, hogy ezt meg lehet dönteni. Egy 329 kilométeres versenyen 12.861 galambból megnyerte a versenyt. Ez 143,262 kilométeres sebességet jelent.
1: 143,262
2: kilométeres sebességet jelent. 2387,706 métert tett meg percenként. Ez hivatalos.
1: De ilyenkor számítasz, hogy hátszél van, szembeszél van, oldalszél van.
2: Ez biztos, hogy hátszél volt, biztos, aha, hogy hátszél volt, de ez a galamb egy kamionba volt. 12.860 társával, mert ő a 61-ek. Na most, mire egy kamiont kinyissák az ajtókat, és 12.861 galamb kijön, tájékozódik. Az a 12.000 galamb a levegőben, azt látni kellene, hogy ez egy milyen látvány. Én láttam a startot is. Egy 5 percet biztos, hogy még ebből le kell számolni, akkor ez a 143,260 kilométer.
1: A 143 ráadásul az egy átlagsebesség.
2: Az egy átlagsebesség.
1: Tehát nem a legnagyobb mért sebessége, hanem a
2: az átlag, amit az hazajött, átlag, mert nem tudnak más mérni, de abból a kamionból ki kellett jönni, ott ki kellett a 12.860 galambból válni, az még egy idő.
1: Tehát
2: az,
1: akkor ennél gyorsabban is képes repülni.
2: Ez a galamb 150 kilométerrel kellett jönni helyenként.
1: Atya úristen!
2: És ezt azért mondtam el, mert ez mostani eredmény, hogy hova fejlődött a világ.
1: Na akkor itt nem folytatjuk, hogy hogyan képesek fejlődni a galambok, jó? Peller József, Oscar-díjas postagalambász a vendégem a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Peller József, Oscar Díjas posta galambász a vendégem, és amit elmondott, hogy milyen régi sport ez. Mitől képesek a galambok évről évre fejlődni és gyorsabbak lenni?
2: Én azt mondom, hogy a pénz. Tulajdonosoknak fontos a pénz. Mondok egy példát, jó, hogy miért tesz mindenki fel mindent egy lapra, és jobbatnál jobbat akar tenyészteni. Mondnák egy olyan adatot, ami szerintem elképesztő és egyedülálló lesz. Van a belgáknak egy Pipa nevezetű oldaluk az interneten. Ez azt jelenti, hogy Pigeon Paradise. Pigeon Paradicsom. A világ legjobb galambjait megveszik, amit nyernek, és ezt kínálják eladásra. Mondok egy példát. 2019-ben egy belga galambot Armando névre hallgat. Az interneten be kell ütni, hogy a világ legdrágább galambja. Ez 1.250.000 euró ékelt el.
1: 1.250.000 euró. Na, ezt most gyorsan beírom ide a kis számológépembe. Átszámítom forintba. 1.250.000.
2: És nem kell csak...
1: Hát mondjuk 400-al
2: nem,
1: szorzom.
2: Nem kell 400, még kevesebb.
1: Sajnos is kell.
2: Ja, igen. Ja,
1: 500 millió forint.
2: Ura, igen. 2020-ban
1: igen,
2: ugyanúgy egy belga, Gaston van de Woven, néven hallgató úr, egy Kim nevű tojógalambját eladta 1.600.000 euróért.
1: Az 640 millió forintban.
2: Igen. Akkor 1 milliárd közelít a két galamb. És ezt ugye kínaiak vették
1: meg. És ez
2: meg
1: egy galamb, tehát hogy nem egy egész tenyészet, hanem egy.
2: Ez a Gaston van de Woven, aki a Kimet eladta, ez 4 nap alatt 9 millió eurót árult a Pipán. Ezek az árak keleti embernek és európai embernek ez megfekszi a gyomrát.
1: Na, ha valaki, bocsánat, vesz ilyen drágán, de mondjuk lehet olcsóban is, de drágán vesz galambot, igen, akkor ezt versenyezteti?
2: Nem. Amit vásárol, azt örökké be kell zárni, mert az mindig visszamegy a tulajdonosához. Ezek tulajdonképpen a megvett galambok, ezek örök rabságra vannak ítélve.
1: Ja, mert hogyha ő kiengedné, akkor ugyanúgy hazarepülne, mint minden más postagalamb.
2: Minden másnak.
1: Szegény galamb. Megveszik ennyi pénzért, és be van zárva egy kalitkába.
2: Igen, egy évesen, és akkor, ha 15 éves korábbig él, akkor sajnos rabságra van ítélve.
1: De közben utódai lehetnek? Tehát elképzelhető, hogy valaki azért veszi meg?
2: Természetesen az utódaiért, és a származási lapján kiírják ezt a borzalmas származást, és igen, az eladási árat, és ugye a fiatalokban ez megjelenik. Hogyha ebből akarsz venni, akkor ennek 50-100 ezer euró darabja.
1: És ez ugye, egy drága sport akkor.
2: Akkor se volt olcsó, amikor én kezdtem az akkori pénzekhez képest. Igen. Most horribilis.
1: Hogy lesz valaki Oscar díjas? Nekem az Oscar díjas mindig valahogy a filmekhez kötődik. Hogy lesz egy postagalambász Oscar díjas?
2: Az Oscar díjon én is csodálkozom, de az eredményeim gondolom annyira érdeklődést váltott ki az egész világon. 11 olimpián vettem részt, megszakítás nélkül, és ebben 3-szor lettem olimpiai bajnok, 1997-ben Bázelban, 2001-ben Blackpoolban lettem második, 2003-ban Párizsban lettem első, Dél-Afrikában lettem második, Johannesburgban, és Portóban lettem 2005-ben ismét első. És ez úgy van, hogy apa, fia, megvédtem az olimpiát. És 2001-ben világbajnokságot is rendeztek Dél-Afrikába. Oda elküldtem egy 30 napos fiatalt. És ott lett 5000 galamb összegyűjtve a világ leghíresebb tenyésztőitől 45 fokos melegbe. 11 versenyből mind a 11-szer jó szerepelt, és az utolsó versenyen lettünk világbajnokok a magyarok. És ez egy olyan mérhetetlen siker volt, és Portóban az egy felejthetetlen volt a dobogó és a magyar himnusz, 7-szer játszották el a magyar himnuszt a tiszteletemre, és a portugálok meglepődésemre azt mondták, hogy ezt ők biztos, hogy honorálják. Nem tudtam én ezt, és az Oscar-díjat ők adták. Ilyen elánnal, mint amilyen én álltam hozzá, ilyen elánnal azért látom, hogy azért ezt nem mindenki tudja ezt megcsinálni.
1: Hány évig tartott az időszak, amikor nem talált legyőzőre?
2: Kaptam Áder Jánostól egy kitüntetést 2015-ben. A Szent Korona mása számozottan, ez egyedi. Ezt ő személyesen adta át az elnöki palotában a sportmúltamért. A nemzeti kormánytól kaptam egy tiszti keresztet, és a Világszövetség adott egy elismerést itt Budapesten, és egy olimpiai bajnoki aranyérmet, és eljátszották a himnuszt, mert 1995-től 2005-ig, ez 20 év, és 20 évig nem volt senkinek ilyen eredménye.
1: Hihetetlen. Hány évente rendeznek kalambolimpiát?
2: Kalambolimpiát minden második éve rendeznek, közben rendeznek Európa-bajnokságot.
1: A galamboknál van meghatározva az életkor, vagy esetleg a tenyésztőiknél, gazdáiknál? Tehát meddig tudja ezt a sportot bűzni?
2: Nézze, 2005-ben, mikor megnyertem a harmadik olimpiát, akkor én 300 embert meghívtam az Európa-hajóra, és ott volt egy nagy rendezvény. A világ minden részéről ott voltak, Olaszországtól kezdve mindenhonnan. És én ott azt mondtam, hogy befejeztem. A csúcsról nem vezet sehova az út. Úgy éreztem magamban, hogy amit én áldoztam 40 évig, nem szerettem volna úgy abba hagyni, hogy bukdácsolva. Most az lehet, hogy lehetett volna még ezt folytatni, de nézze, én azt mondom, hogy ha valaki nem elégszik meg annyival, amit adott neki a sors, én azt hiszem, hogy az nem jó út. És szerencsés vagyok úgy, mint bármiben az életem során, hogy nem hiányzik. Mert ez hiányozhatna is, mert ott a hajón azt mondták, ha a Peller ezt megígérte, ezt úgyse tudja betartani, mert bárki szeretheti a postagalambot, de a Pellernél jobban nem.
1: De ez azt jelenti, hogy 2005 óta ön nem is versenyez?
2: Nem versenyzek egyáltalán.
1: Nincsenek is galambjai?
2: De vannak galambok, tenyésztem, igény van rá, a világ minden tájára elviszik, és nyernek vele. Én felneveltem 38 nemzeti bajnokot Magyarországon, 3600 serleget nyertek.
1: Annyi minden változik az életben, és tényleg felgyorsult a világ. És tényleg most már annyi minden vesz minket körbe, amiről azt gondolhatnánk, hogy például a galambokat megzavarják, ez a légtérben terjedő mindenféle, a mobileszközök által használt frekvenciák. Nem zavarják meg ezek a galambokat?
2: Véleményem szerint valamelyest tudnak alkalmazkodni. Óriási fordulatok vannak, egy egész friss adattal tudok szolgálni.
1: No.
2: Például szombat-vasárnap voltak 150 kilométerről fiatal versenyek az idei évben, amik ezek a 3-4-5 hónapos galambok mondjuk. Ilyen mérhetetlen veszteség, ami most történt ezen a héten, ilyen katasztrófa, nagyon vissza kell emlékezni egy 10-20 évet, hogy legyen. 6 óra 45 perckor engedték a galambokat szombaton. Ez egy olyan 6-7 ezer galambra tehető, itt Budapesten, és az egész országról még nem beszéltem. 6 óra 45 perckor volt a start, 160 kilométer, és az első galamb érkezett 8 óra 58 perckor, ami nyert díjat, és ilyen 10-20 percig nem jöttek galambok. Például aki 200 darabot küldött, annak 20 darab volt itthon aznap.
1: Ne.
2: És azóta is csak 10 darab érkezett, tehát 30, 200 darab galambból 30 van itthon.
1: Akkor 170 galamb eltévedt, lezuhant, megdöglött útközben.
2: Ez a hőség, ez megmagyarázhatatlan. Én azt mondom, hogy csak egy kamionba ma délután 4 órakor elkezdünk betenni 2-3 ezer galambot, és a kamionba mondjuk van 50 fok, és ez elmegy délután 4 órakor a tett helyről, a gyűjtőhelyről, elment 160 kilométerre, ott megáll, 10 órája már, 11 órája a galambok startig nem ittak, nem ettek.
1: De azt hittem, hogy ezek hűtött kamionok.
2: Ezek előregedett öreg autók, amiben a galamb oxigén hiányos állapotban lesz, fiatal galamba legérzékenyebb, a szervezete nincs kifejlődve, vedlik, avval küszködik, közbe versenyeztessük, kevés rajta a toll, és bezárom egy kamionba, stressznek van kitéve, és reggel elengedem őket. Én ebbe állapítom meg ezt, ezt a borzalmas veszteséget, mert ugye mondják a mobiltelefont, meg most a háború, meg mindent, és akkor visszakérdezek, te figyelj, de hát múlt héten ezek a galambok, a 200 darab 9 perc alatt volt itthon, és 20 darab később jött. Akkor nem volt ez? Megmagyarázhatatlan a veszteség.
1: Mit tesznek ezek a galambok? Mást, mint azok a galambok, akik mondjuk nem versenyeznek? A versenygalambok mást kapnak?
2: Ezek speciális takarmányt kapnak. Ha. Úgymond, ha versenyről hazaérkeznek, akkor egy diétást kapnak, ugye, mert akkor el vannak fáradva. Igen. A verseny fokától és kilométertől függ, hogy mennyire van elfáradva. Egy futó is, tehát nem zsíros kenyeret, meg szalonnát eszik, mikor bemegy a maratonfutó. Ezt így tudnám illusztrálni. És különben egy válogatott, csiraképes, fuzárium mentes extra takarmányt. Az autónál is mindennél az üzemanyag a legfontosabb.
1: Egyébként itt létezik olyan, hogy dopping lehet ilyen, vagy volt már ilyen?
2: Ó, büntetés, börtön.
1: Mivel lehet doppingolni egy galambot?
2: Hát nézze, ugyanaz, mint az ember doppingban. Ugyanazok szteroidot kapnak, oltják a galambokat.
1: És akkor ez hogy derül ki?
2: Hát úgy derül ki, hogy jön a rendőrség, és akit kijelölnek dopping alá, hazajött a galamb, beteszik egy ketrezbe, a bizottság és vagy a rendőrség addig ott ül, még a széklet mintát el nem viszik. Nálam is volt ilyen.
1: Tehát folyamatos ellenőrzés van.
2: Belgiumban, meg ahol pénzre megy, ott még nagyobb, de ez Magyarországon is már teljesen nevet szokás. Belgiumban börtönbüntetést is kapott az illető.
1: Az igen.
2: Hogyne.
1: Tartunk egy rövid szünetet, de aztán folytatjuk a beszélgetést Peller József Oszkár-díjas postagalambásszal itt a Retro Rádióban, az Avanzi Presszóban.

0: Ágahidunk volt, üzletünk volt, és akkor még a Rákosi rendszerben, 49-50-ben fekete vágás úgy mondták, egy disznóval, ami nem volt bejelentve, ott jelentve 100. Igen. És valaki biztos megkérte, hogy még ezt a kettőt meg segítse, vagy valami. Főjelentették, és rendszerellenes, kulák, népellenség, népbíróság halálra ítélték.
1: Ó, fekete vágásért.
0: Fekete vágásért, hogy? Na, többen, mert felakasztottak. A 3 halálbíróból csak 2 írt alá, és így 8 évig ült a szénbányába. Én azért mondom, hogy a bölcsapám, azt mondta, fiam, úgy ne hallj meg, hogy ne menj ki a lóversenyre, mert nekünk is futott ott ló, a Kópé nevű, csak eltört a lábát. Mondom, miért, papa? Mert fiam, ha nyersz, ott nyerted a pénzt, vissza fogsz menni. Ha veszítesz, megint visszamész, mert rossz tetszetted el. És mind a kettő rossz. És mondom, papa, akkor mi a megoldás? Kimész, fiam, veszel 100 forintért egy tiketet, nem nézed meg, megfordulsz, összetéped, és azonnal hazajössz.
1: Nem várja meg az
0: és
1: eredményt.
0: És ezt megtettem.
1: Aha. Tényleg?
0: Megtettem. És várjon, ezt azért mondom el, mert sokan megkérdezik, hogy hogy mi. Mondom, figyelj, de nehéz sorsú emberek másképp gondolkoznak.
1: Az biztos.
0: Ez soha nem múlik el, ez a sérelem. Torkomban ott van a gombolc, és még mikor a börtönből szabadult, uram, beírták a személyébe SM, csak segédmunkásként helyezkedhet el élete végéig. A klauzártéri csarnokba helyezkedett el, úgymond trógernak húzta a kocsit szegény.
1: Úgyhogy előtte meg egy hentes üzletet vezetett.
0: És volt 50 emberünk. Sajnos evel a teherrel együtt kell élni.
1: Feltett szándékom, hogy önt ma megismerjük, és az, hogy mert hogyan kezdett el foglalkozni a postagalamokkal, az lehet, hogy pont ez a történet kell hozzá, nem?
0: Kellett hozzá a hirtelen mindenből a szegénység. És még azt hozzáteszem, hogy egyszer engedték meg egy látogatást.
1: A 8 év alatt egyszer?
0: Egyszer, igen. Putnoki szénbányánál anyámmal elmentünk, és vittünk egy doboz cigarettát. Ültünk ki a beszélőn, és akkor a másik oldalon felvezették géppisztolyjal a rabokat. És az édesanyám azt mondta, te gyerek vagy, próbáld odaadni a cigarettát. Azt mondja, biztos, hogy nem szólnak. És hát ugye gyerek voltam, biztos buta voltam, fölemeltem a cigarettát, és próbáltam átadni. Nézze meg a kisfiamat. A puskatussal eltörtött.
1: Hát ez egy nagy teher, amit cipel.
0: Vittem, és az apám emlékére, amit én sporttal kapcsolatban, az mindező tiszteletére tette, hogy megmutassam nekik még egyszer, hogy az a név, akit ők ott lenulláztak, a semmiért. Az apám mindig azt a fiam, a semmitől is félni kell. Azt úgy jegyezd meg, úgy éljél, hogy a semmitől is féljél.
1: Biztos, hogy büszke lenne őre. Nagyon.
0: Hát...
1: Gyermeke született?
0: Nem. Volt egy jó barátom, egy nagyon gazdag ember, és avval a medencében mindig fürödtünk. És mikor már elfeladtunk az úszásban, mindig leültünk a medencének a szélére, a lépcsőre, és azt mondta, hogy te egy szemétember vagy, mert nincs gyereked. És majd egyszer fog hiányozni. Mondom, te figyelj ide. Most azt tudom neked válaszolni, hogy nem tudom, mit mondasz. És most is azt tudom mondani önnek, hogy per pillanat nem érzem, hogy hiányozna valami. Ha a környezetemet nézem, és az az ember, aki azt mondta nekem, hogy te egy szemét ember vagy, mert nincs gyereked, annak ugyan 2 volt, és 2 volt más nőtől. És most, hogy meghalt, a vagyonon ment a marakodás, és ha ő ezt megélte volna, visszamenne a sírba. Én rossz ember vagyok. Talán azért nem adta meg a sors. Biztos vagyok benne. Majd a sors elrendezi az életemet, a kiszolgáltatottságtól mentsen meg a sors, attól tartok, de... remélem nem részesít benne.
1: De mindazt, amit ön felépített, azt kinek hagyja akkor örökül? Kire fogja hagyni mindazt, amit elért?
0: A nejem 8 évvel fiatalabb. És én azt mondtam neki, hogy amit én felépítettem, és ezért, amit én szenvedtem, amit én adtam, mert ugye a magyar galambász az úgy van, hogy adj egy zöldet, adok egy sárgát, és én ebben nem voltam soha partner. Nem is szerettek. Elzárkoztam mindentől. És az volt a kérésem, hogy ha én megyek el előbb, ugye, mert ez a normális, nincs már sok, 40 hím, 40 tojó. Ezzel szórakozásból eljátszok, csak a gyémántokat hagytam meg. A referencia az nekem nagyon fontos, már én nem számítok.
1: De akkor mi lesz a sorsuk?
0: Addig élek, még galambom van. Nem tudok meglenni galamb nélkül. A galambok sorsa, azt mondtam, hogy azon a napon, ahogy befejezem földi pályafutásomat, el kell jönni velük. Be kell fejezni ők nekik is. Ezért sokan megrónak engem, de tartom ezt továbbra is. Ezt nem akarom megváltoztatni. Ezt nem akarom megváltoztatni, mert nincs rá olyan érdemes ember, aki ezt tovább tudná vinni. Van most egy halvány remény, halvány remény. Nem tudom, hogy a sors akarja így, vagy nem. De van egy halvány remény, hogy

0: folytatni lehet. De ezen nagyon át kell gondolkoznom, hogy megmásítsam a véleményemet. Soha nem másítottam meg, de a galambok érdekében talán meg kell, hogy tegyem. Ez egy kérdőjel.
1: Őszinte leszek önhöz, teljesen más jellegű beszélgetésre számítottam. De ez a beszélgetés olyan volt, hogy én magam visszahallgatnám most azonnal. Annyira érdekesen beszélt, és olyan jókat mondott, és nagyon jó érzés volt.
0: Nagyon szépen köszönöm öntől.
1: És gratulálok minden elért eredményéhez. Peller József, köszönöm, hogy itt volt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Károkat is okozott a vihar, eloltották a tüzet a Hortobágyon, véget ér a forróság, holnap már enyhébb idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tarolt a vihar, nyugaton és keleten is károkat okozott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson, Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is sokan hívják a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alaksorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. A Győr-Moson, Soproni Soboron fólia sátrat kezdett meg a szél, egy bádog épületet pedig elsodort. Országszerte elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet zivatar veszély miatt. Eloltották a tüzet a Hortobágyon. A Nemzeti Park területén csaptak fel a lángok a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsújfalu között. Több mint 96 hektárnyi területen égett le a növényzet, ennek nagy része legelő, a többi nádas, közölte a katasztrófavédelem. 10 település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Döntött a kormány az iskolakezdési támogatásról, több százezer gyermek családja kaphatja meg a 100 000 forintos juttatást, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter holnapra ígért részletes tájékoztatást. A magas feszültség okozta égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Fontos, hogy a szülők beszéljenek a gyerekeikkel a veszélyekről. Fél év alatt 3, az elmúlt 5 évben pedig 11 olyan sérültet, 11-17 éves fiúkat kezeltek az intézményben, akik magas feszültség miatt szenvedtek súlyos balesetet. A fiatalok vasúti szerelvény tetejére vagy villanyoszlopra másztak és szereztek életveszélyes maradandó sérüléseket. Veszélyben a kőrisfák, megjelent idehaza a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt június végén Beregsurány térségében azonosították. Eddig sem nálunk, sem az egész Európai Unióban nem találtak ilyen bogarat. Az Ázsiából származó invazív faj komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent, tömeges kőrispusztulást is okozhat. A NÉBIH fokozott ellenőrzést rendelt el és kéri, hogy aki romló állapotú kőrist lát, illetve felismeri a rovart, azonnal jelezze. Sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon nagy területen erős lesz a szél, és zivatarok környékén viharossá is fokozódik. 18-23 fok közé hűl a levegő, holnap már nem lesz forróság, 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, legtovább a keleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Pénteken országszerte napos idő várható, a szél élénk marad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk ilyenkor, tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszó élmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színünknek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Kis László csillagász. Nagy szeretettel köszöntelek, szia!
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
1: És az, hogy csillagász, az még kevés, most felsorolhatnám a titulusaidat.
2: Egyet soroljunk föl, jó?
1: Na, melyik legyen az?
2: Az legyen, hogy Hun Ren, csillagászati és földtudományi kutatóközpont főigazgatója, és ez azért, mert a főnökeim már nem a sajtót nézik, hanem a sajtófigyelőt. És sajtófigyelő az erre a karakter sorra van beállítva.
1: Értem. Tehát az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja...
2: Ez kit érdekel. Ezek cafrangos címek. Nem vagyok rangkórság és címnyavajának a betege.
1: Te tulajdonképpen egy csillagász vagy, tehát tudják, hogy mivel foglalkozol.
2: Igen, alapvetően jó pár éve tolom már ezt egyfajta brand is. Tehát nekem papíron van róla, hogy én már egyfajta brandén fejlődtem, vagy mit tudom én, micsoda. Pár éve ezelőtt, amikor megnyitottuk volna a Schwabné csillagvizsgáló nevű látogató központunkat fönn a Normafán, akkor egy ilyen PR céggel megvizsgáltattunk, egy brand aktivációs stratégiát hajtattunk végre. Ne kérdezz, mibe fájt, elég sokba. Na és a lényeg, hogy megnézték a megelőző két évben a sajtó megjelenésemet, is sok százat találtak, és megállapították, hogy László ön nem lenne jó arca ennek a látogató központnak, mert agyon nyomná a saját brendjével, és ezért egy tudatos választás, hogy mondjuk a Schwabné csillagvizsgálót csupa fiatal arccal hát népszerűsítjük, tőlem juniorabb korosztályt reprezentálva.
1: Ki mondjuk, hogy csillagász, megjelenik a szemünk előtt egy hosszú szakállú valaki, aki vastag szemüveggel ül sötétben, és vagy olvasgat valamit, vagy gémleli az eget.
2: Sőt, idős úri ember, fején csúcsos süveg, fekete köpeny, és a vállán esetleg még egy fekete macska is ott van, akkor úgy behajol a távcső mögé, és kukucskál az ég alatt, és akkor ellesi az égbolt titkait. Na, ez a tipikus.
1: Na, de ugye, ennek kép. Örülök, hogy te is így gondolod, vagy te is tudod,
2: én is ezt tapasztalom.
1: De hogy ez mitől van? Régen ilyenek voltak a csillagászok?
2: Igen, meg hogyha belegondolsz, amikor mi gyerekek voltunk, akkor volt néha csillagászos mese a tévében, rádióban, tényleg, amikor még egy tévé, meg egy rádió volt, és akkor a csillagászoknak a tipikus ábrázolása az ilyen. Tényleg egy ilyen idősödő úriember, nagyon ritkán nő, és általában olyan fura, olyan kocka.
1: Szóval azt akartam mondani, hogy te most itt jönnél szembe velem az utcán, és én nem tudnám, hogy te ki vagy, tehát nem néztem volna utána, hogy ki is Kis László. Én ránézésre nem mondanám meg a foglalkozásod.
2: Örülök neki. Hát egy valami kövé, enyhén túlsúlyos, középkorú, idősödő férfi, aki ki tudja, miken ment már keresztül. Körülbelül ez látszik rólam, de egyébként elmondom neked, hogy nagyon sokat dobott a Prima Primissim, hogy nagyon sokan hívnak előadni, most már azért megismerik a arcomat. Ez most, hogy jó-e vagy sem, nyilván nem kezd túldimenzionálni, de azért alapvetően néha jó esik, amikor oda jönnek ismeretlenek hozzá. László maga olyan jó videókat készít, tehát alapvetően a YouTube csatornám a legnépszerűbb felületem.
1: Egyébként én is nagyon sok előadásodat néztem meg. Hihetetlen, hogy értem, amit mondasz.
2: Hát mi a fenél beszéljek, hogyha én ennek örülök, akkor valami csak sikerül kompresszálnom az információ tartalomból szép magyarsággal mondjam. Hát nézd, ez egy olyan dolog, hogy az ember, hogyha sokat tanul, akkor nagyon okos lesz, mondhatná az ember. Igen. És akkor eljut abba az állapotba, hogy ő egy tudós lesz, és akkor erre szoktam mondani, hogy a tudós az tud, a cipész az cip. De mi értelme annak a tudásnak, amit csak 20 ember ért a földön? Nyilván ez viszi előre az igazán nagy tudomány. Tényleg vannak matematikusok, akik annyira absztrakt dolgokkal foglalkoznak, csillagászatban is egyébként, akik tényleg amit leírnak, azt 5 ember ha érti a világon, és nem azért, mert angolul vannak a kötélszavak, hanem mert olyan képletek vannak benne. De attól függetlenül azt gondolom, hogy a tudomány bizonyos képviselőinek fő kell vállalni azt a feladatot, hogy elmagyarázzák, hogy mivel foglalkozunk, mert alapvetően, hát ha belegondolunk, mélyen a igazság kútjába belenézek, akkor engemet mégiscsak az adófizető polgárok tartanak el. Tehát én bennem a belső motivációban ott van az a sok minden egyéb mellett, hogy igenis kötelességem beszámolni arról a tisztelt adófizető polgároknak, hogy na, Laci, ti mivel foglalkoztok ott fönn a hegyen?
1: Ez milyen érdekes, azt gondolom, hogy ha te kutatásokat végzel, akkor mondjuk a közvetlen főnökeidnek tartozol beszámolóval, de milyen jó, hogy te nem így gondolod.
2: Hát nézd, mondom, ez egy belső inspiráció. Nyilvánvalóan benne van az is, hogy azért nekem a gyökereim visszavezetnek egy olyan környezetre, a Szegedi József a Tudományi Egyetemre 90-es évek elején, amikor egy fiatal csapat megindított ott egy bemutató csillagvizsgálót, ahol tudomány is történt, ugye ez a Szegedi csillagvizsgáló, és akkor én ott egy olyan jó 10 éves periódusban nagyon sokat foglalkoztam a bemutatásokkal. Tehát a nagy közönséget fogadtam, saját számításaim szerint egy 25 ezer embernek mutattam meg 10 év alatt az égbolt szépségét, és egyszerűen én megéreztem, rájöttem arra, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad, mi az a enyhén excentrikus stílus, amit még vállalható és eltűrik még a legvaskalaposabb látogatók is. Néha azért kicsit nekem is szabadabb azért a nyelvem. Ténykérdés, hogy a enyhe Tourette szindrómán időnként még nyilvános körülmények közepette is kitör belőlem, tehát azért röpködnek néha azok, amiknek nem kéne röpködni. Na. És akkor ezt az emberek azért, hogyha szerencsém van, akkor jó veszik le.
1: De azt te tudtad, amikor te találkoztál ott Szegeden a csillagászokkal, hogy egy felnőtt csillagász, akinek a foglalkozása csillagász, az tulajdonképpen mivel foglalkozik? Mit csinál egy csillagász?
2: Hát ez egy tanulási folyamat volt. Egyetemistaként, első és másodás egyetemistaként találkoztam először a publish or perish világgal. Ugye ez a nagyon csúnya arca a modern tudománynak, publikálj vagy pusztulj. Mm. Ugye a tudomány, nem csak a csillagász, általában a modern tudomány az ugye úgy működik, hogy a tudományos eredményt te azt eléred, ami egy új értés, egy felfedezés, az akkor válik a tudományban dokumentált dologgá, hogyha azt publikálom, leírom, cikkben, társadalomtudósok könyvben, térképészek atlaszban, és az megjelenik, és azt elkezdik mások is használni, olvasni, idézni. Ugye a fizika, csillagászat, természettudományoknak a fő műfaja a cikk. Ez a csillagászatban, amikor elkezdtem ilyen 4-6-8 oldalas írományokat jelentett ékes angol nyelven, ma már inkább 15-16-20 oldalas cikkeket írnak sajnos az emberek, én ezt sajnálom, mert szerintem sokat locsogunk, túl hosszúak lettek a szakcikkek, amit elbírálnak pályát, társaink, és akkor akár évekig tartó folyamat révén ezek megjelennek. És én emlékszem, nagyon jó a kérdésed, anyám kérdezte egyszerűen 90-es évek közepén, másik, hogy Laci, mit csinál a fizikus? Ugye akkor még úgy gondolta, hogy fizikus vagyok. Hát mondom neki, hogy hát anyu, tulajdonképpen elérünk valamiket, kísérleteket végzünk, és aztán leírjuk ezeket angol nyelvű cikkekbe. És Laci, ennek van értelme? Hát mondtam, hogy azt gondolom, hogy igen, mert hogyha elegendően sokat írok, és elegendően sokan hivatkozzák, akkor ebből meg lehet élni bármennyire is furcsának hat a dolog. Ez a publish or perish, ez egy nagyon csúnya arca, mert egy olyan nyomást tesz rá a modern tudomány a kutatókra, hogy nem lehet 5 évig gondolkodni, és akkor megoldani a világrejtét, hanem muszáj évente valamit publikálni, valami cikket írni.
1: De akár részeredményt is?
2: Akár részeredményt is. Rá van kényszerítve az ember, mert ha nem publikál semmit, akkor elkönyvelik, hogy ő biztos nem csinál semmit. Én a saját karrierem során nem vagyok rá büszke, de éltem azzal a módszerrel, amit úgy szoktam hívni, hogy opportunista publikálás, hogyha van valami gyors és könnyen lepublikálható eredmény, akkor abból írok 1-2-3 cikket, akkor megvan a kötelező napipa, és akkor kapok 1-2-3 évet adott esetben saját pályázattal, ami alatt meg csinálhatom azt, ami igazán érdekel.
1: Itt most tartunk egy rövid szünetet, de aztán folytatjuk a beszélgetést Kis László csillagásszal a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kis László csillagász beült egy jó kávéra. Jó a kávé egyébként? Azt mondod, hogy neked teljesen mindegy, milyen kávét kész, jó legyen.
2: Nem tudom, hogy mi volt a alapindító anyag, de teljesen. Mindjárt megiszom az egészet,
1: és kávé meg teljesen.
2: Jöhet a víz után.
1: Ja, értem. Jó.
2: Legyen mit kihajtani.
1: Hogy lett belőle csillagász? Hát valószínűleg nem úgy, hogy nézted a hosszú süveges szakállas öregembereket, és olyanná szerettél volna válni.
2: Hát én nagyon korán rácsodálkoztam az égbolt szépségére, két dolgot tudok itt kiemelni, és by the way, zárás megjegyzés, ugye ez az empirikus evidencia, a bizonyíték annak, hogy vénemberré kezdek válni, hogy most már magamról kell beszélni, nem a tudományos felfedezésekről.
1: Majd azokról is beszélsz.
2: Na mindegy, hogy lettem? 10 éves koromban kikönyörögtem első távcsövet a családomtól, ugye én Horgoson nőttem föl Jugoszláviában, akkor azt még úgy hívták, a Röszke-Horgos országhatárnak a déli oldalán, és akkor nekem az életemben könyvek alapvetően nagyon fontos szerepet játszottak, és volt egy-két, és főleg egy nagyon szép csillagászati képekkel teli ékes szerb-horvát nyelven kiadott, tehát egy szót nem értettem belőle, de azért szerettem nézegetni típusú könyv.
1: Hiába Horgoson születtél és nőttél fel, nem beszéltél
2: csak magyar volt körülöttem egész a középiskola végéig, de az a könyv, azt a Zágrába adták ki, és apám vette anyámnak valami házassági évfordulóra, ami azért volt vicces, mert én ma azután születtem, hogy elváltak, és aztán újra összejöttek. Na mindegy, szóval, hogy most akkor mi az évforduló? Szóval lényeg az, hogy apám vette anyámnak, és anyámat nem izgatta, a Lacit viszont izgatta, a másik meg, hogy Horgos az egy kis falu volt akkor is, akkor kicsit nagyobb volt, mint most, mostanában nagyon elöregedett és kihaltak a lakosai. Fényszennyezés mentes, vidéki égbolt, nyáron kimentem, és akkor szúnyókat, minden elzavartam magamtól, akkor de szép! Ugye a tejút nyáron, igen. Ugye? Aztán az első távcsövet, amikor kikönyörögtem, én mindmáig megvan ez az emlék, hogy 82. augusztus apám lemázolta új festékkel a ablakkeretet, és akkor hold felé fordítom, és akkor én nogbinog a távcs, alig tudom megtartani, de megláttam életemben először a krátereket. És ez olyan mély benyomást, olyan mondjuk, hogyha agymanókat szereti az ember a bármelyik részét, és akkor egy főemlékként éltem meg ezt, ott valahol a fejemben van egy ilyen kék golyó is, ahol Laci először a hold felé fordítja a távcsövét, hogy utána ez így nagyon erősen megmaradt bennem, és utána rákövetkező hát 3-4 évente új távcsöveket könyörögtem, és hát ami nagyon sokat dobott rajtam az, hogy elkezdtem Magyarországra járni. Kaptam szellemi táplálékot, távcsőképítőkészletet, okulárokat, mindenmi szem szájnak ingere, és akkor hiába volt a kitérői mikroszkópia felé, nekem is megvolt az a korszakom, hogy mikroszkópot kaptam, és akkor minden megnéztem, ami kijött belőlem, legalább 700-szoros nagyítással. Gyártottam a papucsállatkákat, tejfölös kupakba belerak szénát, ráöntesz vizet, 3 hétig bűzleltetél, vagy hát rothasztod a könyvek mögött, hogy anyád ne fedezze föl. És akkor Laci, mi ez a büdös? A papucsállatka tenyészetem. Szóval tényleg ott voltak benne a papucsállatkák, ezt aláírom. Szóval volt mindenfelé ilyen természetes érdeklődésem, de aztán Szegedre kerültem egyetemre, amikor a csillagászokkal összefutottam, onnantól kezdve a sztori el volt döntve. László csillagász lesz.
1: Igen, ebben az az érdekes, hogy valószínűleg nagyon sokan vagyunk így, hogy kémleltük az eget. Vannak ismerőseim, akik szintén rendelkeztek társcsővel, de végül nem váltak csillagászokkal.
2: Hát nekem valószínűleg volt egy plusz hozzáadott értékem, a számmánia.
1: Aha.
2: Tehát engem a matematika nagyon korán elvarázsolt. Vádolom a nővéremet, aki 7 éve idősebbként, ő 7 éve későbbi matematikát tanította nekem, tehát én mit tudom, én 10-12 évesen már színusz, koszínusz, logaritmus, exponenciál, és ezt tudtam, és értettem is. Meg hát volt egy olyan korszakom, amikor a osztálytársaim, gimis osztálytársaim valószínűleg Playboy-jal mentek el aludni, meg a Bronstein szemengyájvet vettem kézbe, és akkor integrálokat, meg képleteket nézegettem lefekvés előtt. Szóval a matematika az egy plusz hozzáadott értékot, és a csillagászatban nagyon sok szám van.
1: Egyébként a felmenőit között volt bárki, aki ugyanígy a tudományokkal foglalkozott?
2: Abszolút első generációs értelmiségek vagyunk a nővéremmel. Mi abszolút, mint a talajvíz, amikor föltör. 2 generációval korábban még földműves barasztok voltak a nagyszüleink, nincs ebben semmi szégyelnivaló.
1: Persze.
2: Akkoriban az élet ott olyan volt. A családi legendárium szerint egyébként a nővérem meteorológus szeretett volna lenni, de ha Zágrába kellett volna menni egyetemre, úgyhogy inkább azt mondták, hogy Szilvia, jó lesz neked Szabadkán a közgazdasági, úgyhogy oda ment, hogy majd akkor közgazdászként sok pénzt fog keresni, hát legalábbis keresni. Nekem meg ugye volt egy enyhe presszió a szüleimtől, hogy anyám orvosnak akart küldeni, apám megint csak közgazdásznak, de aztán gondolom nekik, hogy én fizikus szeretnék lenni, akkor tulajdonképpen, és ez a legfontosabb örökségem tőlük, amit a saját gyermekeim felé szeretnék továbbvinni, azt mondták, hogy Laci, jó, azt csinálsz, amit szeretné, az a legfontosabb, hogy az életedbe azt csináld, amit te tényleg szeretnél.
1: Itt például számít te tehetség.
2: Persze, tehát azt szoktam mondani, hogy a legjobb ex-diákjaim, akik között most a héten lesz már második MTA doktora, tehát nagy doktor címet is elérő, legtöbbike már középiskolásként kitűnt. Tehát mint a víz tényleg föltő, mint a búvó patak, már középiskolásként elmegy diákversenyekre, és aztán ez az egyetemen is jön, hogy akinek megvan az a kíváncsiság. Én azt mondanám, hogy a tehetség az is fontos, hogy gyorsan gondolkodjon, jó legyen a memóriája, emlékezzen a dolgokra, összefüggéseket az agyába képes legyen megalkotni, amik úgy látszólag távol esnek, de iszonyatosan fontos emellett a szorgalom. Nagyon sok monoton fázis van egy modern tudományos kutatásban, amikor adott esetben hónapokig ugyanazt csinálod, és akkor fél év után jössz el, a fene egye meg ott azt elírtam, azt az egy előjelet a képletbe, a kódba, amit futtattam az elmúlt 6 hónapban, és újra kell futtatni az egészet. Tehát ez a monotonitás és a visszatérő munkának az elviselése is kell, és hát mondjuk itt teljesen nyíltan és őszintén a szerencse is kell.
1: De ez milyen érdekes, hogy én egyébként ugyanezt gondolom a tudományos munkáról, hogy az monoton, és sok esetben még talán unalmas is. És te, aki benne vagy még...
2: Jó, de aztán eljutunk egy olyan pillanathoz, amit úgy szoktam hinni, hogy a jé pillanat, de ha történelmi referenciákat akarunk használni, akkor mondjuk az, hogy a heuréka pillanat, amikor jé, fúst, tényleg, de jó, és akkor fölismersz valamit. Lehet, hogy 3 évig kellett rajta dolgozni, de az igazán sikeres kutató, azt mondom, hogy évente egyszer ezt úgy nagyjából átéli, olyankor van az, amikor érzed, hogy megszállt az ihlet, megcsókolt uránia a csillagászat múzsája, homlokon csókolt, vagy antennis, hogyha valaki a karnevált szereti hamvas életműből, és ez azért érdekes, és azért izgalmas, mert lehet, hogy nagyon sokat kellett hozzá dolgozni, de olyat értesz meg, vagy olyat fedezel fel, amit még soha senki más a földön. Ez egy olyan unikális érzés, amihez nyilvánvalóan az olimpiai aranyérmek, ilyenek hasonlíthatók össze. Olyan helyen jársz egy intellektuális labirintusban, amit úgy hívunk, hogy modern tudomány, ahol még rajtad kívül senki nem járt. Azért ez egy fölemelő érzés.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést Kis Lászlóval, aki csillagász lett végül a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kis László csillagásszal beszélünk. Ugye azt már az elején megbeszéltük, hogy mi nagyjából egykorúak vagyunk. Tényleg egy-két év különbség van a javamra, tehát én vagyok az idősebb. És ezt most elmesélem nekem meg a hallgatóknak, hogy volt olyan, hogy én a feleségem anyukájával sajnos már nem él, elég sokat vitatkoztam, hogy az ő idejében mennyit változott a technika. És azt mondta, hogy nem. És most utólag jöttem rá, hogy neki volt igaza, mert ő azt mondta, hogy a mi időmben sokkal többet változott minden. A tudomány nagyon-nagyon lépett előre a mi életünkben. Csak az a kérdés, hogy ez minek köszönhető, hogy ekkorát léptünk?
2: Hát, ez sok mindennek egy exponenciális robbanás közepén vagyunk. Most éljük át, hogy néz ki az, hogy éjad, mit tudom én, 10x, tehát ez a matematikában valaki függvényelemzést be próbált rajzolgatni egy exponenciális függvény, az elszáll az egész. Sok minden benne van. Ugye alapvetően 100 évvel ezelőttig a tudomány a gazdag nemes embereknek volt a szórakozása. Tudományban lezajlott egy demokratizálódás a 20. század folyamán. Először mindenfelé, főleg férfiak, és aztán a 60-as, 70-es évektől kezdve a nők felé is kinyílt a tudomány. És ma sokkal több tudós foglalkozik, sokkal több problémával, nagy csapatokban olyan kérdéseket feszegetünk, amelyeket egyedi tudósok soha az életbe föl sem tudtak volna tenni. Emellett egy hihetetlen nagy lépést jelentett a digitalizálódás. Amikor én kisrác voltam, egyetemista, József Attila Tudomány Egyetemen, akkor azt még úgy hívjuk, hogy az adat ínség korszakában éltünk. Akartam valamit tudni egy csillagról, akkor mit tudom én, 10-20-30-50 éjszakán át kint gürcöltem a távcső mellett. Előre tekerik az időt 30 évvel mostanáig előre, és azt látjuk, hogy az adat bőség korszakában vagyunk, mert olyan mennyiségű és minőségű adat áll ma már rendelkezésre, hogy tényleg, ha hozzám jön egy diák, akkor nem azt mondom, hogy menjünk ki távcső mellé mókolni, mit tudom én, pár éjszakát, nem. Nézd, itt van ez az adatbázis, ott van az adatbázis, ott van amaz az adatbázis, és hirtelen adatrobbanás állapotában vagyunk, és ez a nagy adat korszak az, ami hajtja előre a felfedezéseket. Tehát ugye amikor 95-ben a legelső exobolygót felfedezték, ugye Michel Mayor és Didier Queloz, a két svájci csillagász, 1995 novemberében jelentették be, az első naphoz hasonló csillag körül egy Jupiter tömegű kísérőnek a felfedezését. Na, az egy nagyon fura dolog volt, 2019-ben, 24 évvel később fizikai Nobel-díj felét érte a dolog, és ma már több mint 5700 exobolygót ismerünk. Tehát nem néhány tucatot, nem néhány százat, hanem már sok ezret.
1: De ezek az exobolygók akkor is ott voltak 100 évekkel, 1000 évekkel ezelőtt.
2: Persze, de nem tudtuk róluk, hogy vannak. Tehát figyelj, ez egy olyan dolog. Van az elmélet, még van a gyakorlat. Elméletben pontosan tudjuk, hogy vannak csodaszép nők. De a gyakorlat, amikor találkozol vele, elveszett feleségül, csináltak gyerekeket, azért az egy egész más dolog. Tehát a hipotézis, hogy létezik ilyen, és az empirikus tudás átélni a dolgot, az teljesen más. Olyan bolygórendszereket ismertünk meg, amelyeknek korábban még a létezését sem tételeztük föl. Tehát annyira gazdag és színes odakinn a világ, amit semmilyen elmélet nem jósolt meg. Tehát kellettek ezek a nagyszámú felfedezések.
1: Ha mondjuk 100-200 ezer évvel ezelőtt ugyanúgy foglalkozott valaki csillagászattal, akkor az kevésbé volt okos, vagy mondjuk nem volt annyi eszköz a kezében, mint nektek?
2: Nem volt annyi eszköz a kezükbe. Hát figyelj, Edmund Halley, a Halley üstökösnek a nevezetes Halley-e, ugye ő 23 évesen, 1679-ben talán, képes volt kiszámolni, hogy 1761-ben és 1769-ben a Vénusz át fog menni a Földről nézve látszólag a nap előtt.
1: Nem volt se számológép,
2: tehát semmi, neki volt papír, ceruza, meg a zseniális agya, és föl szoktam tenni a kérdést a 23 éves egyetemistáimnak, hogy ti ezt meg tudnátok csinálni? Mert én bevallom őszintén, én nem tudnám. Én képtelen lennék rá, tehát akkor is voltak nagyon okos emberek, de nem volt annyi eszközük, mint nekünk. 386 koprocesszorral 80 megabajtos hard disk. Ez volt a legelső PC-m, 1992-3.
1: 80 megabajt.
2: Most némelyik fotó nagyobb már, mint hát egy 80 megabajt.
1: Meg egy telefon, ami meg nem tudom, ilyen 256 gigabajtot képes tárolni.
2: Igen. Megabajt. Igen. Szóval a lényeg az, hogy valami hihetetlenül nagy képesség növekedés hozott el ez a számítástechnikai fejlődés, tehát ennek egyértelműen nagy nyertese a tudomány.
1: Mi az, ami még kellhet nekünk, ami miatt még érdemes kutatni, hogy mi van fönn? Tehát van valami, amit mi keresünk?
2: Hát nézd, van néhány nagyon fontos kérdés, Szögezzük le rögtön az elejét. A modern tudomány számára a legfontosabb kihívás a föld bolygó problematikájának a kezelése, ha lehetséges. Mm-hmm. Tehát a mi földünket kell lakható bolygóként megőrizni. Tehát ez a legfontosabb kérdés. Azért alapvetően azt mondanám, hogy a naprendszerünk, mint a közvetlen kozmikus környezetünk előbb-utóbb óhatatlanul nyersanyag forrássá változhat. És ehhez az űrnek a földerítése szükséges. Tehát lehetséges, hogy adott esetben a földi erőforrások végzetes csökkenése esetén kintről kell űrbéli bányászatot csinálni, esetleg lehet, hogy még a Holdon is van valami hasznos. Azt lássuk, hogy B-tervünk a földre nincs. Ettől függetlenül vannak nagy kérdések. Ezek a nagy kérdés nagy N, nagy K. Az egyik ilyen nagy kérdés, hogy egyedül vagyunk-e. Tehát, hogy a földön kívül van-e máshol élet, van-e máshol esetleg értelmes élet, vagy ez az egész univerzum, ami 13,8 milliárd évvel ezelőtt létrejött, ez csak minket tartalmaz. Ez egy nagyon pesszimista gondolat, de vannak, akik ebbe hisznek.
1: Van bármiféle bizonyíték arra, hogy lehet élet máshol is?
2: Hát nézd, azt szokták mondani az überoptimisták, hogy mivel a fizika, kémia és a biológia törvényei mindenütt ugyanúgy működnek, ezért a föltételek adottak, akkor az élet mindenütt fölüti a fejét, pont úgy, mint egy koszos nagyvárosban a csótányok is, bárhol kinyitod a kukát, szétszaladnak a nagy bogarak. Na most ugyanúgy az élet is lehet, hogy fölüti a fejét bárhol. Na most erre mondja azt például a Szatmári Őrs evolúcióbiológus, hogy Laci, ne légy te ilyen optimista, nem biztos, hogy a biológia törvényei mindenütt ugyanúgy működnek, mert a biológia az egy nagyon komplikált dolog. Azt tudjuk, hogy a fizika, az tényleg ugyanúgy működik. A kémia is. Egész univerzum, ha szétnézünk minden irányba, és fölösszegezzük az összanyag-energia mennyiséget, ezt meg tudjuk csinálni. Kijön az, hogy ez a normál anyag, én most lapogatom a saját testemet, ez normál anyag, ez az egész mindenség anyag-energiába 5%. 23% azt úgy hívjuk, hogy sötét anyag. Nem látjuk, nem tudunk róla semmit, de látjuk, hogy van tömegvonzása, gravitációja, hogy ez mi a franc, semmit nem tudunk róla. És ha összeadjuk a százalékokat, kér az, hogy 73% még nincs megmondva, hogy micsoda, azt meg úgy hívjuk, hogy sötét energia, ezt 98-ban fedezték fel csillagászok, ami meg azt csinálja, hogy az egész univerzumunknak a tágulását gyorsítja, ami minden hétköznapi fizikai intuícióval szembe megy. Mint hogyha valami antigravitáció lenne, hogy fölfújja az univerzumnak a tágulása, tényleg, mintha taszító hatása lenne. Neve van sötét anyag, neve van sötét energia, a hatásukat látjuk, de semmit nem tudunk róla, és ha ezt így kimondjuk, és a mérlegre ránézünk, akkor azt látjuk, hogy az egész világegyetemünknek a 95%-áról semmit nem tudunk. Azért ez egy elég nagy kérdés. A sötét anyag, sötét energia valami másnak a megértését fogja hozni. Hogy az mit fog nekünk elhozni, és most belépek a vad science fictionnek a területére, lehet, hogy egyszer majd a teret tudjuk úgy manipulálni, mint az anyagot. Lehet, hogy így fogunk tudni kilépni a csillagok közé. Mondom, ez abszolút netto science fiction. Semmi köze a mai pontos fizikai tudásunknak, mert hogy mi van a nagy kérdőjel mögött, az azért kérdőjel, mert nem tudjuk. Szóval igazából azért vannak még nagy kérdések odakint.
1: Innen folytatjuk is László csillagásszal a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kis László csillagásszal beszélgetek, egy gyerekkori élményemet szeretném megosztani most veled. Én gyerekkoromban jutottam először arra a felfedezésre, hogy tulajdonképpen nem tudom, hogy hol van a világnak a vége.
2: Igen.
1: És nekem ez rettenetesen félelmetes volt, és ettől elkezdtem rettegni, hogy úristen, hát látok valameddig, de hogy mi lehet a mögött? Hogy ti mit látok, van vége? Vagy ugyanúgy van, ahogy én gondoltam és féltem gyerekkorom, hogy ez végtelen?
2: Amit mi tudunk a tudomány eszközeivel kezelni, azt úgy hívjuk, hogy a belátott univerzum. Newton azt mondta, hogy minden vonza a másikat. Ugye ez a tömegvonzás, igen, a gravitáció. Már Newton is felismerte azt, hogy az egész világegyetemnek végtelennek kell lennie, mert mivel minden vonz mindent, ezért előbb-utóbb össze kell esni egy ponttá, és ezt csak akkor tudjuk kikerülni, hogyha bármely térfogatot körbevesz egy tőle még nagyobb, ami az ellen vonzó erővel őt nem engedi, hogy összeessen. Tehát a newtoni gravitációból következik a világegyetem végtelensége. 200 évvel később Olbers, német orvos, meg fizikus is azért, elgondolkozott azon, hogy miért van éjjel sötét. Lemegy a nap, sötét van. Ugye akkor a newtoni kozmológiába hit mindenki. Azt mondja Olbers, ha minden irányba végtelen az univerzum, akkor bármilyen irányba nézünk, előbb-utóbb egy csillag felszínére nézünk rá. Előbb-utóbb valami világító, valami kell, hogy a szemünk irányába essen. És ezt kiszámolod, még ha azt is megengedett, hogy bazi messze van, de ha ezt mind fölösszegzed, kijön az, hogy éjjel végtelen fényesnek kéne, hogy legyen az ég. Az Olbers paradoxonnak az a föloldása, az a megoldása, hogy valójában a belátott univerzumunk az véges korú, nem végtelen. Volt egy valami kezdeti időpont, ezt ma úgy hívjuk, hogy ősrobbanás, igen, vagy Big Bang, nagy boom. Szóval a lényeg az, hogy ha most minden szalad el, akkor visszafelé fordítjuk az időt, akkor nagyon régen az univerzum nagyon pici és nagyon forró volt. És gyakorlatilag ez a kezdeti idő pillanat, ez 13,8 milliárd évvel ezelőtt volt, ez azt jelenti, hogy a fénysugaraknak összesen volt 13,8 milliárd évük ideérni a szemünkbe. Tehát amit mi belátunk, különböző módszerekkel mondjuk azt, hogy 43 milliárd fényév átmérői rész. Hogy azon túl mi van? Nem tudjuk.
1: Na,
2: de azt
1: a
2: tudomány eszközeivel ma úgy gondoljuk, hogy nem is tudjuk vizsgálni. Lehet végtelen sok ilyen univerzum. Lehet, hogy mindegyikben van egy élő.

0: Költöznek egy házba, ahol minden szobában kamerák figyelik őket. Sehol nem voltak még az ilyen beköltözős valóságsok, és már egy science fiction történetbe, egy ilyen jövőbeli, ilyen antiutópia, disztópikus történetbe ezt leírták.
1: Tehát lehet, hogy fordítva van, tehát valaki elképzel valamit, leírja, és ezt valósítják meg később?
0: Én az az igazság, hogy látok erre is példát, meg látok arra is példát. Tehát néha nagyon nehéz eldönteni, hogy a science fiction vezeti a tudósoknak a gondolkodását, hogy mi lenne, ha ez mégiscsak lehetségesen. Meg van olyan, hogy a tudományból kipattannak olyan ötletek, amit aztán a science fiction írók, a sci-fi írók is ugye felhasználnak.
1: Te tudósként, csillagászként megnézel egy alient, egy csillagok háborúját, vagy nem tudom. Látsz-e benne bármiféle lehetségest?
0: A szórakozás. Tehát azért tudós is ember. Tudós az a WC-n is tudós, tehát van, hogy akkor is azon gondolkozik, amikor éppen nézi azt a papír mintázatot. Igen. Szóval az előfordul, hogy tehát nekünk azért nem annyira kötött a munkaidőnk, hogy reggel 9-től délután 5-ig irodába tudósok vagyunk, és aztán hazamegyünk, és nem vagyunk tudósok. Tudósok vagyunk mindig, de azért mi is szeretünk szórakozni. Tehát én nekem a másik küldetés, amikor ismeretterjesztésbe belefágok, és mondjuk eljövök hozzátok is, hogy megmutassam azt, hogy tulajdonképpen a tudósokban sincs semmi különleges, csak ők éppen tudománnyal foglalkoznak. Az a munkájuk, hogy tudománnyal foglalkoznak. Egyéb iránt szeretnek szórakozni, szeretik a természetet járni, szeretnek zenét hallgatni, szeretnek, mit tudom én, erkölcstelen életet élni, hogyha úgy adódik a lehetőség. Tehát sok mindent csinál.
1: Ha úgy adódik a lehetőség, ez mi ez még megfogalmazás volt?
0: Jó. Lényeg az, hogy nincs bennünk semmi különleges, mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint a többiek. Igen, én a science fiction nagyon szeretem, mert szórakoztat, kikapcsol.
1: Holdon is végeztek kísérleteket, és ezt pont te mondtad valamelyik előadásodban, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy egy másik bolygón
0: mi
1: hogy működik, azt egy másik bolygón kell elvégezni. De ha elvégzel valami kísérletet a Holdon, akkor biztos lehetsz benne, hogy az a Marson is úgy fog működni?
0: Biztos csak a halál, de én azt mondom, hogy itt megint utalnék a science fictionre, van a Martian, ugye a Mars lakó, amiből filmet is csináltak.
1: Bocsánat, itt hadd tegyek fel egy zárójeles kérdést. Miért hívjuk Mars lakónak az idegeneket? Miért pont a Marsról jönnek
0: hát,
1: ezek az idegenek?
0: Hát mert a H.G. Wells-nek a nagy világok harca, ami aztán ugye lement a rádióba, és azt hitték, hogy ugye sokan azt hitték Amerikában, hogy ez egy valódi rádió közvetítés, és akkor pánikot, ugye a 30-as években ugye Orson Welles rendezésében világok harcát megzenésítették egy rádiójátékba, és leadták annélkül, hogy mondták volna, hogy ez egy rádiójáték.
1: Ja, értem.
0: Ez egy nagy hírhet dolog volt.
1: Ami idegen,
0: az a marslakó.
1: Az marsolj. Igen.
0: Tehát a lényeg az, hogy fel kell deríteni, hogy mit lehet odakint csinálni, és aztán majd meglátjuk, hogy mi az, ami hosszú távon hasznot hoz. Azt kell látni az űrbéli fejlesztések és az űrhöz kapcsolódó fejlődéseknek az időskálája, azaz évtized. A csillagászat és az űrkutatás azért két nagyon élesen akár elkülöníthető dolog is, hiszen én mivel foglalkozok? Én a földi légkörön túli világ fizikai összefüggésével, az űrkutatás, az űrhajós, pedig aktívan eszközöket visz a földi légkörön túli világba, főhasználja azt a tudást, amit én csillagászként kiderítettem, de ő már csak alkalmazza azt, amit nyilván én az űrbe telepített eszközeimmel tudom a legjobb tudományt is csinálni. Én nekem ehhez az egészhez az előkelő idegen. Mondjuk így azt, hogy szoktam ezt így hivatkozni magam, hogy az űrkutatás Vitrai Tamásaként szoktam kommentálni a médiában az űrkutatáshoz kapcsolódó újdonságokat, hiszen ő sem a labdát rúgta, hanem kommentálta a futballt. Én is az űrkutatásban a saját űrcsillagászati dolgaimon túl inkább csak kommentálom azt, amit látok. Ezt az űripart, ami most, mit tudom én, éves szinten néhány százmilliárd dollár, és az évtized végére elérheti az 1000 milliárd dollárt a teljes forgalma, nem nagyon izgatják a csillagok, az igazság. Az messzebb van.
1: Egyébként ott fönt az űrben rend van, tehát nyilván innen lentről nézve.
0: Van egy olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy űridőjárás, amit alapvetően a napunk, a központi csillagunk hajt, annak az értése, ismerete, előrejelzése, na az például egy klasszikus csillagászati probléma, azt az űrkutatók nagyon szeretik használni, hiszen az életüket adott esetben megmenthetjük, hogyha előre tudunk veszélyes dolgokat jelezni. Tehát ilyen értelemben van egyfajta összjáték az egészben, és a rendbe, amikor jön egy napkitörés, és aztán lesz itt a sarki fény, ami Magyarországról is látszik, akkor minden van, csak rend nincs, akkor kuperál van odafönt. És akkor van az űrszemét kérdés, ami megint egy nagyon nagy fejezet, ne nyissuk ki. Nem, nincs fönt rend. De az űrjogászok, a magyar űrjogászok is dolgoznak azon, hogy rend legyen a jövőbe. De a NATO ugye alapvetően műveleti területén nyilvánított a pár évvel ezelőtt a földkörüli térséget. Nagyon távol vagyunk egy olyan idilli, pusztán csak békés felhasználású világűrtől, mint amilyet mindenki szeretne.
1: Kis László csillagász, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem közelebb kerültünk az űrhöz általad.

0: Hát köszönöm szépen, ha kell, jövök máskor is szívesen.
1: Gyere, szívesen, örömmel látunk. Köszönöm. Szia.
0: Hello.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Hidegfront, fákat csavart ki, pincéket öntött el az ivatar. Döntöttek az iskola kezdési támogatásról, eloltották a tüzet a Hortobágyon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tarolt a vihar, nyugaton és keleten is károkat okozott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is sokan hívják a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alaksorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. A Győr-Moson-Soproni Soboron fóliasátrat kezdett meg a szél, egy bádog épületet pedig elsodort. Országszerte elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet zivatar veszély miatt. Több változást is hozott a július 1-e. A fővárosban mától megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik el az utcákról. Ezentúl csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és 30-50%-kal drágult is a parkolás. Bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Döntött a kormány az iskolakezdési támogatásról, több százezer gyermek családja kaphatja meg a 100 000 forintos juttatást, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter holnapra ígért részletes tájékoztatást. Eloltották a tüzet a Hortobágyon. A Nemzeti Park területén csaptak fel a lángok a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsújfalu között. Több mint 96 hektárnyi területen égett le a növényzet, ennek nagy része legelő, a többi nádas, közölte a katasztrófavédelem. 10 település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Elhunyt Csernus Marian, a Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze volt. Több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, 97 éves korában érte a halál. Sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon nagy területen erős lesz a szél, és zivatarok környékén viharossá is fokozódik. 18-23 fok közé hűl a levegő, holnap már nem lesz forróság, 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, legtovább a keleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Pénteken országszerte napos idő várható, a szél élénk marad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

a szívemen is súly, egy szürke taxivágy az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Retro Rádió.
1: Egy kis patak mindig rohant,